0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is.

0: és mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste, és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabba behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csináltam, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte a gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízunk az ő szavába, az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon, soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgaságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked. Ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet, mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabbal behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csináltam, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte a gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízzunk az ő szavába, az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon, soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgasságának a gondolatát. Tünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízzunk az ő szavába, az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon, soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgaságát.

0: van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon. Soha ne hagyd a sátának, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgasságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked, ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet, mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sans.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol efezusbeliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölülhaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Mesélek egy történetet nektek. Hallottam egyszer egy fiatal emberről, aki vásárolt egy teljesen új autót. Hazahajtott vele, és egy nehéz fém darabbal behorpasztotta az egészet, hogy ne látszódjon rajta, hogy új. Azért csinálta, mert félt a szomszédaitól. Azt nem akarta, hogy lássák, hogy annyi pénze van, hogy egy új kocsit is meg tud venni. Szörnyű lehet így élni, ugye? Az élet ennél sokkal több. Az életünk több, mint egy percnyi szépség. Az oka, miért Krisztus eljött, az az, hogy az egész életünket megváltsa. Megtörte a gonosz uralmát felettünk. Mielőtt Jézus meghalt, bátran kijelentette a tanítványai előtt, hogy ő legyőzte a világot. Jézusnak nem volt problémája az ördöggel, ő miattunk harcolt. És ezért nekünk csak ezt a győzelmet el kell fogadnunk. És amikor újjászületünk, akkor az ő győzelmét befogadjuk a mi szívünkbe. És nem kell az ördög és az ő seregei miatt félelemben élnünk. Nem kell a világ félelmeit magunkra venni. Isten azt tanácsolja nekünk, hogy bízunk az ő szavába, az ő szavába vetett hitben. A Timóteusnak írott levélben van egy ilyen idézet: harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ez az 1 Timóteus 6.12-ben van. Az van benne, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép harcát. Ennek az az egyik módja, hogyha kitartóan ragaszkodunk Krisztus győzelméhez, amit ő megszerzett nekünk, és megvédelmezzük ezt, megharcoljuk, és hiszünk abban, hogy ez a győzelem, ez a miénk. Soha semmiért ne add fel ezt a világon. Soha ne hagyd a sátánnak, hogy kibillentsen a te örömödből, a győzelmedből, a sikeredből, vagy a bővölködésedből. A tiéd minden lehetőség, mert Jézus ezt megszerezte, és csak egy döntést kell hoznod, hogy az leszel, amire Isten kiválasztott téged, és senki nem állíthat meg téged ebben. Tagadd meg a félelem szolgasságának a gondolatát, és bátran tagadj meg minden olyan negatív dolgot, ami Isten szavával össze nem egyeztethető. Isten szava bizalmat ad neked. Ő bátorságot ad, és a győzelmedet. Kapaszkodj bele az ő szavába, és megtalálod benne a sikert, a békességet, az örömöt és az egészséget, és ez a tiéd. Ez mind benne van Krisztusban, és még ennél több is. Ne légy megalkuvó, mert tiéd a jó élet, tiéd a bővölködés. Ragaszkodj ezekhez, és élj dicsőséges életet az Úrral. Elmondok egy megvallást, ha van kedved, akkor mondd velem te is. Isten szava bennem él. Az életem, a siker, a jó indulat és a kegyelem végtelen folyama. Bátorságban járok, és megtagadom, hogy feladjam a sikert, a bővölködést és az isteni életet, mert az Krisztusban számomra elérhető. Kijelentem, hogy a félelmet elűztem az életemből, és az ördög munkái meg vannak bénulva a kapcsolataim körében. Az Úr Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszánva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol efezusbeliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikusz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Darko Kreiner konfliktuskezelés című tanítása.
3: A very, very quick review.
4: Egy nagyon gyors áttekintés.
3: We looked in our first night together at the strategies that produce or should produce local church ministries.
4: Péntek este megnéztük azokat a stratégiákat, amik a helyi gyülekezetben a szolgálati területeket produkálják létre.
3: And it is my hope that now each of you can assess your particular ministry.
4: Az a reménységem, hogy mindannyian már nagyjából el tudjátok helyezni a saját szolgálatotokat valahol.
3: And on a scale of 1 to 10.
4: És egy 1-től 10-ig terjedő skálán.
3: Go through and say now prophetic, administrative, pastoral, teaching.
4: Végig tudtok menni ezen, hogy profétikus, pásztori vagy tanítói.
3: An honest assessment.
4: Egy őszinte.
3: The next step will be to ask for help.
4: Hogyha szükségetek van, akkor kérjetek ebben segítséget.
3: Can do it alone.
4: Mert egyikünk sem tudja ezt egyedül megtenni.
3: Amen. Steve was joking throughout yesterday.
4: Steve viccelődött tegnap.
3: In many of these sessions, he says, "I just feel smaller and smaller."
4: Hogy ezek közben az alkalmak közben egyre kisebbnek és kisebbnek érezte magát.
3: I guess maybe there's a healthiness in that. I suppose as we assess ourselves.
4: Van ebben egyfajta egészséges
3: hozzáállás.
4: Hogy megvizsgáljuk magunkat, de ez nem azért van, hogy egyre kisebbnek és kisebbnek érezd magad.
3: The intent is for us to see bigger and bigger.
4: Hanem az a célunk ezzel, hogy nagyobbnak és nagyobbnak lásd inkább magadat.
3: And realize more and more that I can't do it myself.
4: És egyre jobban megértsétek azt, hogy mi is meg tudjuk ezt csinálni. Együtt kell dolgoznom azzal az Istentől adott csapattal, ami van körülöttem.
3: Together we can accomplish.
4: És együtt tudunk elvégezni dolgokat.
3: Amen.
4: Amen.
3: So part of what we intend to do is to try to provide practical hands-on help and assistance.
4: Azt szeretnénk csinálni részben, hogy felszeretnénk fegyverezni benneteket stratégikus képességgel, hogy bele tudjatok lépni ebbe a csapatmunkába.
3: To help you practically apply many of the things that we teach in advanced schools like this.
4: És szeretnénk gyakorlati képességet adni nektek arra, hogy a gyakorlatba ültessétek azokat, amiket ezeken a haladó iskolákon hallottok.
3: I'm not under the illusion or misconception.
4: Én személyesen nem nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban.
3: That some of the things that are shared in these meetings that are learned over two or three decades.
4: Hogy ezek az alapelvek, amiket itt tanítok nektek és megtanultam az elmúlt néhány évtizedben.
3: We could just easily grab them, turn around and immediately fully apply them the next day.
4: Hogy ezeket a következő napon már teljes mértékben a gyakorlatba tudjátok vinni.
3: That's not realistic and that's not going to happen.
4: Mert ez nem reális és valószínűleg nem is fog megtörténni.
3: But it does begin with teaching.
4: De mindenféleképpen a tanítással kezdődhet el egy folyamat, és a Szent Szellem tudja megnyitni az elménket és a gondolkodásmódunkat, hogy nagyobb dolgokat lássunk. Jézus is a királyság alapelveiről tanított, de nem állt meg ott.
3: He took his disciples and actually walked them through. He modeled for them. He helped them apply
4: Jézus
3: these principles.
4: Jézus a tanítványának a segítségére volt, egy modellül például adta magát ő eléjük, hogy az alapelveket a gyakorlatba tudják vinni.
3: Part of that will be you will need to ask for help.
4: Ennek része az is, hogy kérnetek kell segítséget.
3: You have to be willing to be open for help.
4: Készeknek kell lennetek arra, hogy megnyíljatok a segítségre.
3: And I think that's one of the greatest challenges, especially for leaders.
4: És azt hiszem, hogy vezetők számára ez az egyik legnagyobb kihívás.
3: Because we are wired to just want to do it ourselves.
4: Mert sokszor azon szorgoskodunk, hogy mindent magunk csináljunk.
3: Right? We're wired. We don't ask for help. We don't need help.
4: Nem fogunk segítséget kérni, nincs szükségünk segítségre.
3: And then in that case, the choices are simple.
4: Ebben az esetben elég egyszerűek a lehetőségek.
3: Limited in our effectiveness.
4: Nagyon korlátozottak maradunk a hatékonyságunkban.
3: Or we will choose to work with other God-appointed ministries and we will grow and mature.
4: A másik lehetőség az, hogy segítségül hívjunk más szolgálati ajándékokat, szolgálókat és növekszünk az érettségünk felé.
3: The second session we looked at or on Friday night we looked at the spirit behind all ministry.
4: A péntek esti második tanításban a szolgálat mögötti szellemről beszéltünk.
3: God is looking for sons to rise up full of the Holy Spirit, full of wisdom.
4: Isten olyan fiakat keres, akik a Szent Szellemmel telve állnak fel, készen a szolgálatra.
3: Willing to step out of the comfort zone.
4: akik képesek arra, hogy kilépjenek a saját komfortzónájukból, és elkezdjenek felelősséget vállalni abban, hogy a királyság előre menjen és a gyülekezet
3: felépüljön. Of the spirit of a servant leader.
4: Megnéztük sok jellembeli vonást, ami egy szolgáló szívű, Szent Szellemmel betöltött vezetőben jelen kell legyen.
3: Yesterday we spent several sessions.
4: Hiszem, hogy vezetők számára ez az egyik legnagyobb kihívás.
3: Because we are wired to just want to do it ourselves.
4: Mert sokszor azon szorgoskodunk, hogy mindent magunk csináljunk.
3: Right? We're wired. We don't ask for help. We don't need help.
4: Nem fogunk segítséget kérni, nincs szükségünk segítségre.
3: Then in that case, the choices are simple.
4: Ebben az esetben elég egyszerűek a lehetőségek. Nagyon korlátozottak maradunk a hatékonyságunkban.
3: Or we will choose to work with other God-appointed ministries, and we will grow and mature.
4: A másik lehetőség az, hogy segítségül hívjunk más szolgálati ajándékokat, szolgálókat, és növekszünk az érettségünk felé.
3: The second session we looked at, or on Friday night, we looked at the spirit behind all ministry.
4: A péntek esti második tanításban a szolgálat mögötti szellemről beszéltünk.
3: God is looking for sons to rise up full of the Holy Spirit, full of wisdom.
4: Isten olyan fiakat keres, akik a Szent Szellemmel telve állnak fel, készen a szolgálatra.
3: Willing to step out of the comfort zone.
4: Akik képesek arra, hogy kilépjenek a saját
3: komfortzónájukból,
4: és elkezdjenek felelősséget vállalni abban, hogy a királyság előre menjen és a gyülekezet felépüljön. Megnéztük sok jellembeli vonást, ami egy szolgáló szívű, Szent Szellemmel betöltött vezetőben jelen kell legyen.

0: We looked at, or on Friday night, we looked at the spirit behind all ministry.
1: A péntek esti második tanításban a szolgálat mögötti szellemről beszéltünk.
0: God is looking for sons to rise up full of the Holy Spirit, full of wisdom.
1: Isten olyan fiakat keres, akik a Szent Szellemmel telve állnak fel, készen a szolgálatra.
0: Willing to step out of the comfort zone.
1: Akik képesek arra, hogy kilépjenek a saját komfortzónájukból,
0: begin to take responsibility to see the kingdom advanced and the church built.
1: És elkezdjenek felelősséget vállalni abban, hogy a királyság előre menjen és a gyülekezet felépüljön.
0: We looked at many of the heart attitudes, the attitude, the characteristics of the spirit of a servant leader.
1: Megnéztük sok jellembeli vonást, ami egy szolgáló szívű, Szent Szellemmel betöltött vezetőben jelen kell legyen.
0: Yesterday we spent several sessions in practical areas of local church ministry.
1: Tegnap a helyi gyülekezeti szolgálat sok gyakorlati vonatkozását tekintettük át.
0: If our intent is just to have a small fellowship or a Bible study.
1: Az én szándékom az volt, hogy ha csak egy kis imacsoportot vagy egy bibliaiskolát
0: szemléltetsz,
1: és semmi baj nincs azzal,
0: then that's fine.
1: Az jó, az helyén van.
0: You don't need some of these things.
1: Akkor lehet, hogy nem minden dologra lesz szükséged, amit itt
0: tanítunk.
1: De hogyha van egy Istentől való elhívásod arra, hogy segíts felépíteni a helyi gyülekezetet,
0: we cannot have local churches without some of these ministries that we've been discussing.
1: Akkor a helyi gyülekezetekben nem nélkülözhetjük mindezeket a szolgálati területeket.
0: Effective ministry to children and youth.
1: Például a hatékony szolgálatot a gyerekek és az ifjak felé.
0: Effective ministry, counseling, healing and restoration.
1: Hatékony szolgálatot a tanácsolás, a gyógyítás, helyreállítás területein.
0: Effective praise and worship.
1: Hatékony dicsőítést.
0: Right, these are just some of the aspects of local church, New Testament local church reality.
1: Ez az új szövetségi helyi gyülekezet valóságának csak néhány aspektusa.
0: I am passionately convinced that God wants to
1: szenvedélyesen meg vagyok győződve arról, hogy Isten fel akar építeni, helyre akar állítani helyi gyülekezeteket.
0: In our cities and nations.
1: A mi városainkban és nemzeteinkben.
0: And that's going to look a little differently than a lot of what we see today.
1: És ez egy kicsit másképpen fog kinézni, mint a legtöbbje annak, amit ma látunk.
0: A multitude of little independent efforts and groups.
1: A sok kis egymástól független közösséget.
0: Not very powerful.
1: Nem elég erőteljesek. Nem elég
0: erőteljesek.
1: Mert egymástól függetlenül dolgoznak.
0: Rather than coming together and forming God's
1: és létrehoznak Istennek azt a hathengeres erőművét, motorját, ami működtetni tudja a helyi gyülekezetet.
0: Most
1: ma reggel, ahogy folytatni fogjuk, a probléma megoldásokat, annak a módjait, lehetőségeit fogjuk megnézni.
0: I must say that only in Austria do I see dogs in churches and in restaurants.
1: Úgy látom, hogy csak Ausztriában látok az éttermekben kutyákat.
0: I didn't say it's bad. I just said I've never seen it before.
1: Nem mondtam soha, hogy ez nem állítom azt, hogy ez helytelen lenne, csak nem láttam még ilyet azelőtt.
0: God is doing a new thing, says the Austrians.
1: Azt mondják az osztrákok, hogy Isten új dolgokat készít, új dolgokat kezd.
0: Okay. So what we want to look at now is some practical insights.
1: Tehát most néhány gyakorlati áttekintést
0: into something
1: megnézni.
0: That Jesus very clearly taught on.
1: Olyan témákról, amikről Jézus nagyon világosan tanított.
0: He understood that to build his church.
1: Megértette azt, hogy a gyülekezet felépítése
0: would generate and produce a lot of conflict.
1: A sok konfliktust fog létrehozni, eredményezni.
0: In fact, he said, offenses will come.
1: Azt mondta, hogy támadások fognak jönni.
0: In other words, conflict will come.
1: Vagy úgy is mondhatnám, hogy konfliktusok fognak jönni.
0: And we need to be trained in how to deal with conflict.
1: És képzetteknek kell lennünk abban, hogy hogyan tudjuk megoldani, kezelni a konfliktusokat.
0: Because once again, this is an important area that's not typically taught.
1: Mert ez egy olyan fontos terület, amiről jellemző módon nem nagyon hallunk tanítást.
0: Not in our schools,
1: sem az iskoláinkon.
0: And many times not even in our homes we don't really teach or model this very well.
1: És sokszor még az otthonainkban sem tanítunk erről, vagy nem kezeljük ezt megfelelő módon.
0: So it's very easy for us to have leadership, local church leadership, arrive

0: amazing that really have never received any practical training on how to handle conflict.
1: Nagyon gyakori az, hogy egy felépülő, megalakuló helyi gyülekezeti vezetőségben senki nem tanult még, vagy nem kapott tanítást a konfliktus kezelésre.
0: I look back over my experience over the years.
1: Ahogy visszanézek a mögöttem lévő évekre, a tapasztalataimra.
0: The priority was on leadership, recruitment and training.
1: A vezetőségben a toborozás, a képzés volt inkább
0: előtérbe.
1: A következő legnagyobb téma, ami az időm nagy részét eltöltötte, az a csapatokon belüli konfliktus kezelés.
0: Learned a lot of very, very painful lessons.
1: És sok-sok nagyon fájdalommal teljes tapasztalatot szereztem. Mindazok így vannak ezzel, akik több mint két napja szolgálnak.
0: So let's just go through very quickly and see if we can apply or learn a few principles together. Let's go.
1: Menjünk tehát akkor tovább, és nézzünk meg néhány alapelvet ezzel kapcsolatban.
0: We all know what conflict looks like, what it feels like.
1: Mindannyian tudjuk, hogy hogyan néz ki egy konfliktus. Valami megtörik, vagy egyetemértés van.
0: Again, that it's usually caused by unspoken and or unmet expectations.
1: Általában vagy ki nem mondott, vagy el nem fogadott, be nem töltött elvárásokból fakad.
0: True in all of our relationships.
1: A kapcsolatainkon keresztül, a baráti kapcsolatainkban is, a házassági kapcsolatokban is. És fel kell tárnunk
0: ezeket. Even if they are spoken, we have to sometimes negotiate through to make sure these expectations are reasonable.
1: Hogyha kimondásra kerültek bizonyos elvárások, right? Akkor sem mindig fogadjuk el ezeket.
0: Every wife has to work through this.
1: Férjeknek és feleségeknek is ezt a folyamatot át és át kell beszélgetniük.
0: Right? Finding what's reasonable.
1: Megtalálni azt a megoldást, ami elfogadható mind a két
0: számára. I want my wife to cook 3 meals a day, 7 days a week.
1: Szeretném, hogyha a feleségem 3 komplett étkezést főzne a hét minden napján.
0: I am vexed with the demon spirit.
1: Neki más az elképzelése.
0: Okay, so somewhere in between, there has to be a place that's reasonable.
1: És a kettő elképzelés között kell létrehozni valami olyan, right? Olyan egyességet, ami mind a kettő számára elfogadható.
0: Right? We bring our expectations.
1: Ugyanez érvényes a
0: whether we realize it or not.
1: Vezetői csapatban. Akár tudatosodik bennünk ez, akár nem.
0: In fact, many times these things are subconscious or unconscious.
1: Igazából ezek közül a dolgok közül sokat tudat alatt csinálunk, észre sem
0: veszük,
1: hogy van egy problémánk.
0: Unmet for a while.
1: Egész addig, amíg ki nem derül az, hogy valami be nem töltött szükségünk vagy elvárásunk volt.
0: Once that happens, it never gets better, it always gets worse.
1: És ez magától soha nem lesz jobb, mindig csak egyre rosszabb lesz.
0: Amen.
1: Amen.
0: All right, next, let's go quickly here.
1: Következő,
0: I just want us to kind of understand though how the world is changing around us and how that affects us in the church.
1: Hogy a világ hogyan változik körülöttünk, az befolyással bír a gyülekezeti életünkre.
0: No, the world has been an agricultural world for thousands of years.
1: A föld az évezredeken keresztül agrár jellegű elfoglaltságokkal foglalkozott.
0: We moved into a new age called the industrial age.
1: Az 1800-as évek végétől kezdődően beléptünk az ipari forradalomon keresztül az irodalmi, ipari korszakban. És az ipari forradalom után létrejöttek a menedzsment típusú kapcsolatrendszerek.
0: It was a very much a command and control type of a structure.
1: És ez egy olyan struktúra volt, amiben nagyon sok ilyen parancsoló jellegű.
0: People in authority told you what to do, and people obeyed and did it.
1: Kapcsolatrendszer alakult ki. A vezető beosztású emberek megmondták, hogy mit kell csinálni, és a beosztottak pedig engedelmeskedtek.
0: That was the culture.
1: Egyszerűen ez volt a kultúra, így működtek a dolgok.
0: Well, that changed in the information age.
1: Aztán ez megváltozott az információs korszakban.
0: As Europe and America and all of the first world countries clearly moved into the information age.
1: És ezek a világ fejlettebb részei világosan beléptek már ebbe az információs korszakba.
0: The world has changed.
1: És a világ újra változott.
0: Our leadership management and interpersonal styles must change as well.
1: A vezetési stílusunknak is és a személyes stílusainknak is változáson kellett átmenniük.
0: The day of command and control leadership is gone.
1: Az a nap letűnt, amikor még az ilyen parancselvű vezetés működött.
0: Now people want to have a part. They want to have a say in what is being decided.
1: Most az emberek szeretnék azt, hogyha beleszólásuk lenne, és lenne szavuk abban, amit csinálnak.
0: It's not enough to tell me what to do and I do it. I want to know why I'm doing it.
1: Nem elég az, hogy megmondanak nekem valamit, hogy ezt vagy azt csináljam, hanem szeretném, hogyha azt is megmondanak, hogy miért tegyem azt.
0: I would like some say so or some input in the decision making process before I commit.
1: És mielőtt odaszánnám valaminek az elvégzésére, szeretném, hogyha a döntési folyamatban is beleszólásom lenne.
0: Is that correct?
1: Rendben van ez így.
0: Okay. And so as a result, communication has now become critical in a way it never has before.
1: Ennek eredményeként a kommunikáció kritikusabb lett, fontosabb lett, mint bármikor korábban.
0: Several advanced schools ago we did an entire school on communication.
1: Néhány ilyen haladó iskolán egész iskolákat szenteltünk a kommunikációnak. És ha akarjátok, bátorítalak benneteket, hogy szerezzétek be ennek a hanganyagait.
0: I will just reference a few of the principles that we taught as we go through, just very quickly as an overview.
1: Egy áttekintésként fogok adni most néhány alappontot ezekből a kommunikációra szóló alapelvekből.
0: Before I do that, let me just, is all conflict bad?
1: Minden konfliktus rossz.
0: I know we generally perceive conflict as bad.
1: Tudom, hogy legtöbben úgy gondolkoznak, hogy a konfliktus az rossz.
0: But not all conflict is bad.
1: De nem minden konfliktus szükségszerűen rossz.
0: In fact, conflict really is a result of God's divine design.
1: Igazából a konfliktus az Isten tervének a része.
0: God achieves his fullness and maturity through the interaction of extremes.
1: Isten úgy érte el, tudja elérni a teljességet, hogy szélsőségeket ütköztet egymással.
0: The world system teaches us compromise.
1: A világi rendszer az megegyezési készségre vezet bennünket, arra tanít bennünket, és politikai korrektségre.
0: The world system teaches us that conflict is immediately to be perceived as bad, avoided.
1: Arra tanít bennünket a világi rendszer, hogy tartózkodjunk a konfliktusoktól.
0: The world system teaches us that any kind of extreme is automatically extreme.
1: A világ rendszere arra tanít bennünket, hogy minden extrémitás szükségszerűen rossz és helytelen. És ez nagyon messze van Isten beszédének az igazságától.
0: God is absolute in everything he does, in everything he is.
1: Isten abszolút, és minden, ami ő maga, ő az abszolút.
0: He is merciful.
1: Ő szent, ő irgalmas.
0: He is full of humility.
1: Ő teljes alázattal.
0: He is righteous.
1: Ő igazságos.
0: He is love.
1: Ő szeretet.
0: He is a consuming fire.
1: Ő megemésztő tűz.
0: Do you see anything but extremes in the character of God?
1: Látjátok, Isten jelenvonásai között semmi nincs, ami ne lenne extrém.
0: Right?
1: Igaz?
0: Paul says to know the goodness and the severity of our God.
1: Pár azt mondja, hogy megértsük a mi Istenünk mindenhatóságát és szuverenitását.
0: We are not trained to think that way.
1: Mi nem arra tanítottunk, hogy ilyen módon
0: gondolkodjunk.
1: Mert Istennek meg kell újítani az elménket.
0: Proverbs says, as iron sharpens iron,
1: példabeszédekben azt mondja, hogy az acélt élesíti, mint ahogy az emberek tudják egymást fejleszteni, előrevinni. Az én személyiségem, az én szellemi ajándékaim, amikkel bírok, az én hátterem, az én személyiségem,
0: comes in direct conflict with you.
1: Direkt konfliktusba kerül
0: bele. Swords clashing.
1: Mint ahogyan két kard penge egymáshoz csapódik, és ott szikrák szórulnak szanaszét, és a természetes elmében
0: ez horrible.
1: Ez horribilis, ez döbbenetes, félelmetes, és próbálunk menekülni attól. De Isten azt mondja, hogy ilyen módon fejlesztjük egymást, így
0: so Paul teaches in 1 Corinthians 12.
1: Pál azt mondja az 1 Korintus 12-ben,
0: created and gifted differently by the will of the Holy Spirit.
1: Hogy a Szent Szellem akaratából mindannyian máshogyan formáltottunk és más ajándékokkal
0: rendelkezünk.
1: A 1 Korintus 12-ben felszólít bennünket, hogy örüljünk a különbségeknek. Mindannyian mások vagyunk.
0: God made us that way.
1: És Isten teremtett bennünket így.
0: And rejoice in that.
1: És örvendezünk ebben.
0: See it as good, not as bad.
1: És lássuk ezt jónak, ne rossznak.
0: Now here are the skills that we need to be able to do what I just said.
1: Itt vannak a képességek, amikre szükségünk van, amire lép az imént beszéltem mindenek előtt.
0: What I call emotional control, objectivity.
1: Először, amiről beszéltem, az az érzelmi kontroll. Az ipari időszakban, képzeljétek el, mi volt a legfontosabb
0: dolog. Guess how you got promoted.
1: Mi alapján juthattál előre.
0: It was based on your IQ. Your intelligence.
1: Alapvetően az IQ-d, az, hogy mennyire voltál értelmes, mennyire voltál okos.
0: Graduate school.
1: Elvégezted az iskolákat.
0: The employers of the information of the industrial age says what's your grade point average.
1: És az ipari társadalom idején megkérdezték, hogy mi a te milyen eredménnyel végeztél.
0: We would take IQ tests to show us our intelligence.
1: És csináltak IQ teszteket, hogy a szellemi képességeidet, az értelmi képességeidet lemérjék. Igaz? Az elmúlt 80 év erről szólt.
0: And people who we were able to measure as being intellectually smarter were the ones that were promoted in society.
1: És azokat az embereket, akiket ilyen méréssel értelmesebbnek találtak másoknál, azok jobb előmenetet kaptak a társadalomban.
0: The information age has completely reversed that.
1: Az információs korszak az teljesen fordított módon működik.
0: It is now what they call the emotional EQ, emotional quotient.
1: Most pedig az érzelmi képességeidet vizsgálják.
0: Your relational skills.
1: Annak a képességét, hogy a kapcsolatokban hogyan tudsz mozogni.
0: Well, we've realized through many years of study.
1: Sok éves tanulmányozás során azt találtuk,
0: our IQ is not a very good measure of success.
1: Hogy az IQ az nem igazán jó mérőeszköz a sikerességnek.
0: IQs ever recorded.
1: Mert azt látjuk, hogy sok olyan személy, akinél a legmagasabb IQ értékeket mérték,
0: serial killers. An IQ is not any kind of measurement of successfulness.
1: Az IQ az nem alkalmas a sikerességnek a mérésére.
0: Once more for the Hungarians. Very good. What they found is through much studies to the universities.
1: Tehát amikor tanulmányokat végeztek az egyetemeken,
0: that many people who had very very high IQs, very intelligent.
1: Akkor sok olyan személy, akiknek a legmagasabb IQ értékeik jöttek ki.
0: In other words, the system would say they are geniuses.
1: Vagy a más szóval mondhatnám azt is, hogy a rendszer ez a vizsgát azt hozta ki, hogy ők zsenik.
0: Many of them turned out to be serial killers, mass murderers.
1: Hogy ők olyan személyek voltak,
0: like Ted Bundy, for example.
1: Akik az átlag.
0: Who killed I don't know how many people and ate them.
1: Az átlagos embereknek a gyilkosaivá váltak. Emberek tömegét tették tönkre ezek a személyek. De nagyon magas IQ értékük volt.
0: He was in the brilliant category.
1: A brilliáns kategóriába tartoztak, a legmagasabb IQ értékkel.
0: So what we find now is that our emotional, our ability to relate, our relational skills are actually the most important.
1: Ezek alapján a tapasztalatok alapján arra jutottak, hogy a kapcsolati tokban való készség az sokkal jelentősebb a sikeresség szempontból. Világszerte az egyetemeken elvégzett vizsgálatok szerint
0: studying what the Fortune 500 and biggest companies in the world are looking for.
1: A világszerte a legnagyobb cégeknek bevételét.
0: It's no longer your grade point average, your intelligence and all these aptitude tests.
1: És ez nem függött össze az IQ tesztekkel.
0: Now is how well can you work with a team?
1: Hanem azt találták, hogy az a leglényegesebb, hogy hogyan tudtok csapatban együttműködni.
0: How well can you communicate?
1: Hogy tudtok egymással kommunikálni?
0: How well can you get along with others?
1: Mennyire jól tudtok együttműködni egymással?
0: Those are the top skills that employers are looking for.
1: Ezek a legfontosabb jellemvonások, amiket az alkalmazó munkadók keresnek. Ez igaz a professzionális futball vagy professzionális sportvilágában ugyanúgy, vagy kosárlabdában, futballban.
0: The most talented players,
1: a legtehetségesebb játékosok,
0: if they can't work in a team,
1: hogyha együtt tudnak csapatként dolgozni,
0: they've got to go.
1: Akkor elérik a céljukat.
0: Because working is a team that will accomplish the results.
1: Mert az csapat együtt képes az eredményeket hozni.
0: So number one, we want to develop our emotional IQ.
1: Egészen addig, amíg az érzelmi IQ-kal foglalkozunk. meg kell látnunk, hogy ez fontos. Meg tudjuk tanulni ezeket a dolgokat.
0: My personal personality being when I was born, it was not conducive to this at all.
1: Az én személyiségem velem született módon nem volt ilyen típusú, sem volt erre alkalmas.
0: For years my wife really tried to help me understand how insensitive I was.
1: A sok éven keresztül a feleségem azt ő is megtapasztalt, hogy mennyire érzéketlen voltam. 15 évbe került, még megkaptam az ezzel kapcsolatos kijelentést.
0: And I tell you now, I am not as insensitive as I used to be.
1: És elmondanám nektek, hogy most már nem vagyok olyan érzéketlen, mint korábban voltam.
0: I still sometimes am, but not like
1: néha még esetleg igen, de nem korán sem annyira, mint korábban. Tehát az a lényeg, hogy tudjuk tanulni ezeket a dolgokat.
0: But we will never learn anything if we don't value or understand the importance.
1: De nem tanulunk meg semmit akkor, hogyha nem értjük meg előbb annak a jelentőségét, fontosságát.
0: The second thing is our ability to see a bigger picture.
1: A következő képesség, amit meg kell tanulnunk, az, hogy nagyobb képet tudjunk látni.
0: Not focus on the fruit, but focus on the roots.
1: Hogy ne a gyümölcsökre koncentráljunk, hanem a gyökereket keressük.
0: As leaders, we can spend a lot of time chasing rabbits and chasing after the fruit, the results of things.
1: Vezetőként gyakran elmerülünk abba, hogy a gyümölcsöket keressük.
0: We need to learn to analyze and quickly discern the root of what's causing problems and conflict.
1: És meg kell tanulnunk azt, hogy gyorsan meg tudjuk találni a problémáknak a gyökerét, a lényegi forrását.
0: A conflict, an unmet need,
1: egy konfliktus,
0: can cause a lot of different reactions.
1: Egy konfliktus, egy betöltetlen szükség, az sokféle módon meg tud nyilvánulni, sokféle dolgot tud eredményezni, igaz?
0: There's an unmet need.
1: Hogyha van egy betöltetlen szükség egy csapaton belül,
0: unmet expectation,
1: vagy betöltetlen elvárás,
0: it will produce fruit, bad fruit.
1: Az szükségszerűen rossz gyümölcsöt fog teremni. Skills to quickly
0: discern and get to the real root of what's happening.
1: Meg kell tanulnunk a különbségtevést abban, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk a problémának a gyökerét.
0: That's going to be good listening skills.
1: Ennek a része az is, hogy jó hallgató képességgel rendelkezünk.
0: Next slide.
1: Következő diát kérem.
0: Very quickly, just I'm going to run through these because we talked about this in a prior at school.
1: Azért szaladok ezeken ilyen gyorsan végig, mert egy korábbi iskolán már ezekről beszéltünk.
0: In school we've been taught to read.
1: Abban az iskolában beszéltünk. Az iskolában megtanítanak bennünket olvasni és írni, de nem tanítottak meg bennünket hallgatni.
0: Like playing an instrument, you have to learn.
1: És ez olyan képesség, a hallgatás képessége, ami hasonlít a zenei képességhez. Meg kell tanulnod egy hangszert használni. Van, akinek ez könnyebben megy.
0: Generally easier for women.
1: Lehet mondani, hogy általában könnyebben megy a hölgyeknek.
0: But it doesn't come easy to anyone.
1: De igazából senkinek sem jön ez könnyen, ez a képesség.
0: It's a skill we must learn.
1: Egy olyan képesség, amit meg kell tanulnunk és értékelnünk kell.
0: Okay? Few simple things is
1: néhány fontos dolog, a szemkontaktus. Jézus azt mondta, hogy a lélek ablaka. Amikor egy probléma megoldásnak a helyzete jön, akkor kötetlenül kell leülni.
0: Sit down on a couch, sit down where it's comfortable.
1: Leülni valami kényelmes helyre.
0: Non-threatening setting, if you will. Non-threatening.
1: Tehát ne legyen fenyegető a környezet.
0: Okay. Here's a biggie for many people. Don't interrupt. If you're going to listen, listen.
1: Hogyha hallgatnod kell, akkor hallgassál és ne szakítsd félbe azt, aki beszél.
0: Let people finish what they're saying.
1: Engedd az embereknek, hogy befejezzék, amit mondani akarnak.
0: So we're not jumping ahead.
1: Mert akkor nem fognak felugrani.
0: One of the most powerful principles in listening is what I call empathetic listening.
1: Van néhány alapelv a hallgatás képességének, amit én empatikus hallgatásnak nevezek. Ez nem a reagálásról szól, hanem az elfogadásról.
0: For the first half of my married life,
1: a házas életem első felében,
0: all I did was listen to respond.
1: Mindig, amikor hallgattam, reagálni akartam valamilyen módon.
0: Right? My wife's got a problem. As soon as I understand what it is, I'm gonna fix it.
1: A feleségem elmondott nekem valami problémát, akkor rögtön valami megoldással megoldást adtam neki, mert úgy éreztem, hogy ezt várja el tőlem.
0: Not many painful years later.
1: Aztán sok fájdalommal
0: terült után. I realized a lot of times I just need to. She needs me to understand. She doesn't need me to fix anything.
1: rájöttem arra, hogy ő nem azt várja tőlem, hogy megoldást adjak az adott problémára.
0: Like, wow, that would have been easy 30 years ago.
1: Aztán azt mondtam, hogy jó, hát mennyivel egyszerűbb lett volna. 13 évvel ezelőtt ezt megértem.
0: Empathetic listening.
1: Tehát empatikus hallgatás.
0: And it's amazing what, how the Holy Spirit of counsel.
1: Elképesztő az, hogy a Szent Szellem a tanácsolásnak a szelleme, és ő képes tanítani bennünket ebben. És nagy mértékben ki tudja tágítani a mi természetes személyiségünket. Egyszer volt egy nagyon komoly konfliktus megoldó helyzetem.
0: It was between two of my major ministry leaders on staff.
1: Ez a csapaton belüli két fő szolgálati terület vezetője között volt ez a konfliktus.
0: Each of them had huge ministries.
1: Mindkettőjüknek óriási szolgálatuk volt.
0: Lots of staff working under their areas.
1: Nagyon sok ember dolgozott a csapatukban ezeken a területeken.
0: These two came in conflict.
1: És ez a két személy között egy konfliktus helyzet alakult ki.
0: My first response was, "I guys, I expect you to be professional."
1: Az első reakcióm az volt, hogy fiúk professzionálisaknak kell lenni.
0: God commands us to love each other.
1: Isten azt parancsolta nekünk, hogy szeressük
0: egymást.
1: Hogyha nem szeretitek egymást,
0: you will at least be professional around each other.
1: Akkor csak professzionálisok tudtok
0: see,
1: lenni egymás felé.
0: I was trying to just manage the fruit.
1: Először próbáltam csak a gyümölcsöket keresni.
0: I didn't want to take the time to deal with the root.
1: És nem szántam időt arra, hogy megkeressem a gyökeret.
0: This problem got worse over time.
1: És természetesen időközben ez a probléma tovább romlott.
0: It always does.
1: Mert mindig ezt, mindig így van.
0: Finally, this got to the point where I had to deal with it.
1: Végül is eljutottunk arra a pontra, hogy el kellett bánni valamilyen módon vele.
0: Because this one leader absolutely started to hate the other guy.
1: Mert az egyik a két vezető közül elkezdte komolyan gyűlölni a másikat.
0: When I started empathetically listening to him,
1: amikor elkezdtem empátiás módon hallgatni, odafigyelni rá,
0: this is worse than I could have imagined.
1: Akkor megértettem, hogy ó Istenem, hát ez rosszabb, mint amilyenek bármikor elképzeltem volna. A keserűség gyökere, meg nem bocsátás, az megnyitotta a kaput a törvénykezés előtt.
0: He hated this brother.
1: És ez egészen odáig ment, hogy elkezdte gyűlölni ezt a testvért.
0: And of course Jesus says if you don't forgive that will open the door to the tormentors.
1: És Jézus azt mondja, hogy ha te nem bocsátasz meg, akkor ajtót nyitsz a kínzók előtt.
0: And now this had become demonic.
1: És ez démonikussá válik.
0: Couldn't sleep at night.
1: Nem tudott aludni éjszaka ez a vezetősen.
0: Day and night.
1: Gyötrettetett éjjel-nappal.
0: I thought to myself, a thousand scriptures came into my mind.
1: Azt gondoltam magamban, írásoknak a százai jöttek az elmémbe.
0: If you hate your brother, you're a murderer.
1: Hogyha gyűlölöd a testvéredet, akkor gyilkos vagy.
0: By the same measure you judge, you'll be judged.
1: Aszerint a mérték szerint leszel elítélve, hogy te ítélsz.
0: You see all the scriptures going through my mind.
1: És ezek az írások mind végig szerettek az elmémben.
0: I wanted to grab him, shake him and say, wake up.
1: Szerettem volna megrázni és azt mondani, hogy hé, hát ébresztő, ébredj fel.
0: He was in bondage. He was in demonic bondage.
1: És akkor már démonikus kötelékekben
0: and,
1: volt.
0: And my first thought was, I'm just gonna have to hit him with the word and rebuke him.
1: Először azt gondoltam, hogy csak fejbe kéne vernem ezekkel az írásokkal és megdorgálnom őt. De azt hiszem, ez nem működött volna.
0: This skill right here, empathetic listening.
1: És aztán ez az empátiás meghallgatás.
0: He just kept opening up and sharing.
1: Megnyílt és megosztotta velem ezeket a dolgait.
0: And I felt the Lord prompt me, pray for him.
1: És úgy éreztem, hogy imádkoznom kell érte.
0: Don't rebuke him, pray for him.
1: Nem dorgáltam meg, hanem imádkoztam érte.
0: I came, sat next to him and took his hand.
1: Odaültem mellé, megfogtam a kezeit.
0: And when I grabbed his hand,
1: megragadtam a kezeit.
0: I was overwhelmed.
1: Odaültem mellé, megfogtam a kezeit, és amint megfogtam az ő kezeit, elborítottak.
0: I started crying uncontrollably.
1: Láttam, ahogyan kontrollálatlanul elkezdett sírni, és éreztem azt a fájdalmat, ami benne volt.
0: I couldn't talk. All I could do was just wail and cry.
1: Nem tudtam beszélni, csak egyszerűen sírtam és zokogtam.
0: It took me a while to regain myself.
1: Eltelt egy kis idő, amíg össze tudtam szedni magam újra, aztán elkezdtem imádkozni érte.
0: And that prayer set him free.
1: És ez az ima megszabadította
0: őt. Demonic bondage lifted off of him.
1: És ez a démonikus kötelék egyszerűen levált róla és elhagyta őt. Hazament, jól aludt aznap éjjel.
0: Next morning in the staff meeting he gave his testimony what God had done.
1: Következő reggel a gyülekezetben bizonyságot tett arról, ami történt vele.
0: And how the Lord had set him free.
1: És ahogy az Úr megszabadította őt.
0: And this incredible love that he now has for this brother that he hated the day before.
1: És egy elképesztő szeretet jött a szívébe afelé, a testvér felé, akit előtte nap még gyűlölt. Amen.
0: Sometimes we just have to, the Holy Spirit will just have to show us how to resolve conflicts.
1: Időnként a Szent Szellem az, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan tudunk konfliktusokat megoldani.
0: A strong, you know, approach.
1: Ez nem csak ilyen, nem csak az erő megközelítéséből lehet kezelni.
0: It was by empathetic listening that I was able to flow with the Holy Spirit.
1: Hanem az együttérző meghallgatás által is, amivel a Szent Szellemnek a folyamába be tudunk kapcsolódni.
0: Okay, next.
1: Következő dia.
0: Not drawing conclusions prematurely.
1: Ne jussunk túl.
0: You know, this is something there's no one in this room that doesn't know.
1: Ne jussunk el túl hamar a végkövetkeztetésre.
0: But it is one of the greatest challenges in any setting I've ever seen.
1: Az egyik legnagyobb kihívás, amivel bármikor találkoztam.
0: Young leaders are seasoned mature leaders.
1: Felelők, a fiatal vezetők és
0: I've seen colonels, I've seen generals that struggle with this.
1: Láttam vezetőket, akik ilyen problémákkal küzdöttek.
0: Like the proverb says, our tendency is to hear the one side of the story and respond and react and believe.
1: Hajlamosak vagyunk arra, hogy a történetnek csak az egyik oldalát hallgassuk meg és arra a szerint reagáljunk.
0: Even though we know there's two sides to every story.
1: Még ha tudjuk is azt, hogy minden érmének két oldala van.
0: This discipline goes beyond just I know that.
1: És ez is egy olyan lecke, amit meg kell tanulnunk.
0: This is a discipline we really have to work on.
1: És ez egy olyan a fegyelmezettségnek egy olyan módja, amit meg kell tanulnunk.
0: Especially if we're going to be effective leaders.
1: Különösen ahhoz, hogyha hatékony jó vezetők
0: Especially
1: szeretnénk
0: lenni. Resolve conflicts amongst team members.
1: Különösen akkor, hogyha szeretnénk a csapaton belüli konfliktusokat megoldani. Az ellenség az próbál bennünket félrevinni, amilyen gyorsan csak tud.
0: You will become a part of the problem, not the solution.
1: És hogyha ez sikerül neki, akkor biztosítalak arról, hogy te a konfliktusnak az egyik forrása leszel, nem a megoldója.
0: Perhaps interviewing others.
1: Össze kell tehát gyűjtenünk minden lehetséges információt, például úgy, hogy mind a két felet meghallgatjuk.
0: I think the best picture in my mind of what I'm talking about is what we expect of our judges.
1: A legjobb kép, amit ezzel kapcsolatban el tudok képzelni, az a
0: bírónak
1: a gondolkodás módja. Nekik meg kell tanulniuk,
0: to be disciplined in this.
1: És erre képzik őket, hogy fegyelmezettek legyenek.
0: A judge's mind is very disciplined.
1: Egy bírónak az elméje, gondolkodás módja az nagyon fegyelmezett.
0: He knows that he cannot and will not draw conclusions until all the facts are in.
1: Ő tudja azt, hogy nem vonhatja le addig a végkövetkeztetést, amíg minden lehetséges információt be nem gyűjtött. Mind a két fél beszélt, elmondott mindent. Az ügyész és a védő is elmondta az verzióját. Most már mindannyian nyugalomba kerültek, nincs semmi, amit elmondhatnának.
0: And only then does the judge begin the process of discerning.
1: És a bíró csak akkor kezdheti el a végső következtetést levonni, az igazságot felderíteni így.
0: In fact, if a judge makes up his mind or biases prematurely,
1: és hogyha egy bíró túlságosan korán jut valamilyen következtetésre, akkor azt téves ítéletnek mondják.
0: The case is stopped.
1: Az ügyet leállítják.
0: The case is stopped. And the judge is replaced.
1: És a bírót lecserélik.
0: And we start all over again.
1: És előről kezdik az egészet újra.
0: Because a judge that has lost his objectivity,
1: mert az a bíró, aki elveszti az objektivitását,
0: has now become completely ineffective.
1: Az nem lehet teljes mértékben hatékony.
0: In conflict resolution.
1: A konfliktus kezelésben.
0: Can you see how this applies to you and me?
1: Látjátok, hogy hogyan érvényes ez rátok és rám?
0: Can you see how this applies to our churches and our businesses?
1: És hogy hogyan tudjátok ezt alkalmazni a gyülekezetetekben és a cégeitekben?
0: It is a tremendously important skill.
1: Ez egy elképesztően fontos képesség.
0: And it must be learned.
1: És meg kell tanulni.
0: And exercised.
1: És gyakorolni.
0: Okay, next.
1: Következőt kérem.
0: How do we resolve conflict?
1: Hogyan kezeljük, hogyan oldjuk fel a konfliktusokat?
0: First of all, the biblical perspective.
1: Mindenek előtt a bibliai nézőpont.
0: Jesus says, if you have an issue,
1: Jézus azt mondja, hogy ha van valami problémás dolgotok, akkor menjünk oda a testvéredhez.
0: If you know your brother has an issue,
1: Hogyha tudod, hogy a testvérednek van valami gondja,
0: you go to your brother.
1: Akkor menj oda a testvéredhez.
0: So you see how Jesus wraps it up? There's just no way out of this.
1: Látjátok, hogy Jézus milyen megoldást ad ezzel?
0: Whether you have the problem,
1: elkerülni, akár neked van problémád,
0: or you know your brother has the problem against you.
1: Vagy ha tudod, hogy a testvérednek van veled problémája.
0: Either way, the kingdom's response is conflict resolution. We will resolve.
1: Bármelyik esetben a királyság szerinti megoldás
0: az, hogy a problémát
1: meg kell oldani.
0: To run, hide, delay, put off.
1: És nincs lehetőségünk arra, hogy elrejtőzzünk vagy kilépjünk ebből a dologból.
0: But that's not the kingdom response.
1: Hanem a királyság reakciója.
0: In fact, Jesus says, stop everything and don't even go to the altar with your gifts until you get it resolved.
1: Jézus azt mondja, hogy hagyd abba mindazt, amit csinálsz, menj a testvéreddel, rendezd el a dolgot, és csak utána mehetsz az oltárhoz majd.
0: Unforgiveness and offenses are so serious.
1: A meg nem bocsátás és a sértődések annyira komolyak.
0: Like cancer, they must be immediately treated.
1: Annyira súlyosak, mint a rák, azonnal kezelni kell őket.
0: Paul says, let not the wrath of God go down, don't let the sun go down on your anger.
1: Pál azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a napati haragotokon lemenjen.
0: And again, in Matthew we see one of the most well-known scriptures in the Bible.
1: És újra a Máté 18. részében látjuk a Biblia egyik legjobban ismert versét.
0: If we have an issue,
1: hogyha van egy probléma,
0: we go to our brother first.
1: Akkor menjünk először a testvérünkhöz.
0: Not our friend.
1: Ne a barátunkhoz.
0: Not this person or that person.
1: Ne ehhez vagy ahhoz a személyhez.
0: The person in private, in confidentially, that has the issue.
1: Azzal a személlyel, akivel gondunk van, ahhoz menjünk személyesen.
0: Only if that doesn't work, do we bring in yet another.
1: Személyesen. Tehát csak hogyha nem boldogulunk ketten, akkor kell máshoz menni, egy megfelelő vezetőhöz.
0: That doesn't resolve the problem.
1: És ha ez nem oldja meg a problémát,
0: then Jesus says, then let the church leadership help resolve the matter.
1: Akkor Jézus azt mondja, hogy a gyülekezet vezetősége oldja meg a helyzetet.
0: You see the discipline?
1: Látjátok a fegyelmezettséget ehhez?
0: You see the progression?
1: És látjátok a folyamatát ennek?
0: Okay, this is kingdom we're talking about.
1: Ez a királyság, amiről beszélünk.
0: This is how it's done in the kingdom of God.
1: Isten királyságában ezt így kell elvégezni.
0: Okay, next slide.
1: Következőt kérem.
0: Approach the conflict collaboratively. In other words, it's not you have a problem, we have a problem.
1: Közelítsd meg együttműködési készséggel a konfliktust. Mert nem mondd azt, hogy neked van egy problémát, hanem nekünk van egy problémánk, amit meg kell oldani.
0: I have the problem. We have a problem.
1: Nekem van problémám, nekünk van
0: problémánk.
1: Not you
0: have a problem.
1: Nem neked van problémád.
0: If I come across with the you spirit, you're going to immediately become defensive.
1: Mert hogyha ezt a te problémád ilyen szellembe beszélsz,
0: all communication and listening will stop.
1: Akkor a kommunikációnk és a hallgató készségünk az meg fog állni, és egyetlen konfliktus se leszünk képesek megoldani. Amen.
0: My wife and I went to marriage counseling a few years ago.
1: A feleségemmel voltunk.
0: Like we were talking about yesterday, very important.
1: Ilyen házassági tanácsadáson, amiről tegnap beszéltünk, ami nagyon fontos.
0: Us, interpreted for us, you know, for about an hour.
1: A tanácsadó egy órán keresztül beszélgetett velünk.
0: And he said, you know, you're using a lot of you statements. You.
1: És azt mondta, hogy tudjátok, nagyon sok te megállapítással éltek. Te ezt csinálod, te azt csinálod.
0: This death spiral, this death circle. Yeah.
1: És ez ebből a körből ki kellene valahogyan lépni.
0: Where I got more mad, she got more mad, I got more mad, and we just couldn't get out of it.
1: Te ezt tetted, te azt tetted,
0: so
1: és egyszerűen nem tudtunk ebből kijönni.
0: We need to stop using you words.
1: És azt mondta, hogy ki kéne jönnünk a te szavakból,
0: no
1: te mondatokból. Te miattad, vagy te?
0: You did.
1: Te azt tetted.
0: You always.
1: Te mindig.
0: And begin to say, you know, when this happens, or when you said this, this is how I feel.
1: És amikor arra el kell jutni, hogy amikor te ezt vagy azt tetted, akkor mit éreztem én? Akkor én azt éreztem. Értitek az ebben lévő különbséget?
0: I own the problem.
1: Én a magamévá teszem a problémát. Azáltal, azzal szemben magamén vállalom a problémát. Azzal szemben, hogy azt mondom, hogy ez a te problémád. És ez nagyon hatékony. És egyszer voltunk ilyen tanácsadásra, soha nem kellett többet mennünk. Mert sikerült megoldanunk azt a problémát, ami volt a kommunikációban kettőnk között.
0: Understand the person and the nature of the problem.
1: Meg kell értenünk a személyt és a problémának a természetét. Nagyon különböző személyiségek vagyunk. különböző szellemi ajándékokkal rendelkezünk.
0: And over time we have to develop the skills and the understanding of these differences.
1: Fejlesztenünk kell a képességet, hogy megértsük ezeket a különbözőségeket.
0: So that we can understand how to effectively communicate with each other.
1: Hogy meg tudjuk érteni azt, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.
0: And that is critical in a team and in conflict resolution.
1: Ez kritikus fontosságú a csapatmunkában és a konfliktus megoldásban.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay? Think win-win, not win-lose.
1: Gondolkozz úgy, hogy győzni fogunk, nem veszíteni.
0: Okay, back in our last class on communication.
1: Visszautalva,
0: I think.
1: Visszautalva az előző tanításra,
0: one of the time-tested models of understanding personality types.
1: Van egy
0: There's many versions of this test on the market, but it's the same thing, and it's over 2,000 years old.
1: Sok verziója van ennek a valami személyiségvizsgáló.
0: The ancient Greeks talked about this in their literature.
1: A görögök is már beszéltek erről. Több évezredes szellem van mögötte.
0: Primary personality types.
1: Ami négy alapvető személyiségi jellemző beosztja az embereket. Ami szerint
0: megmutatott,
1: hogy mi a te fő jellemvonásod.
0: Okay, like a Franz.
1: Aki, okay. Van olyan, aki right. Például...
0: Then you have your eyes. They're the influencers.
1: Hogy mik azok, amik befolyásolnak téged, mik azok, amik kijönnek belőled.
0: Not so much task-oriented, they're relationship-oriented.
1: Vannak, akik inkább a kapcsolatokra összpontosítanak, ők szeretnek nevetni, szeretnek
0: vidámak.
1: Nem az a fontos, hogy hova megyünk, merre tartunk, hanem az, hogy jól érezzük magunkat
0: útközben. These are thinking about next week, next year, 5 years down the road.
1: És ezek így mennek éveken keresztül. És a klasszikus példája, akik a...
0: Okay, it's a little stereotype, but you understand, I'm trying to make the extremes so that you can see.
1: Akik...
0: Right, so Galinda's a good eye. Right?
1: Galinda egy jó szem például.
0: Outgoing.
1: Nyitott.
0: Right, always fun to be around.
1: Mindig öröm, vidámság
0: vele lenni. Then you have your S's.
1: Aztán
0: about over 50% of people are S's.
1: Az emberek 50%-a tartozik a következő
0: they're not like real high and real low emotionally, they tend to be much more stable.
1: Akik érzelmileg nagyon labilisak, tehát hol fönt vannak, hol lent vannak.
0: And they're great, great supportive, consistent people over time.
1: És ők nagy támogatást tudnak jelenteni a
0: then you have your C's. This is you're cautious and more analytical people.
1: Aztán vannak nagyon tudatos, like analitikus személyek, akik szeretnek elemezni dolgokat.
0: Think things through.
1: Átgondolni dolgokat.
0: They're sometimes hard to read.
1: Néha nehéz
0: olvasni. Steve yesterday, Steve's a C.
1: Steve, great guy. Személy, egy fantasztikus.
0: Very, very analytical, very
1: Fantasztikus ember,
0: sometimes
1: nagyon
0: it's hard to read him. You don't really know what he's thinking.
1: Időnként kicsit nehéz megérteni, nehéz
0: because
1: olvasni benne.
0: That,
1: nem tudod, hogy mire
0: that,
1: gondol.
0: Right? And you have to ask him what he's thinking.
1: Néha meg kell kérdezni tőle, hogy mire gondol.
0: Amen?
1: Amen.
0: And so we have these, and no one's usually, very few people are one of these extremes. They're usually a combination of two things.
1: És nagyon kevés ember van, aki egész konkrétan beleilleszthető egyik vagy másik kategóriába.
0: And so, for example, I brought up a really strong D on my team a couple years ago.
1: Egy pár évvel ezelőtt volt egy nagyon erőteljesen D-típusú személyiségű személy az egyik csapatunkban.
0: He was just very dumb.
1: Nagyon D-jellemvonásokkal
0: bírt. So when I hired him, I understood what I was doing.
1: Ezért alkalmaztam őt, pontosan tudtam, hogy mit akarok vele.
0: This guy is like 5 stallion horses in one.
1: Olyan volt, mint hogyha 5 ló lett volna befogva egybe.
0: He's going to pull his ministry down the road further and faster than probably most people I.
1: Úgy tudta az egész csapatot előre vinni, mint kevesen tudták volna mások.
0: But he's still pretty young.
1: De túlságosan fiatal volt.
0: He never really worked for anybody.
1: Igazából még soha nem dolgozott senkinek.
0: He never learned the discipline of being in a team.
1: És nem tanult meg fegyelmezetten viselkedni a csapatban.
0: Unfortunately, never been in the military, so he never learned authority.
1: Sajnos nem volt korábban katona, még úgy, hogy nem tudott semmit a hatalmi rendszerről.
0: The situation and the person.
1: Tehát ott szembesültem ezzel a személlyel, és tudtam, hogy sok munkám lesz vele.
0: And I did.
1: És volt is.
0: So just not too long after that.
1: Aztán nem sokkal ezután.
0: He was brilliant. I mean, he was amazing what he could do.
1: Egy elképesztő képességekkel rendelkező fickó.
0: He started testing me almost immediately.
1: Tehát elkezdett engem próbálni. Elkezdett próbálgatni engem szinte azonnal.
0: We were in a staff meeting.
1: Volt egy ilyen csapat összejövetelünk.
0: We talked about some decision that we needed to be made. That we
1: beszélgettünk döntésekről, amiket meg kellett hoznunk.
0: He looks at me in front of the whole team.
1: Rám nézett ott a teljes csoport előtt. Azt mondta, hogy én ezt nem tudom megcsinálni.
0: So we just talked about this as a group. We decided this is what we're going to do. And
1: mondom, itt csapatban beszélgetünk együtt, és csapatban hozunk döntéseket.
0: This is what we are going to do.
1: Ez az, amit tenni fogunk.
0: And you are a part of we.
1: És te a mi részünk vagy.
0: He says, no, I'm not.
1: Azt mondta, na nem, én nem.
0: Imagine him defying me like that in front of the entire team.
1: Képzeljétek el ezt a helyzetet ott az egész csoport előtt.
0: Isn't it a principle of conflict resolution? You always praise publicly, you correct privately.
1: A csoportban való együttműködés, a konfliktus megoldásnak az egyik lényeges eleme az, hogy dicsérj nyilvánosan és igazíts helyre személyesen.
0: So I smiled at him.
1: Rájuk mosolyogtam. És azt mondtam, majd meglátjuk.
0: Of course the meeting was over.
1: Természetesen, amikor az összejövetelnek vége volt, akkor négy szem közt találkoztunk. Behívtam a
0: irodámba,
1: és elmagyaráztam neki olyan jól, amilyen jól csak tudtam, hogy mit csinált éppen az előbb, hogy mennyire komoly az, amit tett, és hogy mit fogok tenni akkor, ha ezt még egyszer megteszi. Látját, tudjátok, úgy beszéltem vele, mint egy apa a fiához. Szerettem őt. Nem sértődtem meg.
0: Because I know the person, the personality, and you know, I saw this coming.
1: Tisztában voltam az ő személyiségével, és tudtam, hogy ezek fognak jönni, ezek a dolgok.
0: This did not catch me by surprise.
1: Nem ért engem ez váratlanul, ez a dolog.
0: No, I was a little bit surprised, I must say.
1: Hát egy kicsit azért
0: that level of
1: rosszul érintett, annak a szintje, hogy ez kijött belőle, de I said, nem lett meg túlságosan.
0: Do you understand?
1: Aztán megkérdeztem, hogy megértetted?
0: I wasn't sure.
1: Okay. És nem voltam egészen biztos.
0: Not long later, a couple weeks later, he does the same thing in a staff meeting.
1: Néhány héttel később újra ugyanezt csinálta egy ilyen csoport összejövetelen, vezetőségi összejövetelen.
0: So I'm gonna do that. Yeah, you will. And I can see that he's not backing down. I'm not gonna make an issue in the team.
1: És akkor már ott a csapat előtt kellett valahogy kezelni ezt a helyzetet.
0: So okay, all right, no problem. We'll just discuss this afterwards.
1: Azt mondtam, hogy jó, most ezzel nem foglalkozunk, majd utána megbeszéljük ezt a dolgot. Mert próbáltam a csoport.
0: But you can be sure, everyone wants to know how this is going to play out.
1: Többi részét próbáltam megóvni ennek a lehetőségétől, de azért arra utaltam a többiek előtt, hogy ennek lesz következménye számára. Behívtam az irodámba, és mondtam, hogy nem kell feltétlenül leülni. Megfogtam,
0: and with as much fatherly love as I could.
1: A szemébe néztem, és
0: I will be honest, there was a part of me.
1: Olyan apai szeretettel, ahogyan csak képes voltam erre.
0: I was ready to do this.
1: Következőt csináltam.
0: I maintained my emotional control.
1: Megtartottam az érzelmi kontrollomat.
0: And I tried as much fatherly love as I could. It was hard.
1: És olyan apai szeretettel, amilyennel csak tudtam, bár nehéz volt.
0: I was mad.
1: De teljesen őrült voltam.
0: I said, we've talked about this before.
1: Azt mondtam neki, hogy beszéltünk már erről korábban.
0: And I said, I want you to look me in the eyes.
1: Nézz a szemembe.
0: Very carefully listen to what I'm going to say.
1: Nagyon figyelj oda arra, amit most mondok.
0: Do that again.
1: Hogyha még egyszer ezt megteszed.
0: I will fire you on the spot that day.
1: Akkor
0: do you understand me?
1: Lelőlek téged aznap, értesz engem?
0: And he left the room.
1: Aztán ő kiment a szobába.
0: And he never did it again.
1: És soha nem tette többet azt.
0: See, we have to see that leadership is really nothing more than an extension of parenting.
1: Látjátok, a vezetőség az igazából sokszor right? Nem több, mint az, hogy szülőként viselkedsz, apaként viselkedsz.
0: Your kids have done that to you.
1: hogyha vannak gyerekeid, a gyerekeid is ilyenekkel
0: próbálkoznak veled.
1: Próbálkoznak veled, hogy milyen messze mehetnek el a
0: dolgokban.
1: És amíg nem húzol meg világos vonalakat, hogy meddig mehetnek el, akkor
0: right?
1: tudniuk
0: then
1: kell, hogy hol vannak, meg kell tanulniuk, hogy hol vannak a határvonalak, és azokat nem léphetik át. Ezért kell határokat állítani.
0: This young, talented young man had never been properly fathered and disciplined.
1: Ez a tehetséges fiatal ember soha nem volt megfelelő atyaság alatt, és nem volt eléggé fegyelmezett.
0: And it's amazing he got as old as he was before a father came into his life to teach him.
1: És aztán érdekes volt, hogy milyen gyorsan tudott ebbe előre haladni, amikor volt egy olyan atya, aki képezte őt ebben.
0: His respect level for me.
1: Aztán az ő tisztelete felém elképesztő módon nem lefelé ment, hanem fölugrott ide.
0: He'd never had a father.
1: Soha nem volt apja.
0: He never had someone look him in the eye and say, no, you won't behave that way.
1: Nem volt senki, aki megfogta volna, és a szemébe nézett volna, és azt mondta volna neki, hogy értsd meg, hogy nem viselkedhetsz így.
0: Flesh was, you know, he knew I like this, I love him. I care
1: szerette, és ő mindeközben érezte azt, hogy szeretem és értékelem őt, és törődöm vele, és nem haragból tettem ezt vele. És tudta azt, hogy elkötelezett vagyok az ő sikerében, és tudta, hogy én alkalmaztam őt, de mivel szeretlek téged, ezért fegyelmezni foglak.
0: Hebrews 12, that's what the father does.
1: Ez az, amit egy atyának tennie kell.
0: And I will not let you undermine and damage the morale of the team.
1: És nem engedem meg neked azt, hogy aláásd a csapatnak a fegyelmezettségét.
0: Okay. Conflict resolution.
1: Értitek? Ez is egy konfliktus megoldás.
0: Part of that is understanding who you're dealing with.
1: Ennek része az is, hogy kivel kell elbánnod.
0: Different personalities.
1: Mert ugye másfajta személyiségekkel.
0: And in this case, I was looking at him and said, man, that's exactly where I was when I was 20 years old.
1: Kell szembesülni. Mondhattam azt is, ha olyan helyzet lett volna, hogy én is így tettem volna, hogy 20 éves voltam.
0: Because then I went to the military and my world changed.
1: Amikor 17-18 éves voltam és a hadseregbe mentem, akkor az én is teljesen megváltoztam.
0: Others learn in 60 decades or 60 decades.
1: A hadseregben 6 hét alatt több mindenre megtanítottak minket, mint más embert 60 év alatt.
0: Praising public, we said correct, it must be done very quickly.
1: Tehát dicsérj nyilvánosan és igazíts helyre négy szem közt.
0: Disgruntled, unhappy, offended people will begin to poison others.
1: A sértődött emberek mérgezőek tudnak lenni mások számára, ezért gyorsan el kell bánnunk velük.
0: Of an offense, an issue.
1: Biztos, tehát szükségünk van védelemre is.
0: What I try to do, is I try to confront it that same day.
1: Az az, hogy azon a napon kezelnem kell az adott problémát. Nem mehet le a nap ezen a dolgon.
0: And I will try to call the players together, the individuals together, immediately for a meeting.
1: Azonnal össze kell hívni a konfliktusban benne levő személyeket közösen, tehát össze kell őket hívni.
0: To begin the process of facilitating communication.
1: Hogy elkezdjük a megoldást hozó kommunikációt. És meg kell próbálnunk objektív bíróknak lennünk, hogy minden szükséges információt összegyűjtsünk, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felelni. És hogy olyan megoldásra tudjunk jutni, ami elfogadható. És ez általában ez történik. Az időben való lerendezés a dolognak az nagyon fontos. Volt valaha problémát?
0: Does it ever get better over time?
1: Tapasztaltátok, hogy ez az idő múlásával egyre rosszabbá vált?
0: Right?
1: Igaz?
0: Leader has to first ensure that we've properly trained them, communicated roles expectations.
1: A csapatvezetőnek először kell biztosítani, hogy az elvárások azok megfelelő módon kezelve lesznek.
0: So I was dealing with my young leader I was talking about. My first thought is have I trained him properly?
1: Amikor az első, amikor én ezt a fiatal munkatársamat kezeltem, akkor először arra gondoltam, hogy nem megfelelő módon képeztük ki őt.
0: Especially before we ever bring correction or discipline, we have to make sure that we've done our job.
1: Különösen mielőtt valakit helyreigazítunk, biztosaknak kell lenni abban, hogy a magunk dolgát helyesen elvégeztük.
0: And then we can take the next steps.
1: És utána tehetjük meg a következő lépéseket.
0: You know, and you know what, I gotta be honest with you, most of the problems usually start because leadership didn't do a good job.
1: És hogy őszinte legyek hozzátok, el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb konfliktus probléma azért van, mert a vezetőség nem végzi el jól a dolgát.
0: And so problems is just, you can expect them.
1: Ilyen esetben a problémákat várhatod, mert biztosan fognak jönni. Például, hogy nem megfelelően hívtatok be, voltatok be embereket a vezetői csapatba. Nem képeztétek őt megfelelő módon. Igaz? És ezek okozhatnak problémákat.
0: It's also sometimes good as a leader to get counsel from others.
1: Időnként az is jó a vezetők részére, hogyha tanácsolást kérnek másoktól. Ha van egy kihívás, egy probléma,
0: don't be afraid of picking up the phone or talking to someone experienced. I mean, we have a half a room full of ministers here that have got a lot of experience.
1: Akkor ne féljetek attól, hogy felhívjatok valaki olyan vezetőt, akinek vannak tapasztalatai az adott területen. Tele van ez a helység tapasztalatokkal rendelkező vezetőkkel, és nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy hogyan old meg ezt a helyzetet. Néhány héttel ezelőtt voltam együtt vacsoráztam egy pásztorral a városunkban.
0: And he told me about this conflict that he had.
1: És elmondta nekem a konfliktus helyzetét, ami benne volt. És hogy milyen sok sérülést okozott ez a gyülekezetben.
0: And he said, what do I do?
1: És kérdezte tőlem, hogy mit csináljak most.
0: Case, I mean, I know it was a very biblical situation. I mean, the Bible speaks directly to this situation.
1: És abban az esetben ez egy olyan helyzet volt, amire a Bibliának direkt utasítása van, pontosan hasonló helyzetet leír a Biblia. És elmondtam neki, hogy hogy kell ezt kezelni.
0: So I thought to myself, well, okay, this is easy because it's very very clear in scripture.
1: És elmondtam neki, hogy hát ez igazából egy nagyon egyszerű eset, mert nagyon pontosan le van írva a Bibliába. Ezt elmondtam neki.
0: And then I shared with him what the enemy's strategy ultimately was to drain him and divide his church.
1: És elmondtam neki azt is, hogy az ellenségnek mi a stratégiája, hogy hogy tudja őt lemeríteni és megosztani a gyülekezetét.
0: And I commend him. I says, you know, it's a really, you know, it's good on you that you were not afraid to ask for some counsel.
1: És adtam tanácsokat neki, és az jó számotokra, mint vezetők számára, hogyha kértek tanácsokat.
0: By the way, how long has this been going on?
1: Aztán később kérdeztem, hogy na mi a helyzet?
0: 4 years. He finally asked for help. After 4 years.
1: Ja, kérdeztem tőle, hogy mikor kezdődött ez a probléma, és elmondta, hogy négy éve küzd már ezzel a problémával, mire odáig eljutott, hogy segítséget kérjen.
0: And making his life miserable.
1: És az idő folyamán egyre ingerültebbé vált, nagyon sok személy kilépett már a gyülekezetből addigra.
0: And that should have been resolved, that should have been confronted and resolved the first time.
1: A probléma kezdetekor rögtön le kellett volna rendezni és kezelni kellett volna ezt a problémát, de nem volt tapasztalata ebben.
0: What he should have done was ask for help.
1: És nem kért segítséget sem akkor még.
0: Let me encourage you, please.
1: Hagy bátorítsalak benneteket. Kérlek benneteket, ne küzdjetek, ne harcoljatok egyedül, magányosan.
0: If you have something that you don't have experience on, ask for someone who does.
1: Hogyha van valami olyan helyzet, amiről nincsen tapasztalatok, akkor kérdezzetek meg olyanokat, akiknek van.
0: So now we're talking about formal confrontation. Next slide.
1: Következő.
0: This is the progression that should take place.
1: Ez a folyamata annak, ami végbe megy.
0: This comes right out of the Matthew model that Jesus gave us.
1: A Máté evangéliumban adja Jézus ennek a példáját
0: elég. It's a progression.
1: Ez egy folyamat.
0: Okay, and it applies in every aspect of the kingdom.
1: És ez a királyságnak minden aspektusára érvényes.
0: Church, business, marketplace.
1: Gyülekezetre, munkahelyre, üzleti vállalkozásra.
0: Government.
1: Kormányra.
0: Doesn't matter. Same thing.
1: Nem számít, ugyanaz a helyzet.
0: Here's the progression that we follow.
1: A következő az a folyamat, amit követnünk kell.
0: An oral admonishment. In other words, an oral correction.
1: Az első pont a szóbeli helyreigazítás.
0: We don't want to bring on too much consequence for too small an offense.
1: Nem akarunk túl nagy következményeket kilátásba helyezni.
0: That makes sense?
1: Értitek
0: so
1: ezt?
0: Normally the first step is an oral admonishment, correction.
1: Az első az a szóbeli helyreigazítás minden esetben.
0: Right? And usually that will take care of it.
1: általában erre figyelni kell. Abban a példában, amit elmondtam a fiatal
0: munkatársamnak,
1: szóban helyreigazítottam őt, és akkor már felhívtam a figyelmét arra, akkor még nem volt következménye, hogy a második esetben az lesz az utolsó.
0: The next step is put it in writing.
1: Hogyha a szóbeli helyreigazítás eredménytelen, akkor a második lépés az, hogy ezt le kell írni, és dokumentálni kell. Az írott helyreigazítás ugyanis sokkal erőteljesebb. Nagyon világosan le kell írni a dolgokat.
0: If I'm sharing, I'm not sure what she hears, what I'm saying, what she hears me saying, right?
1: Hogyha szóban beszélek valakivel, akkor nem tudom, hogy mit ért meg belőlem, mi az, amit felfogott. De hogyha írásba adod,
0: right? You can read it, reread it, reread it 10 times. I mean, it's
1: olvashatod egyszer, kétszer, tízszer, ha kell.
0: I brought another strong leader into my team.
1: Egy másik erős vezető egy
0: at the same time.
1: Vezetői csapatban.
0: Pretty much the same kind of profile.
1: Majdnem hasonló profilú személyiség. Egy erőteljes D domináns személyiség.
0: He started his own computer business when he was like 8 years old or something.
1: Ő maga vitte a számítástechnikai vállalkozását 8 éve, vagy valahogy így. Nagyon intelligens, értelmes volt, magas IQ-val rendelkező személy.
0: No EQ.
1: Semmi érzelmi kvalitás. Soha nem volt katona.
0: Never worked in a team.
1: Soha nem dolgozott csapatban.
0: If you could believe it, I hired two of these guys.
1: Elképzelhetitek, hogy milyen volt két ilyen személlyel együtt dolgozni.
0: Tremendous amount of time and effort to disciple this guy.
1: Elképesztő mennyiségű időt és energiát igényelt, hogy
0: he started fairly
1: kezelni
0: early
1: tudjam
0: on.
1: Ezt az embert. És elég korán elkezdtem.
0: He'd come to staff meetings and stuff late.
1: Általában elkésett a csapat
0: összejövetelekről.
1: Hát ugyanúgy működött, mint az élete korábbi részében mindig.
0: Likes working all night, and then when he falls asleep, he sleeps in.
1: Szeretett egész éjszaka dolgozni, aztán reggel.
0: I brought another strong leader into my team.
1: Egy másik erős vezető vezetői csapatban.
0: Pretty much the same kind of profile.
1: Majdnem hasonló profilú személyiség. Egy erőteljes D domináns személyiség.
0: He started his own computer business when he was like 8 years old or something.
1: Ő maga vitte a számítástechnikai vállalkozását 8 éve, vagy valahogy így. Nagyon intelligens, értelmes volt, magas IQ-val rendelkező személy.
0: No EQ.
1: Semmi érzelmi kvalitás. Soha nem volt katona.
0: Never worked in a team.
1: Soha nem dolgozott csapatban.
0: If you could believe it, I hired two of these guys.
1: Elképzelhetitek, hogy milyen volt két ilyen személlyel együtt dolgozni.
0: Tremendous amount of time and effort to disciple this guy.
1: Elképesztő mennyiségű időt és energiát igényelt, hogy
0: he started fairly
1: kezelni
0: early
1: tudjam
0: on.
1: Ezt az embert. És elég korán elkezdtem.
0: He'd come to staff meetings and stuff late.
1: Általában elkésett a csapat
0: összejövetelekről.
1: Hát ugyanúgy működött, mint az élete korábbi részében mindig.
0: Likes working all night, and then when he falls asleep, he sleeps in.
1: Szeretett egész

0: semmi érzelmi kvalitás.
1: Never been in the military.
0: Soha nem volt katona.
1: Never worked in a team.
0: Soha nem dolgozott csapatban.
1: If you could believe it, I hired two of these guys.
0: Elképzelhetitek, hogy milyen volt két ilyen személlyel együtt dolgozni.
1: Tremendous amount of time and effort to disciple this guy.
0: Elképesztő mennyiségű időt és energiát igényelt, hogy
1: he started fairly early on.
0: Ezt az embert. És elég korán elkezdtem.
1: He came to staff meetings and stuff late.
0: Általában elkésett a csapat
1: összejövetelekről.
0: Hát ugyanúgy működött, mint az élete korábbi részében mindig.
1: Likes working all night, and then when he falls asleep, he sleeps in.
0: Szeretett egész éjszaka dolgozni, aztán reggel meg elaludt.
1: And that's okay.
0: Hát ez rendben van.
1: If you work for yourself.
0: Hogyha te a magad ura vagy és magadnak dolgozol. De nem megfelelő nekem, hogyha én vagyok, ha egy csapatban együtt dolgozunk. Egy csapatban ezt nem lehet megcsinálni. Tehát állandóan
1: később.
0: És tudjátok, hogy milyen befolyással van ez a csapatban.
1: You have to have discipline in a team.
0: A csapatban,
1: and morale goes up, not down.
0: A csapatban fegyelemnek kell lennie.
1: Right? Any professional sports team will tell you that.
0: Bármelyik profi sport csapat elmondja ezt neked, megerősíti.
1: Number two, bad for my team.
0: Tehát egyrészt rossz volt neki, másrészt rossz volt a csapatnak is.
1: That makes sense?
0: Értitek?
1: Call him in my office, talk to him.
0: Behívtam az irodámban, beszéltem vele.
1: Listen.
0: Figyelj ide.
1: Right? What's happening? What's going on?
0: Mi történik? Mi van? Mi a helyzet?
1: Are you depressed?
0: Depressziós vagy?
1: Having problems sleeping?
0: Nem tudsz aludni.
1: So he told me kind of what it was. This was just his life pattern. This is how he likes to live.
0: És aztán elmondta nekem, hogy hát neki ez az életstílusa, így szeret élni.
1: I thought to myself, gosh, man, you need a father.
0: És én azt gondoltam magamban, ember, hát neked egy apára lenne szükséged. De hát én alkalmaztam őt a munkára.
1: So I already signed up for the job to be his father.
2: Ich habe mir schon im Herzen festgemacht,
0: ich werde sein Vater. Tehát én alkalmaztam őt a munkára, és ezzel azt is váltam, hogy az
1: apja legyen. Make sure he understood the expectations, trained him.
0: Nevelnem kellett arra, hogy az elvárásoknak megfeleljen.
1: Continue
0: képezni kellett. Tehát voltak problémák továbbiak is.
1: So finally I realized the oral management is not working.
0: Végül megértettem, hogy a szóbeli figyelmeztetés nem elegendő.
1: So I wrote up a oral, I mean a written reprimand.
0: Ezért aztán írásba adtam a helyreigazítást, behívtam az irodámba.
1: Sat him down.
0: Leültettem.
1: I said, this isn't going to be a surprise to you.
0: Mondtam neki, hogy ez nem fog téged meglepni igazán.
1: It's just the next step in the process that I've already communicated to you.
0: Ez a folyamatban a következő lépés, amiről már beszéltem neked.
1: And I said, I need you to read this.
0: És odaadtam neki a papírt, mondtam, hogy ezt el kéne olvasnod.
1: Of it, letter of reprimand.
0: Elolvasta.
1: He didn't take time to read it.
0: Azt mondta, hogy nincs ideje rá, hogy elolvassa.
1: Pushed it back.
0: Visszaadta.
1: Looked me in the eyes.
0: A szemembe nézett.
1: You'll never have another problem with me again.
0: Azt mondta, hogy soha nem lesz többet problémád velem újra.
1: Now, that didn't turn out to be true.
0: És ez,
1: I lost more problems with him.
0: És ez aztán nem így lett, tehát volt utána problémák.
1: There was no more rebellious attitude in him.
0: De nem volt többé már ilyen lázadó hozzáállás benne. És egy egészen nagyszerű fiammá vált.
1: He still to this day emails me every once in a while just to say once again for the 1000th time, thank you.
0: Naponta ír nekem e-maileket, és újra megköszöni mindazt, amit
1: NASA now a couple times.
0: Amit elvégeztem vele, vagy amit tőlem kapott. És a NASA-nál dolgozott több alkalommal már, és egy nagyszerű vezetővé vált.
1: Resolution.
0: Konfliktus kezelés. Amen.
1: And of course, if that doesn't work, then we take it to the third step.
0: És ez nem működik, akkor jön a harmadik lépés.
1: What are some examples of a punitive action that you might take?
0: És utána következik
1: the most severe is to fire someone,
0: a legsúlyosabb büntetési mód,
1: or remove them from a team,
0: a csapatból való eltávolítás,
1: remove them from their position,
0: a pozícióból való eltávolítás.
1: But there's other things that can be done as well too.
0: És még néhány más dolog is lehet.
1: God needs to give us wisdom on that.
0: És Isten bölcsességet ad arra, hogy ezt hogyan, mit lehet tenni.
1: You have much more options available to.
0: Alkalmazóként több lehetőségetek van arra, hogy miket tegyetek.
1: Go home for the next week without pay.

0: Például az, hogy hazaküldöd a következő hétre fizetés nélkül. Aztán gyere vissza és beszélgessünk megint, meg hát több más ilyen dolog. Általában a gyülekezeti csapatainkban ott kell bölcsességet kérnünk arra, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Látjátok ennek a folyamatát? Ez nem büntetés, hanem Isten szerinti fegyelmezés.
1: The purpose, intention is redemptive.
0: A cél az a javításnak a szándéka, helyreállítás szándéka.
1: As a father, I am not punishing my kids.
0: Atyaként nem büntetem a gyerekeimet.
1: I'm changing their behavior.
0: Hanem változtatom a viselkedésüket.
1: Right? Helping them not to choose destructive patterns.
0: Hogy ne válasszák azokat a dolgokat, amik tönkreteszik őket, mert azt szeretném, hogyha látnátok, értitek a különbséget a
1: között,
0: hogy ne legyenek mérgesek és frusztráltak. Mert ha azok lesznek, akkor nem tudsz effektív lenni a konfliktus megoldásban.
1: Use correction should be done in the presence of other leaders.
0: Általában a helyreigazítás más vezetők jelenlétében kell végezni.
1: Confrontation situation. I will usually after the first time have the two or more with me.
0: Az első alkalom után, az első helyreigazítás után két vagy három másik személy szoktam bevonni. Általában egyet a vezetők közül.
1: Right? According to scripture.
0: Ez is az írás szerint van így.
1: It's more powerful.
0: Ez erőteljesebb.
1: It sends a much stronger message.
0: Erőteljes, erőt ad az üzenetnek.
1: You don't get into the I said, he said thing.
0: És nem tudsz meg, tehát mentesít right? attól, hogy az én ezt mondtam, te azt mondtad.
1: Or who knows what people hear.
0: Ki tudja, hogy emberek mit hallanak meg. És akkor van már ott veled egy
1: tanú. Important that is?
0: Látjátok, hogy mennyire fontos ez?
1: Right? And it would be inconceivable to deal with the situation of opposite sexes, obviously, if you're male and female. I wouldn't even consider confronting other than with multiple people if you're having to deal with
0: akkor különösen fontos az, különösen akkor fontos ez, amikor a helyreigazítandó személy az más nemű.
1: Does that communicate? Do you understand what I'm saying? Right?
0: Értitek,
1: counseling. You don't counsel male, female.
0: Mint a tanácsolásnál is, ahogy beszéltünk erről, hogy.
1: Then what about
0: különböző nemű tanácsolás
1: esetén?
0: Mi a helyzet a házastársakkal?
1: I've never seen this done in another church or in another business ever.
0: Soha nem láttam ezt más gyülekezetben vagy más házasságban.
1: But I've done this and I'm just going to share with you why I do what I do and
0: de én azt tettem
1: and you could either take it or leave it.
0: Vagy yeah? Megragadjátok ezt vagy elvetitek. Nem, a következő volt a helyzet.
1: And I brought this ministry leader all the way through the disciplinary process.
0: És ezt a gyülekezeti vezetőt is végigvittem ezen a fegyelmezési folyamaton.
1: And it came to the point where there was no choice. I had to let him go, fire him.
0: És eljutottunk arra pontra, amikor már nem volt más választás, meg kellett szabadulni tőle, el kellett küldeni.
1: I could have done that.
0: Nem tettem ezt.
1: Discharge my responsibility. Ethically, they had no other responsibility.
0: Etikai értelemben nem volt felelősségem, de pastori módon felelősségem volt, és ennek nem feleltem meg. Mert tudtam azt, hogy van egy felesége, aki szenvedett a dologtól.
1: Didn't hear both sides of the story.
0: És nem hallgattam meg az éremnek mind a két felét.
1: Hearing his side of the story.
0: Csak a férj oldalát hallgattam meg.
1: And of course, she's going to side with her husband and try to believe the best.
0: És csak az ő elmondása alapján hoztam döntést.
1: But she would be no future help to him if she didn't know the truth.
0: És a feleségnek nem volt lehetősége segítséget kapni. És
1: invited him in and his wife.
0: Meghívtam őt és a feleségét is.
1: And another one of my elder staff pastors.
0: És az egyik pásztortársamat.
1: To review the entire situation from beginning to end.
0: Hogy az egész helyzetet az elejétől a végig átbeszéljük.
1: Had all the documentation, all everything I needed.
0: és minden dokumentáltunk, amire szükség
1: volt. It all to her. This is for her, not for him, for her.
0: És ezt a feleség miatt tettük.
1: And then I opened up for questions. You ask me what you want to ask.
0: És aztán kérdéseket tettünk fel.
1: And she left that meeting.
0: És a feleség elment arról az alkalomról.
1: She didn't love her husband less, I don't think.
0: Azt hiszem, nem szerette ettől kevésbé a férjét.
1: Very, very grateful for that opportunity.
0: És nagyon-nagyon hálás volt a feleség ezért a lehetőségért.
1: To hear the whole story.
0: Azt, hogy hallotta az egész történetet, vagy hogy meghallgattuk az egész történetet.
1: Sentenced her to the prison of misinformation and half-truths.
0: Hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor a feleséget bezártam volna a féligazságok ismeretének a börtönébe.
1: She would have certainly taken on her husband's offense.
0: Akkor biztos, hogy magára vette volna a férjének a
1: sértéseit.
0: És a rossz helyzetet még rosszabbá tettük volna ezáltal.
1: I at least was able to help her not go that direction.
0: Végül is képes sikerült őt ebbe a másik
1: Amen?
0: Irányba elvinni.
1: Not something you see anywhere usually, but we should see it in the church, in my opinion.
0: Nem mindenhol láthatod ezt, de a gyülekezetben ilyen előfordul.
1: Finally,
0: utolsó összefoglalás.
1: We talk about this is a critical skill that we can learn and master.
0: Egy kritikus fontosságú képesség, amit meg kell tanulnunk és képeseknek kell rá válnunk.
1: And if we're dealing with formal correction.
0: És hogyha formális helyreigazítást végzünk, akkor tegyük ezt jól.
1: Okay? Even in a church you can wind up in a lawsuit.
0: Még a gyülekezetben
1: is. In a church you can wind up in a lawsuit.
2: Sogar in einer Gemeinde kann man in einem Gerichtsverfahren enden.
1: In a business you can definitely wind up in a lawsuit, right?
0: És a business, az üzleti világban is gondjait lehetnek, hogyha ezt nem jól csinálunk.
1: God wants us to do it right.
0: Helyes módon kell ezt csinálnunk, és Isten is azt akarja, hogy
1: so
0: jól csináljuk.
1: Is we must develop this emotional skills, these EQ skills.
0: Ezeket az érzelmi képességeket ki kell fejlesztenünk magunkban.
1: Realize that conflict is deadly.
0: Vegyük észre azt, hogy a konfliktus az halált okozhat, az ellenség mindig benne van.
1: Poison that will affect others quickly.
0: Ez olyan méreg, ami gyorsan megmérgezhet másokat.
1: So it needs to be quickly contained and quickly dealt with.
0: Gyorsan kezelni kell ezeket, és gyorsan el kell bánni.
1: As a leader, you have to be able to quickly discern the root and not get caught up in the fruit.
0: Vezetőként képesnek kell legyünk arra, hogy gyorsan felismerjük a konfliktus gyökerét, és ne a gyümölcsökkel foglalkozzunk.
1: In engineering we call it root analysis, right? Root cause analysis.
0: A mérnöki világban ezt úgy right? hívjuk, hogy gyökér probléma analizálás. És a bíróknak a fegyelmezettségével kell mind a két oldalt meghallgatni. És ha olyan nagy konfliktus van, akkor kérjünk segítséget. Ritkán van erre szükség.
1: And it was against two groups.
0: Két csoport van.
1: And I listened to the leaders.
0: Meghallgattam a vezetőket.
1: And I listened to this other group.
0: Meghallgattam a másik csoportot.
1: Try to listen to all the sides.
0: Próbáltam mind a két oldalt meghallgatni.
1: And clearly the leaders were overreacting.
0: És világos módon a vezetők túlreagálták a dolgokat.
1: This is the kind of things that they were saying.
0: A következő féle dolgokat mondták.
1: Because of this situation, because of what you did.
0: Emiatt a helyzet miatt, amiatt amit ti csináltatok.
1: This is how I feel now.
0: Emiatt így érzek most. Vezetők mondták ezt.
1: Now listen to this for a while.
0: Még hallgassatok kicsit tovább.
1: Do you see the problem?
0: Látjátok a problémát?
1: This problem wasn't about the problem. This problem was about how the leader felt.
0: Ez volt a probléma, hogy hogyan éreztek a vezetők.
1: This leader was feeling undermined.
0: Mert ezek a vezetők aláásva érezték a tekintélyüket, és bizonytalannak érezték magukat, és emiatt túlreagálták a dolgokat.
1: Because they lost their emotional objectivity.
0: Mert elveszítették az érzelmi objektivitásukat.
1: I don't think any of us are beyond the ability to lose our objectivity. Right?
0: Azt hiszem, hogy egyikünk sincs
1: like a mind,
0: azon,
1: a disciplined judge is minds.
0: El tudjuk veszíteni az érzelmi objektivitásunkat.
1: And prepare if you're entering into leadership.
0: És készüljünk fel arra, hogy ha belépünk a vezetésbe,
1: church leadership or any other kind,
0: a gyülekezet vezetésébe vagy akármilyen más típusú vezetésbe,
1: be prepared to to be conflict resolution will be a big part of what you do.
0: Legyetek felkészülve arra, hogy a konfliktus kezelés az a munkátoknak, a tevékenységeteknek a nagy részét fogja.
3: Elhangzott Dálko Kreiner konfliktus kezelés című tanítás.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások.
5: Ez a Rádió Sansz.

Köszönjük neked ezt a kegyelmet, amit adtál nekünk, ami a miénk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy ez a kegyelem elvihet bennünket Jeruzsálemből, Júdeába, Szamáriába, a föld végső határáig. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megtalált, Uram, és szeretnénk az életünket, a szívünket odaadni erre a kegyelemre. Együtt akarunk élni a kegyelemmel, azzal a kegyelemmel, amit nekünk adtál, amit a mellettünk lévőnek adtál, amit ennek a gyülekezetnek adtál, és amit ennek az országnak adsz, Uram. Ez a kegyelem, ez ad nekünk jövőt. Ez a kegyelem tölti be a szívünket, Uram. Ragaszkodunk hozzád. És köszönjük neked, hogy veled vagyunk, és te velünk vagy. És köszönjük neked, Uram, hogy ez a kegyelem annyira jó, és annyira megerősíti a mi számunkra. Megragadjuk most ezt.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Steve Telcerov profétálás című tanítását hallhatjuk.
3: Good morning, everyone.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: Oh, you look great.
4: Nagyszerűen néztek ki.
3: All right, we're gonna do a prophetic activation right away.
4: Most rögtön profétailag aktiválunk titeket.
3: So what you have to do is cover the shield, this name shield that's on your thing.
4: Tehát takarjátok le a kitűzőtöket, akinek van.
3: Now, you need to look at somebody you don't know.
4: És nézd rád valakire, akit nem látsz.
3: It's a little bit hard in this group. It's a little bit hard in this group.
4: Ebben a csoportban ez nem lesz könnyű feladat.
3: But maybe you can practice this after this week.
4: De esetleg majd ugyanezt gyakorolhatjátok ezután a tanítás után, a szeminárium után.
3: You can know that you're increasing in your prophetic gift.
4: Tehát tudhatjátok, hogy növekedtek a profétai ajándékban.
3: When you can meet someone you don't know.
4: Amikor találkoztok valakivel, akit nem ismertek.
3: And say to them.
4: És azt mondod neki.
3: Hello.
4: Hello, szia.
3: Your name's Dominic. What's mine?
4: Hát a neved. Téged Dominiknak hívnak, hát engem.
3: So you just practice it, and you can see over time you'll get better.
4: Na, hogyha ezt elkezditek gyakorolni, majd időben látjátok, hogy egyre jobban megy.
3: All right. Let's get into our lesson. Turn to... This is part 5, right? Part 5, you turn to page 19 in your notes.
4: Akkor lapozzatok a jegyzetben a 19. oldalra, a 5. rész profétálás címszó alatt.
3: Let me just address something regarding the homework again.
4: Szeretnék újra egy kicsit beszélni a házi feladatról.
3: I think homework is an essential part of the learning process.
4: Azt gondolom, hogy a házi feladat a tanulási folyamatnak lényegbevágó része.
3: Reason being.
4: Mert.
3: Is that when you are forced to articulate something in your own words, either spoken or written.
4: Amikor arra kényszerültök, hogy valamit a saját szavaitokkal kifejezzetek, vagy hangban, vagy írásban.
3: Then that thing is yours. It comes from you.
4: Akkor ez a dolog a sajátotokká válik, mert tőletek jön ki, belőletek jön ki.
3: And what you've learned then really gets a stronger hold inside of you when you're able to articulate it with your own words.
4: És hogyha valamit, amit tanultatok, meg tudjátok fogalmazni a magatok szavaival, akkor ez jobban megragad bennetek.
3: So don't take that step lightly. It's very important.
4: Tehát ne vegyétek könnyen ezt a házi feladat dolgot, mert nagyon fontos.
3: When you think about the things that you've learned and you articulate it in your own way.
4: Amikor átgondoljátok a tanultakat és a saját módotokon megfogalmazzátok.
3: That's what you will eventually teach.
4: Akkor végül azt fogjátok majd tanítani, amit így megfogalmaztatok.
3: Because that's what you can articulate.
4: Mert az az, amit meg tudtok fogalmazni.
3: Without your own articulation, it will just remain something on the pages.
4: Hogyha ti nem fogalmazzátok meg, akkor az egész dolog csak a papíron marad.
3: So use what you get.
4: A jegyzetben, tehát használjátok azt, amit megkaptatok.
3: Also things that you learn. Be aggressive in sharing things publicly with someone else, what God speaks to you and does in you.
4: És mindennel kapcsolatban, amit így tanultatok, vagy amit Isten mond nektek, vagy amit cselekszik bennetek, legyetek nagyon aktívak abban, hogy nyilvánosan valaki másnak elmondjátok, elmagyarázzátok.
3: Because again, when you articulate it, it's yours.
4: Mert amint megfogalmazzátok, a sajátotokká válik, mondom újra.
3: You own it and it owns you.
4: Akkor ez a dolog már a tiétek lesz, ti pedig annak a dolognak a részei lesztek.
3: Okay, let's look page 19 on the Bible's exhortation to prophesy.
4: Akkor nézzük meg a 19. oldalon a Biblia bátorítása a profétálással kapcsolatban.
3: Turn in your Bibles to 1 Corinthians 14.
4: Lapozzatok a Bibliában az 1 Korintus 14-hez.
3: We're going to have a little longer survey on prophecy in the Bible.
4: Itt a Bibliában van egy kicsit hosszabb fejtegetés a profétálásról.
3: But let's look at this one important verse in 1 Corinthians 14.
4: De nézzük meg ezt a nagyon fontos verset az 1 Korintus 14-ben.
3: In chapter 13, Paul gives the foundation for the use of the gifts, which is the motive of love.
4: A 13. részben adja meg a szellemi ajándékok használatának a mozgatórugóját Pál, ami pedig a szeretet.
3: Many make a mistake by seeing chapter 13 and 14 as either or.
4: Sokan azt a hibát elkövetik, hogy a 13. és 14. részt úgy tekintik, mint vagy-vagyot.
3: Paul's not teaching either or.
4: De hát Pál nem ilyen vagy-vagyról tanít.
3: He's teaching the relationship between the motivation of love and the exercise of the gifts.
4: Hanem beszél a kapcsolatról, a szeretet mint motiváció, mint indíték és a szellemi ajándékok használata között.
3: So never fall into that category of believers who see a dichotomy or an either or position in these chapters.
4: Tehát soha ne kerüljetek azok közé, a hívők közé, vagy abbanak a tanításnak a csapdájába, ami ezt a két fejezetet vagy-vagyként kezeli.
3: Paul says in verse 1, let love be your highest goal.
4: Azt mondja Pál az első versben, itt 1 Korintus 14, hogy legyen a szeretet a legfőbb célotok, az ő fordítása szerint.
3: But also desire the special abilities the Spirit gives, especially the ability, the gift to prophesy.
4: De kívánjátok azokat a különleges képességeket is, amelyeket a Szent Szellem ad, különösen azt, hogy profétáljatok.
3: Would you agree if Paul is expressing in the word for us to have a desire for something that it's good?
4: Gondoljátok, hogy Pál, ki az, aki úgy gondolja, hogy Pál itt az írásban egy olyan utáni vágyat fejez ki, ami egy jó dolog.
3: And the word desire here is not just well, if it happens, great, if not, it's okay.
4: Ez az kívánjátok szó itt nem azt a jelentést hordozza, hogy nagyszerű lenne, ha megtörténne, de hát ha nem, úgyis jó.
3: This is an earnest coveting, something strongly desired.
4: Ez egy nagyon erős sóvárgás, egy nagyon határozott kívánása valaminek.
3: And I have to admit that the large majority of my time in the Christian life has not been spent desiring earnestly this gift.
4: És be kell vallanom, hogy az én eddigi keresztény életemnek a nagy része úgy telt el, hogy nem vágyakoztam nagyon komolyan ezután az ajándék után.
3: So then rather than trying to explain away my own lack of spiritual earnestness for this gift,
4: de nem próbálom most megmagyarázni a vágyódás hiányát bennem ezután az ajándék után.
3: My life has to be conformed to the word, not the other way around.
4: Mert az én életemnek kell az íráshoz igazodnia, és nem fordítva.
3: And if anything happens in this weekend, I pray that you will get a burning passion to want to prophesy.
4: És hogyha bármi történik ezen a héten veletek, akkor én azért imádkozom komolyan, hogy az történjen, hogy egy nagyon komoly vágy legyen bennetek a prófétálás után.
3: And by the time this weekend is over, all of you will be prophesying.
4: És ugye a három nap végére már mindannyian prófétáljatok.
3: Amen. Who didn't say amen? I want to see.
4: Ki nem mondott áment erre?
3: I'm serious.
4: Komolyan gondolom.
3: If it happens, great. If not, it's okay.
4: Ez az kívánjátok szó itt nem azt a jelentést hordozza, hogy nagyszerű lenne, ha megtörténne, de hát ha nem, úgyis jó.
3: This is an earnest coveting, something strongly desired.
4: Ez egy nagyon erős sóvárgás, egy nagyon határozott kívánása valaminek.
3: And I have to admit that the large majority of my time in the Christian life has not been spent desiring earnestly this gift.
4: És be kell vallanom, hogy az én eddigi keresztény életemnek a nagy része úgy telt el, hogy nem vágyakoztam nagyon komolyan ezután az ajándék után.
3: So then rather than trying to explain away my own lack of spiritual earnestness for this gift,
4: de nem próbálom most megmagyarázni a vágyódás hiányát bennem ezután az ajándék után.
3: My life has to be conformed to the word, not the other way around.
4: Mert az én életemnek kell az íráshoz igazodnia, és nem fordítva.
3: And if anything happens in this weekend, I pray that you will get a burning passion to want to prophesy.
4: És hogyha bármi történik ezen a héten veletek, akkor én azért imádkozom komolyan, hogy az történjen, hogy egy nagyon komoly vágy legyen bennetek a prófétálás után.
3: And by the time this weekend is over, all of you will be prophesying.
4: És ugye a három nap végére már mindannyian prófétáljatok.
3: Amen. Who didn't say amen? I want to see.
4: Ki nem mondott?

0: explain away my own lack of spiritual earnestness for this gift.
1: De nem próbálom most megmagyarázni a vágyódás hiányát bennem ezután az ajándék után.
0: My life has to be conformed to the word, not the other way around.
1: Mert az én életemnek kell az íráshoz igazodnia, és nem fordítva.
0: And if anything happens in this weekend, I pray that you will get a burning passion to want to prophesy.
1: És hogyha bármi történik ezen a héten veletek, akkor én azért imádkozom komolyan, hogy az történjen, hogy egy nagyon komoly vágy legyen bennetek a prófétálás után.
0: And by the time this weekend is over, all of you will be prophesying.
1: És ugye a három nap végére már mindannyian prófétáljatok.
2: Amen.
0: Who didn't say amen? I want to see. Raise
1: your hand. Ki nem mondott áment erre?
0: I'm serious.
1: Komolyan gondolom.
0: The Bible is very clear, and we're going to see this shortly, that everyone can prophesy.
1: Hamarosan meglátjuk, hogy a Biblia teljesen komolyan mondja azt, hogy mindenkinek kellene prófétálni.
0: And I would take this even a step further.
1: De én még egy lépéssel tovább megyek ebben.
0: Not only can you prophesy.
1: Nem csak hogy prófétálhattok.
0: But once we're done with this lesson, you're going to see you have to prophesy.
1: Ennek a leckének a végére már tudni fogjátok, hogy kell prófétálnotok.
0: If you don't prophesy.
1: Ha nem prófétáltok.
0: Then you are taking away something from the church and from the body of Christ that is absolutely necessary.
1: Akkor az egyháztól, Krisztus testétől valami teljesen nélkülözhetetlen és szükséges dolgot vesztek el.
0: And in many cases you will be letting the enemy have something that doesn't belong to him.
1: És ezáltal nagyon sokszor lehetőséget adtok az ellenségnek arra, hogy megkaparincson valamit, ami nem az övé.
0: And we're going to see what that means in a little bit.
1: És egy kicsit majd meglátjuk, hogy ez mit jelent.
0: In your notes, most Christians do not seem to understand how prophecy can be used today.
1: A jegyzet szerint úgy tűnik, a legtöbb keresztény nem érti, hogy hogyan használható ma a prófétálás.
0: Many fear it.
1: Sokan félnek tőle.
0: It's mysterious to most.
1: A legtöbbek számára titokzatos dolog.
0: Ooh, prophesy.
1: Ooh, proféta.
0: I remember my home church in the United States.
1: Emlékszem a gyülekezetemre, ahol Amerikában jártam.
0: There were just a few people who prophesied.
1: Ott csak kevesen profétáltak.
0: Boy, and when they prophesied.
1: De amikor ők profétáltak.
0: Their voice quivered.
1: Relegett a hangjuk.
0: And they spoke really loud.
1: Nagyon hangosan mondták.
0: And they used the King James language, thus saith the Lord.
1: És a Károlynak a Károli változatát használta, így szól az Úr.
0: And I thought, oof. And so everyone kind of looked at that, boy, that's a special gift.
1: És a többen tényleg úgy néztek rájuk, ez aztán egy különleges ajándék.
0: What was being communicated, this wasn't communicated in words, but what everybody understood.
1: Tehát ebben az volt az üzenet, amit nem szavakkal mondtak, de mindenki értette.
0: Is that there were a few special people who prophesied.
1: Hogy volt néhány különleges ember, aki prófétált.
0: And I want to blow that thinking right out of our minds.
1: De én szeretném kisöpörni ezt a gondolatot az elménkből.
0: And we're going to look at a few practical suggestions that you do not put a religious cloak over the spirit of prophecy.
1: És meg fogunk nézni majd néhány gyakorlati útmutatást arról, hogy hogyan ne öltöztessük vallásos köntösbe a prófétálást.
0: Prophecy can be just as simple as speaking to someone else.
1: A prófétálás lehet annyira egyszerű, mint amikor beszélgetünk valakivel.
0: And we're going to see how this works a little bit more practically as time goes on.
1: Majd ahogy telik az idő, egyre gyakorlatilag módon ezt meg fogjuk vizsgálni.
0: But it's not mysterious.
1: De ne legyünk titokzatosak, ez nem titokzatos.
0: It's often neglected in practice.
1: Sokszor elhanyagolják ennek a gyakorlását.
0: There are many of those who believe that prophecy, those who prophesy can be insincere.
1: Sokan úgy hiszik, hogy akik prófétálnak, nem őszinték.
0: And because of this they've become unbiblical Christians.
1: És ezért nem biblikus keresztényekké lettek.
0: They don't desire prophecy and they are not passionately desiring it for the good of others.
1: Nem prófétálnak és nem is kívánják ezt szenvedélyesen, hogy másoknak használjanak vele.
0: Now if you've been wounded through the misuse of the prophetic gift.
1: Hogyha ti már megsebesültetek attól, hogy valaki nem jól használta a prófétai ajándékot.
0: God wants to heal you.
1: Isten meg akar gyógyítani titeket.
0: Now I'm going to share a couple of experiences from my own life where prophecy, well, it wasn't exactly real correct.
1: Én is emlékszem az életemben olyan átélésről, amikor hát nem teljesen pontos volt, amit prófétáltak nekem.
0: But because there's been a misuse of the gift, you don't get rid of the gift.
1: De azért, mert egy ajándékot nem használ valaki jól, ezért még nem dobjuk ki az ajándékot.
0: Right?
1: Így van.
0: We often have this argument that I've heard often, that if someone

0: prophesies and they don't prophesy correctly.
1: Gyakran hallottuk ezt az érvet, én is sokszor hallottam, hogy valaki nem helyesen profétál.
0: And we'll look at the different levels of prophecy.
2: És majd meg fogjuk vizsgálni a prófétálás különböző szintjeit.
0: But they prophesy, and the first thing somebody wants to do is they're going to wait to find out if this thing comes to pass, if it's true.
2: Tehát, hogyha valaki prófétál, akkor az egyik első dolog, amit várunk, az, hogy várakozunk, hogy vajon megvalósul-e.
0: And if it's not true,
2: és ha nem igaz, és nem valósul.
0: Boy, they've read the Old Testament. They've read the Old Testament.
2: Olvasták ugye az Ószövetséget az illetők.
0: And they've got the rocks ready.
2: Ott vannak már a kezükben a kövek.
0: So you don't, what you prophesy isn't true, that the Bible says stone the man.
2: Hogy a Biblia azt mondja, hogy ha valaki nem jól profétál, azt meg kell kövezni.
0: And they take this extreme position regarding the gift of prophecy.
2: És ilyen szélsőséges álláspontot foglalnak el a profétálással kapcsolatban.
0: So someone has a prophetic gift and they use it.
2: Tehát ha valakinek van egy profétai ajándéka és használja is.
0: And they might be wrong.
2: Lehet, hogy téved.
0: In fact, it's impossible when you want to move into something that you don't make a mistake.
2: Igazából lehetetlen nem elkövetni hibát, hogyha valamibe be akarsz indulni.
0: That expectation has to be removed, even especially from the working of this gift.
2: Tehát nem szabad ilyen elvárást támasztanunk, különösen ennek az ajándéknak a gyakorlásával szemben, hogy nem hibázhat az, aki
0: Now, I'm a pastor.
2: Én pásztor vagyok.
0: And it's an exercise of a gift. It's not a title, it's a function.
2: Tehát itt egy ajándék gyakorlásáról van szó, ez nem egy címet ragaszt az emberre, hanem ez egy működés.
0: Now believe me, I've made plenty of mistakes in pastoring.
2: Higgyétek el, hogy én a pásztorolás során nagyon sok hibát elkövettem.
0: But nobody is prepared.
2: Rendépen megkövezni készülöztem.
0: But nobody is prepared to throw the pastoral ministry out.
2: De mégsem akarja senki kiiktatni a pásztori szolgálatot az egyház életéből.
0: We know what they say? You know what they say?
2: Tudjátok, mit
0: mondanak? It's all right. You'll do better next time.
2: Nem baj, legközelebb majd jobban sikerül.
0: I'll learn from my mistakes.
2: Én tanultam a hibáimból.
0: And I'll get better.
2: És egyre jobb leszek.
0: Now, you're going to learn to prophesy.
2: Ti megtanultok profétálni.
0: Because if the Spirit of Christ is in you,
2: mert ha Krisztus szelleme bennetek van,
0: He wants to prophesy.
2: Akkor akar profétálni.
0: Yeah? Yes. And when you make a mistake, not if, when you make a mistake,
2: hát és amikor hibát követtek el, nem ha követtek el, hanem amikor követtek
0: el. Right. You'll do better next time.
2: Legközelebb majd jobban megy.
0: And you will learn from mistakes and we'll move on.
2: Tanultok a hibákból és tovább léptek.
0: Some truths about prophecy.
2: Néhány igazság a profétálásról.
0: If we're to follow Paul's instruction, we need to understand some of the nuts and bolts of prophecy. And the prophetic gift.
2: Hogyha követni akarjátok Pál utasításait, akkor tudnunk kell néhány fontos pontot a profétálással kapcsolatban.
0: Here's a simple definition of prophecy.
2: A profétálásnak van egy egyszerű meghatározása.
0: It's a hearing.
2: Amikor halljuk.
0: A seeing.
2: Látjuk.
0: A knowing.
2: Vagy valahogyan tudjuk.
0: Sometimes even a feeling.
2: Néha akár érezzük.
0: That God is presently saying, doing and expressing,
2: hogy per pillanat most éppen Isten mit tesz vagy mond vagy fejez ki.
0: His desire.
2: Mi az ő vágya?
0: His thoughts.
2: Mik az ő gondolatai?
0: His will.
2: Mi az akarata?
0: Through someone to another.
2: És ezt valaki elmondja valaki másnak.
0: Is that clear?
2: Világos?
0: Through hearing, seeing, knowing, even feeling.
2: Amikor halljuk, látjuk, akár érezzük, vagy valahogyan tudjuk.
0: God is presently saying something or doing something.
2: Hogy Isten ebben a pillanatban éppen mond vagy tesz valamit.
0: An expressing of God's thoughts, His will or His purpose through someone to someone else.
2: És ezáltal valaki másnak kifejezi Isten akaratát, céljait, vágyait, terveit.
0: It's a speaking the heart or the mind of God as revealed by the Spirit.
2: Isten gondolatainak és szívének a szócsöve vagyunk, ahogyan azt a Szent Szellem kijelenti nekünk.
0: Not everything you hear has to be spoken.
2: Nem mindent kell elmondanod, amit hallasz.
0: It's highly disadvised. It's not advisable to say everything that you hear.
2: Tehát egyáltalán nem javallott mindent elmondanod, amit hallasz.
0: But I think you've heard this morning already in Callie's or yesterday in her explanation, the difference between hearing and knowing.
2: És azt gondolom, hogy tegnap este már Kelly elmagyarázta nektek, hogy mi a különbség a hallás és az ismerés között.
0: The more that we know God from His Word.
2: Minél inkább megismerjük Istent a Bibliából.
0: The more that we know his heart, that we know his mind.
2: Minél inkább megismerjük az ő gondolatait és a szívét.
0: Then we're able to express that heart and mind through our own speech to other people in the spirit of prophecy.
2: Annál inkább ki tudjuk fejezni azt, ami Isten szívében és elméjében van másoknak a profétálás szellemének a segítségével.
0: Now let's look at how long this gift has been being used.
2: Nézzük meg, milyen régen használják már ezt az ajándékot.
0: How many of you believe that the spirit of prophecy began at the day of Pentecost?
2: Hányan hiszitek, hogy a profétálás szelleme pünkös napján kezdett működni?
0: Don't raise your hand.
2: Ne, emeljétek fel a kezeteket, ne.
0: Super.
2: Megszerű.
0: Wonderful, because it didn't.
2: Mert hogy nem akkor kezdett működni.
0: In fact, I want you to turn to Acts chapter 3 verse 21.
2: Szeretném, hogyha az Apcsal 3:21-hez lapoznátok.
0: You know, Randy, when I read over these notes, I thought, you know, I've never seen that verse before. Like this.
2: Ami ezt a verset én soha nem vettem igazán észre, amíg nem volt benne jegyzetben.
0: Acts 3:21.
2: Apcsal 3:21.
0: In fact, you're going to see in a moment that the spirit of prophecy has been present since the Garden of Eden.
2: Azonnal meg fogjátok látni, hogy a profétálás szelleme már az Édenkert óta ott van az életünkben.
0: In fact, everything that's important in the Bible, you will find it in some form, in a seed form, already in that place.
1: Mindent, ami fontos a Bibliában, valamilyen formában, magformájában megtalálhatjuk itt.
0: How about if tithing is so important, for example?
2: Például, hogyha a tizedfizetés annyira fontos.
0: Where's that in Eden?
2: Hol találhatjuk ezt meg az Édenkertjében?
0: It's really simple.
2: Elég egyszerű.
3: The seed.
0: Yes,
2: a mag
0: maybe.
2: Van a vetésben.
0: I would like to hear more about that.
2: The seed, the sword.
0: But you know, tithing is something that is set aside, something that belongs to God and it's His exclusively.
2: Tudjátok, a tized az egy olyan dolog, amit félreteszünk Isten használatára, úgy, hogy az csak az övé.
0: And your relationship to that which belongs to God exclusively reflects your heart with Him.
2: És az, hogy milyen viszonyban vagytok azzal, ami kizárólag Isten tulajdona, tükrözi azt, hogy milyen kapcsolatban vagytok Istennel. Tehát ez engedelmességi kérdés.
0: And in the garden, God, among all the trees of the garden, God reserved one that belonged to Him.
2: A kertben, az Édenkertjében volt egy fa a rengeteg fa között, amit Isten megtartott magának, hogy ez csak az övé.
0: He said, that's mine, that's not for you to use for yourself.
2: Azt mondta, hogy ez az enyém kizárólag, és nem az a célja, hogy önmagatok céljaira használjátok.
0: What is the tithe? It's 10%. That tree might have represented 10% of the trees in the garden. I don't know that for sure, but I think.
2: Lehet, hogy ez a bizonyos fa a kertben található összes fának a tizedét jelképezte, nem vagyok ebben biztos, de szerintem így volt.
0: And when Adam and Eve struck out and they took and used for themselves what belonged to God, they brought a curse on themselves.
2: És amikor Adam és Éva kinyújtotta a kezét azután, ami kizárólag Isten tulajdona volt, ezzel átkot hoztak magukra.
0: They were frustrated terribly.
2: És rettenetesen csalódottak lettek.
0: And part of moving into God's economics is understanding His principles. The tithe was already there in the Garden of Eden.
2: Tehát ahhoz, hogy az Istennek a működési módját megértsük, ahhoz értenünk kell az alapelveit, például a tizedet.
0: And you're going to see just how powerful the spirit of prophecy was already present in the garden.
2: És meg kell látnunk, hogy az Éden kertjében mennyire erőteljesen jelen volt már a profétálás szelleme.
0: In Acts 3 verse 21,
2: az Apcsal 3:21-ben
0: we find this important verse.
2: Találjuk ezt a fontos verset.
0: Peter's preaching.
2: Péter prédikál.
0: He's explaining what's going on in these new events when the Spirit is being outpoured.
2: Elmagyarázza a jelenlévőknek, hogy mi történik ebben az újfajta eseményben, amikor éppen kiárad a Szent Szellem.
0: Let's just go back to verse 18.
2: Menjünk vissza a 18. versig.
0: It says God was fulfilling what all the prophets had declared about the Messiah beforehand, that he must suffer all these things.
2: Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő profétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be.
0: Now turn from your sins and turn to God so you can be cleansed of your sins.
2: Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felügyülés idejé az Úrnak színe.
0: Then wonderful times of refreshing will come from the presence of the Lord, and He will send Jesus, your Messiah, to you again.
2: Tehát jönnek az Úr színétől a csodálatos felfrissülés idei, és ő elküldi a Jézus Krisztust a Messiás nektek.
0: Verse 21, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
2: 21. vers, kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
0: Notice the sense, what the prophets have spoken since the world began.
2: Figyeljétek meg ezt, hogy amit Isten az ő szent profétáinak szája által a világ kezdete óta mondott.
0: What?
2: Mit?
0: What God has spoken.
2: Mit mondott Isten?
0: How?
2: Hogyan?
0: By the mouth of his prophets.
2: Az ő profétáinak szája által.
0: When?
2: Mikor?
0: Since the world began.
2: A világ kezdete óta.
0: Now, in the Garden of Eden,
2: Édenkertjében,
0: Adam and Eve had everything prepared for them.
2: Ádám és Éva számára minden elő volt készítve.
0: Beautiful place.
2: Gyönyörű hely volt.
0: They had work to do.
2: Volt feladatuk.
0: Work is good.
2: A munka jó dolog.
0: Amen, amen, amen. Work is good. They had a relationship with the Father.
2: Volt kapcsolatuk az Atyával.
0: And they had a dominion to exercise.
2: És uralmat kellett gyakorolniuk.
0: And a goal to achieve.
2: És volt egy céljuk, amit el kellett érniük.
0: All very good things.
2: Ez mind nagyon jó dolog.
0: You know the story, the enemy comes in.
2: Ismeritek a történetet, jött az ellenség.
0: He wants to derail this whole plan.
2: És ezt az egész bolygót a saját uralma alá akarja
0: hajtani. He tempts Eve.
2: Megkísérti Évát.
0: Adam is standing there nearby.
2: Ádám ott átsorog a közelben.
0: You know, Adam was not in some other part of the garden when the snake was talking with Eve.
2: Tudjátok, Ádám nem a kert a másik végében volt akkor, amikor Ádám, amikor a kígyó beszélgetett Évával.
0: I always had the picture that Eve was over here with the snake and Adam was swinging in a tree somewhere.
2: Képeket hallottam erről korábban, hogy Éva ott volt a kert egyik sarkában is beszélgetett a kígyóval, Ádám pedig közben a kert másik végében egy fán hintázott.
0: In Genesis 3 it says this, that when Eve took of the fruit, she turned to Adam who was with her.
2: Az 1 Mózes 3 azt mondja, hogy amikor Éva beleharapott az almába, akkor utána, vagy a gyümölcsbe, odafordult a férjéhez, aki a közelben állt, és adott neki.
0: So we have this picture of a passive male.
2: Tehát ott van egy tétlen hím,
0: who refuses to move to rescue a situation that was going in the wrong direction.
2: Aki ott átsorog, és nem hajlandó megmenteni azt a helyzetet, ami éppen a rossz irányba mozdul.
0: And Adam basically chose his wife over the Lord.
2: És gyakorlatilag Ádám,
0: in terms of obedience.
2: Az, amikor az engedelmességre került a sor, akkor a feleségét előnyben részesítette az Úrral szemben.
0: And when that happens, there comes in a frustration immediately.
2: És amikor ez megtörténik, azonnal egy frusztráció jön.
0: But I want you to notice how God responds.
2: De szeretném, ha észrevennétek, hogy Isten hogyan reagált erre.
0: And God responds with a prophetic declaration when he meets them.
2: Isten egy profétai kijelentést mondott az emberpárnak, amikor találkozott velük.
0: Here it is, the spirit of prophecy.
2: Íme, itt van a profétálás szelleme.
0: And I want you to notice the nature of the prophetic gift.
2: És szeretném, hogyha ebben felismernétek a profétás ajándékát.
0: Because when God moves in prophecy, he's going to do two things.
2: Mert amikor Isten profétál, akkor két dolgot tesz.
0: He's going to declare judgment and defeat to the enemy.
2: Kihirdeti az ítéletet és ugyanakkor az ellenség vereségét is.
0: And he's going to speak a resolution or victory to Adam and Eve.
2: És ki nyilvánítja Ádámnak és Évának, hogy mi lesz a megoldás, mi adja a győzelmet.
0: Now this is the heart of the prophetic gift.
2: Ilyen, ez a profétai ajándék lelke.
0: Prophecy is the spirit of God moving in you to speak out judgment over the enemy and his works.
2: A profétálás szelleme az, amivel Isten rajtad keresztül mozdul azzal a céllal, hogy ítéletet hirdess és vereséget az ellenség számára.
0: Prophecy frustrates the devil.
2: A profétás frusztrálja, meghiúsítja az ördög terveit.
0: That's why he hates this gift.
2: Ezért gyűlöli ezt az ajándékot.
0: And he wants to cloud it with all kinds of misconception and myths to keep people from prophesying.
2: És mindenféle ködbe és téves elképzelésbe akarja burkolni, hogy megakadályozza, hogy az emberek ezt az ajándékot használják.
0: And there has been for the last couple of decades a tremendous move in the body of Christ to restore this gift.
2: És az elmúlt évtizedekben Krisztus testében egy hatalmas mozdulás indult be annak érdekében, hogy helyreálljon ez az ajándék.
0: In fact, there was a time when I was thinking, boy, this is going from one extreme to another.
2: Igazából volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy most az egy ló egyik oldaláról átestünk a másikra.
0: Because suddenly I was reading the internet books, articles.
2: Az internetet olvastam, meg könyvekben, meg cikkekben olvastam mindenfelé.
0: How the spirit of prophecy was touching everything.
2: Arról, hogy a profécia szelleme mindent hoz hozzányúl.
0: So we have now prophetic intercession.
2: Tehát most már van profétikus közbenjárás.
0: We've got prophetic worship.
2: Van profétikus imádás.
0: There's prophetic preaching.
2: Van profétikus prédikálás.
0: Prophetic cooking.
2: Profétikus főzés.
0: The prophetic and apostolic this and that.
2: Profétai és apostoli ez meg az.
0: Prophetic walking, prophetic jogging.
2: Profétikus koszogás és sétálás.
0: Prophetic was being added to every possible concept in the body of Christ that you can think of. Prophetic fellowship.
2: Krisztus testében minden elképzelhető fogalom elé odarakták, hogy profétikus, profétikus közösség.
0: And at the beginning I thought, boy, this is getting crazy.
2: És aztán elkezdtem azt gondolni, hogy ez most már elég bolondá kezd válni ez a dolog.
0: No, it's not so crazy.
2: Pedig nem is annyira lökött ez a helyzet.
0: And we understand the nature and the purpose of the prophetic gift. We will want the spirit of prophecy in everything we do.
2: Hogyha megértjük a profétai tevékenység ajándék természetét, jellegét, akkor mi is akarni fogjuk, hogy mindenben ott legyen a profétikus vonás.
0: And in that prophetic spirit, God speaks judgment to the enemy, and he says,
2: ebben a profétikus szellemben Isten ítéletet hirdet az ellenség fölött, és azt mondja,
0: the fruit of Eve's womb, you're going to be crushed under his heel.
2: Hogy az asszonynak magva lesz, és az a sát az ellenség fejére fog taposni.
0: God speaks, he's declaring, I will do this.
2: Isten egyszerűen kinyilvánítja, hogy én ezt fogom tenni.
0: This is going to happen.
2: Ez fog történni.
0: And he's speaking in the spirit of prophecy and he's declaring the enemy's defeat.
2: És profétai szellemben beszél Isten, és kihirdeti az ellenség vereségét.
0: And he's speaking restoration to Adam and Eve. He's talking about their victory over the enemy.
2: És helyreállást hirdet Ádámnak és Évának is, mert azt mondja, hogy ők fogják legyőzni az ellenséget.
0: And we desperately need this quality within the body of Christ, all of our ministries and all of our lives.
2: És óriási szükségünk van erre a vonásra Krisztus testében, a saját életünkben és a szolgálatunkban.
0: When the spirit of prophecy is upon us,
2: amikor a profétálás szelleme rajtunk van,
0: we will move in a similar spirit to bring defeat to the enemy and victory to God's people.
2: Akkor mi is ilyen szellemben fogunk mozdulni, ami vereséget hoz az ellenségnek és győzelmet Isten népének.
0: Getting ahead of myself, but just think of the same thing regarding Jacob and his 12 sons.
2: Kicsit már magam elé futottam, de gondoljatok Jákobra és a 12 fiára.
0: We don't have time to look at this example in great detail.
2: Majd lehetőségetek lesz nagyon részletesen megvizsgálni ezt a példát.
0: But before Jacob dies, as a father, he's going to prophesy into the life of his sons.
2: De mielőtt Jákob, mint apa, meghal, profétál a 12 fiának az életébe.
0: And let's bring prophecy into our family.
2: Hozzuk be a profétálást a családunkba.
0: We can have prophetic families.
2: Lehetnek profétikus családjaink.
0: Amen. Prophetic children.
2: Profétikus gyerekeink.
0: All right, here we go. What does he do?
2: Mit tesz Isten?
0: Mit tesz
2: Jákob?
0: Jacob hears from God about the future of his sons.
2: Jákob hallja Istentől, hogy mi lesz a fiainak a jövője.
0: In fact, in Genesis 49, I want you to look, Genesis 49,
2: szeretném,
0: verse 9.
2: Szeretném, ha megnéznétek az 1 Mózes 49.9. versét.
0: In fact, in each one of these prophetic words to his sons, Jacob is picturing a bright future for his sons.
2: Jákob mindegyik fiának mondott proféciájában fényes jövőt fest le
0: most
2: a fiai most számára.
0: And he's going to speak into their life.
2: Szól az életük számára.
0: He's not silent about his expectations and belief in them.
2: Nem hallgatja el, hogy mik az elvárásai és mi a hite a fiaival kapcsolatban.
0: And in verse 8 he speaks to Judah, your brothers will praise you, you will defeat your enemies.
2: A 8. versben Júdához szól, téged magasztalnak, atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz.
0: Here it comes again. The spirit of prophecy speaks out a judgment and a victory over the enemy.
2: Újra mondjuk, hogy a profétás szelleme ítéletet hirdet az ellenség fölött, és az ő felette való győzelmet hirdet.
0: Why is this important?
2: Miért fontos ez?
0: Because every one of you here in this room, you represent a danger to the enemy and to his kingdom.
2: Mert mindannyian, akik itt ültök ebben a teremben, veszélyt jelentetek az ellenség és az ő országa számára.
0: And the whole point of this school is to give you a toolbox.
2: És ennek az egész iskolának az a célja, hogy kapjatok egy szerszámos ládát.
0: To put tools in your hand, not so that your name can be great, but so that you can bring damage to the devil and his kingdom.
2: És eszközöket kapjatok, szerszámokat a kezetekben, nem azért, hogy nektek nagy nevetek legyen, hanem hogy vereséget hozzatok az ellenség országa számára.
0: I'm missing an important
2: tool. Hiányzik innen egy fontos eszköz.
0: No. Hold on.
2: A profétálás szelleme.
0: Well, this is the biggest thing I can get. It's going to be like a hammer in your hands.
2: Olyan lesz, mint a kezetekben egy kalapács, ez a legnagyobb, ami a kezembe kerül.
0: And you need a hammer to be able to destroy the works of the enemy, the one who wants to steal what belongs to you.
2: És szükségetek van egy kalapácsra ahhoz, hogy összetörhessétek az ellenség munkáját, amivel el akarja lopni ezt, ami a tiétek.
0: And rather than you being confused, what's happening to me? Why is all hell breaking out against me?
2: És amikor teljesen összezavarodtok, és nem értitek, hogy miért érzitek úgy, mint hogyha az egész pokol rátok támadott volna.
0: Of course it is.
2: Hát persze, hogy rátok támad az egész pokol.
0: You've made a statement, we're going to advance the kingdom of God.
2: Hiszen kijelentettétek, hogy terjeszteni fogjátok Isten királyságát.
0: And the enemy says, oh yeah?
2: És erre azt mondja az ellenség, tényleg?
0: Over my dead body you will.
2: Majd csak a holttestemen keresztül.
0: So what's your response?
2: És erre mit reagáltok ti?
0: So over your dead body it will be.
2: Szóval megtörténik a te holttesteden keresztül?
0: And what you need is the spirit of prophecy in you.
2: És arra van szükségetek, hogy bennetek legyen a profétálás szelleme.
0: And then spoken through you.
2: És ez szóljon rajtatok keresztül.
0: To declare God's will over his enemies.
2: Hogy kijelentse, mi Isten akarata az ellenségeire vonatkozóan.
0: Until they be made a footstool for his feet.
2: Amíg Isten lábainak zsámoljává nem tétetnek.
0: Do you see it?
2: Értitek?
0: Therefore, when things begin to break out against you,
2: ezért, amikor a dolgok elkezdenek ellenetek zúdulni,
0: and your work is being frustrated, and your progress is being frustrated,
2: és meghiúsul a munkátok, és nem tudtok úgy haladni, ahogy kellene,
0: it's time to take up the prophetic gift and begin to speak.
2: Akkor itt az ideje, hogy kezetekbe vegyétek a profétálás ajándékát, és elkezdjetek beszélni.
0: You don't back up into a corner and say, what's going on?
2: Ilyenkor nem visszavonultok egy sarokba, hogy mi történik
0: most veled. God wants to rise up within you.
2: Isten fel akar kelni bennetek.
0: And he wants you to speak out his judgment over your enemies.
2: És azt akarja, hogy ti kihirdessétek a vereséget az ellenségei fölött.
0: So you're not weak, you're strong.
1: Tehát nem gyenge vagy, hanem erős.
0: Boy, this toolbox is a real toolbox.
2: Ez a doboz aztán tényleg egy szerszámos.
0: This is an absolutely necessary gift for you.
2: Ez egy nélkülözhetetlenül szükséges ajándék a számotokra.
0: And it not only works in your ministry, it works in your family, it works in your marriage.
2: És ez működik a szolgálatotokban, a családotokban, a házasságotokban.
0: God's purpose is to bring defeat to his enemies and victory to his family.
2: Isten célja az, hogy vereséget hozzon az ellenségei számára, és győzelmet a családja
0: and
2: számára.
0: God wants you to succeed.
2: Isten azt akarja, hogy sikeresek legyetek.
0: He wants you to fulfill the plan he has for your life.
2: Azt akarja, hogy betöltsétek azt a tervet, amit az életetekkel kapcsolatban
0: szól. And he empowers you with the person of prophecy, which is the spirit of God, and this gift to empower you to do it.
2: És felruház titeket a profétáló személlyel, aki a Szent Szellem, és ennek az erejével, annak érdekében, hogy ezt meg tudjátok tenni.
0: We find prophecy is only one of five of the fivefold gifts in Ephesians chapter 4.
2: Azt látjuk, hogy a profétálás, vagy a profétasság az az Efézus 4-ben az öt szolgálat egyike.
0: And as we can already see, this gift transcends all of the eras.
2: De látjuk, hogy ez az ajándék minden korszakban jelen volt.
0: It was there in the garden.
2: Ott volt a kertben.
0: And after the garden we see it being expressed throughout the Old Testament.
2: A kert után látjuk, hogy végigvonul az egész Ószövetségen.
0: But there's a definite difference when we come to the New Testament. We're going to see that shortly.
2: De van egy határozott változás, amikor az Újszövetség elkövetkezik, és ezt hamarosan meg fogjuk
0: But
2: látni.
0: As we've already heard, the very essence of prophecy is being able to hear and know the heart and voice of God.
2: De ahogyan már hallottuk, a prófétálásnak a lényege az, hogy ismerjük Isten szívét és hangját és halljuk.
0: And if something happens in this week, I want you to be empowered with confidence to know that you can hear and know God the Father's voice.
2: És szeretném, hogyha egy dolog történik veletek holnap estig, akkor az az legyen, hogy magabiztosak legyetek afelől, hogy megismerhetitek és hallhatjátok Isten hangját.
0: You will know his heart.
2: És akkor megismeritek a szívét.
0: And that creates such a deep sense of confidence and stability in our life.
2: És az az életünkben nagy magabiztosságot, nagy stabilitást hoz.
0: And his voice comes to empower you, to equip you. He's for you, not against you.
2: Hogyha jön az ő hangja, az azért jön, hogy felkészítsen titeket és építsen titeket. Értetek van és nem ellenetek.
0: Now there's a history of prophecy in the scripture.
2: Az igében, a Szentírásban ott van a prófétálás története.
0: We find that all of the early fathers in the Old Testament were called prophets.
2: A korai atyák mindegyiket prófétának nevezi a Biblia, ezt találjuk.
0: Enoch and Noah, Abraham.
2: Énokot, Noét, Ábrahámot.
0: Joseph, Moses, Miriam, Deborah.
2: Józsefet, Mózes, Miriamot és Deborát.
0: Notice that there are women in the list.
2: Tehát a listán vannak nők is, figyeljétek meg.
0: You know, and let me just say something about this. This was also true in my previous example in my home church.
2: Szeretném itt most hozzátenni azt, hogy az én korábbi példámhoz is tartozik ez, amit a otthoni gyülekezetemről elmondtam.
0: I was convinced that prophecy was a women's ministry.
2: Meg voltam győződve arról, hogy a profitálás az a nők szolgálata.
0: Because it was only women who prophesied in the church.
2: Mert a gyülekezetben csak nők profitáltak.
0: It's a gift for every one of us.
2: Ez az ajándék mindannyiunk számára van.
0: For men and for women, the New Testament makes this very, very clear.
2: Nők és férfiak is használhatják, az új szövetségből ez teljesen világosan kiderül.
0: I want us to look at one example in the Old Testament. It's Numbers 11.
2: Szeretném, hogyha megnéznénk egy ószövetségi példát, ez a 4 Mózes 11-ben.
0: Turn to Numbers, that's 4th Moses, Numbers 11, verses 16 through 29.
2: Tehát a 4 Mózes 11-hez lapozzunk, a 16-tól a 21-ig.
0: This is the story
2: verség.
0: Where Moses is instructed to set in place 70 elders.
2: Ez az a hely, ahol Mózes azt az útmutatást kapja, hogy maga mellé jelöljön ki még
0: 70
2: bén. És hogy belerövidítsük a hosszú történetet.
0: All of those that were called were there except for two.
2: Mindenki megjelent a felkenésen az elhívottak között, kivéve két ember.
0: They didn't make the meeting.
2: Nekik nem sikerült oda jutniuk az összévetel.
0: And Moses was instructed to take the spirit that was on him and put it upon the 70 elders.
2: Mózes azt az utasítást kapta, hogy az ő benne levő szellemről szakítson ki és helyezzen rá erre a 70 vénre.
0: Moses prays for them.
2: Mózes imádkozott értük.
0: He imparts to them.
2: Átad nekik szellemi.
0: There's a difference between praying for someone and imparting to someone.
2: Különbség van a között, hogy csak imádkozunk valakiért, vagy átadunk neki valamit.
0: You have to learn both of these abilities, to pray and to impart.
2: Meg kell tanulnunk mind a két képességet, azt, hogy imádkozunk valakiért, vagy átadjunk valakinek valamit.
0: And when Moses imparts, all of those who were gathered began to prophesy, and the two who were not in the camp with them, they were somewhere else, they also began to prophesy.
2: És amikor Mózes így átadja a felkent véneknek azt, amit kell, akkor elkezdenek azok prófétálnak is, még azok ketten is, akik nem jöttek el az alkalomra, hanem ott maradtak a táborban, ők is elkezdenek prófétálni.
0: Verse 26, two men, Eldad and Medad.
2: 26. vers. Két férfiú, Eldad és Medad.
0: Were still in the camp when the Spirit rested upon them.
2: Két férfiú, tehát ők ott maradtak a táborban, amikor megnyugodott a szellem.
0: They were listed among the elder, among the leaders, but had not gone out to the tabernacle.
2: Mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz.
0: So they prophesied in their camp.
2: És mégis profétáltak a táborban.
0: A young man ran and reported to Moses.
2: Egy fiatal ember elrohant és jelentette ezt Mózesnek.
0: Now notice this already. People are wanting to put a wall, a separation between a special few and the rest of us.
2: Már itt megfigyelhetitek, hogy az emberekben benne van az, hogy egy falat építsenek a néhány különleges, meg a mi mindenki közé.
0: And we have to pull those barriers down.
2: És le kell rontanunk ezeket a falakat.
0: We are all in this room called to inherit.
2: Ebben a teremben mindenkit Isten elhívott arra, hogy örököljünk.
0: The only barrier that's going to exist is the one you erect, not someone else. The only barrier that's going to exist is if you erect one, not someone
2: else. Tehát, hogyha bármilyen fal létezik, akkor az csak olyan lesz, amit te építesz fel, nem valaki más.
0: And this young man comes to Moses.
2: És ez a fiatalember oda megy Mózeshez.
0: He said, Eldad and Medad are prophesying in the camp.
2: És azt mondta, Eldad és Medad profitálnak a táborban.
0: They're not supposed to be doing that.
2: Nekik nem kéne ezt tenniük.
0: Moses, you need to know, you need to put a stop to this.
2: Mózes, neked tudnod kell erről, állítsd le őket.
0: Joshua, son of Nun, who had been Moses' personal assistant since his youth, protested. Moses, my master, make them stop!
2: Akkor felelt Józsué, ugye a Nun fia, Mózes személyes szolgája, és azt mondta, Uram, Mózes, tízd meg őket!
0: And I love Moses' response.
2: És nagyon tetszik Mózes válasza.
0: Verse 29, Moses replied.
2: 29. versben válaszol Mózes.
0: Are you jealous for my sake?
2: Vagy az én nevemben vagy féltékeny?
0: I wish that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put His Spirit upon all of them.
2: Vajha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az Úr az ő szellemét ő beléjük.
0: You need to underline that phrase.
2: Ezt a mondatot húzzák fele.
0: Would to God that all of God's people were prophets, and that He puts His Spirit upon all of them.
2: Bárcsak Isten népéből mindenki proféta volna, hogy adná az ő szellemét mindenkire.
0: When did that happen?
2: Mikor történt ez meg?
0: Huh?
2: Pentecost.
0: Pentecost.
2: Tehát pünköstkor, így van.
0: Open your Bibles to Acts chapter 2.
2: Nyissátok ki a Bibliát az Apostolok kettőnél.
0: We move to the New Testament.
2: Átlépünk az Új Szövetségbe.
0: The promise of the Spirit and prophecy.
2: A Szent Szellem ígérete és a profétálás.
0: You find these prophetic words being given over and over again in the Old Testament. The day is coming.
2: Láthatjátok, az egész Ószövetségben ismételten előfordul az a profécia arról,
0: Moses,
2: hogy eljön az a nap.
0: Moses knew God, so he knew what was in God's heart, all that all of them would prophesy.
2: Mózes ismerte Isten, tehát tudta, hogy mi van Isten szívében, ez pedig az volt,
0: Moses,
2: hogy mindenki profétáljon.
0: He could smell it.
2: Mózes érezte az illatát.
0: I know there's more.
2: Tudom, hogy van ennél több.
0: I know that what we're experiencing, this is not it.
2: Tudom, hogy amit mi most itt átélünk, ez nem az egész lesz.
0: This is great, but there's so much more.
2: Ez nagyszerű már, de ennél sokkal több.
0: All of God's people were prophets, and He put His Spirit upon all of them.
2: Az, hogy Isten minden ember profétáljon, és mindenkire adja Isten az ő szellemét.
0: We come to the day of Pentecost.
2: És eljött a pünkös napja.
0: Here they are, they're praying in this upper room.
2: Itt van mindenki, imádkoznak a felházban.
0: Joel speaks about the same prophetic. Speaks about the same event in Joel chapter 2.
2: Joel a könyv a második részében ugyanerről a kiáradásról beszél, eseményről.
0: And now Peter understands it, and he's going to see that this now is the fulfillment of what Moses saw, of what Joel saw, and what many other prophets saw in the past.
2: És most már Péter is érti a dolgot, és tudja, hogy most valósul meg azt, amit az Ószövetségben Mózes is látott, Joel is látott, és sokan mások.
0: Acts 2 verse 16, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh, the whole body.
2: Apcsel 2:17, és lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, hogy kitöltök az én szellememből minden testre.
0: Rick Joyner helped me a little bit with this verse, and he describes all flesh as actually meaning the whole body.
2: Rick Joyner segített nekem ennek a versnek a megértésében, ő azt mondta, hogy a minden test azt jelenti, hogy az egész test.
0: Who does prophesying belong to? The Pentecostals?
2: Ki a profétálás a pünkösdieké?
0: It belongs to the Baptist, Presbyterians. If you're a believer, this is yours.
2: A baptistáké, a presbiteriánusoké, aki hiszi a Bibliát, mindenki.
0: I will pour out my Spirit upon my whole body.
2: Kiöntöm az én szellememet az egész testre.
0: Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on my men servants and maid servants I will pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy.
2: És profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én szellememből, és profétálnak.
0: This is the dominant work of the Holy Spirit in our lives, causing us to come alive to God, and giving us a prophetic nature.
2: Ez a Szent Szellem kiemelkedő munkája az életünkben, hogy elevenni váljunk Isten számára, és proféta jelleget öltsön az életünk.
0: And that prophetic nature is not that you're a predictor of the future.
2: És ez a proféta jelleg nem azt jelenti, hogy meg fogjuk jövendőlni a jövőt.
0: But you are a warrior that has victory over the enemy.
2: Hanem, hogy harcosok vagyunk, akik győznek az ellenségen.
0: You will bring destruction to his kingdom and his works.
2: És pusztítjuk az ellenség királyságát és munkáit.
0: And that you yourself are destined to be a a victor, a winner, a success.
2: Mi magunk arra rendeltettünk, hogy győztesek legyünk, hogy sikeresek legyünk.
0: You don't have the smell of defeat on you. You have the smell of victory on you.
2: Nem a vereség bűzlik rólatok, hanem a győzelem illatát hordozzátok.
0: And every person born again, filled with the Holy Spirit, must be a prophetic person.
2: Mindenki, aki újjászületett, akiben ott a Szent Szellem, mindenkinek profétikusnak kell lennie.
0: And please, I needed 14 years to come to this conviction.
2: És nekem 14 év kellett ahhoz, hogy erről meggyőződjek.
0: I mean, seriously, desiring it.
2: Hogy komolyan vágyódjak ezután.
0: I agreed with the doctrine for a long time. I agreed with the doctrine for a long time.
2: Már régebben is egyetértettem ezzel, mint hitelvel.
0: Oh yes, we can all prophesy.
2: Ó, igen, persze, mindannyian profétálhatunk.
0: Sure.
2: Persze, kétségtelenül, hogy ne.
0: Me?
2: De én.
0: I don't know how.
2: De nem tudom, hogy kéne.
0: Well, that's the burden of this week.
2: Ez ennek a hétnek a terhe.
0: Is to remove some of our own mental barriers.
2: Hogy eltávolítsunk az elménkből akadályokat.
0: And to put a wind into our spirit. To put wind into our spirit.
2: És a szellemünk lendületet kapjon.
0: To go for it.
2: Hogy nyomuljunk ebbe az irányba.
0: To try it.
2: Hogy megpróbáljuk.
0: To hear God for yourself.
2: Hogy meghalljuk Isten akaratát a saját
0: to hear God
2: számunkra.
0: For your marriage, for your family.
2: Meghalljuk, mit mond Isten a házasságunkról, a családunkról.
0: Hear it for your ministry.
2: És a szolgálatunkról.
0: To hear it for your city.
2: Hogy meghalljuk, mit mond a városunkról.
0: And begin to speak.
2: És elkezdjünk beszélni.
0: Begin to declare.
2: Elkezdjük kinyilvánítani.
0: Begin to make known, to articulate what God wants.
2: Mi megfogalmazzuk, kifejezzük, ismerettessé, tegyük azt, amit Isten akar.
0: What time is it? I don't have a watch. Minutes yet. We're going to do an activation right at the end. Yes. Okay, great. All right. Let's look at the purposes and the functions of prophecy.
2: Nézzük meg a profétás céljait és feladatait.
0: Number one.
2: Egyes.
0: This comes from Ephesians 4:11-12. Number one, prophecy is to equip the saints for ministry and to mature the body of Christ.
2: Az Efézus 4:11-12-ből származik ez. Felkészíti a szenteket a szolgálatra és érettebbé teszi őket.
0: The first purpose of prophecy is to help mature the people of God and equip them for service.
2: A profécia első célja az, hogy segítsen érettebbé tenni Isten népét és felkészítse a szolgálatra.
0: As we receive the truth and living words, they work within us to bring about strength, stability, and solidness in Christ.
2: Amikor igaz és élő szavakat kapunk, azok munkálkodni kezdenek bennünk. Megerősítenek, stabillá és szilárdá tesznek Krisztusban.
0: We mature.
2: Érlődünk.
0: And grow into the person God wants us to be.
2: És olyanná növekszünk, amilyennek Isten látni akar
0: minket. This is the maturing aspect of prophecy.
2: Ez a profétálásnak az érlelő oldala.
0: But a prophetic ministry should also equip us.
2: De a profétai szolgálatnak a felkészülésünket is segítenie kell.
0: It equips us and develops us and releases within us the prophetic nature and gifts that God desires us to live and minister in.
2: Fejleszteniük kell minket, és fel kell szabadítaniuk bennünk a profétai adottságot és azokat az ajándékokat, amelyekkel Isten akarata szerint élnünk és szolgálnunk kell.
0: So again, prophetic gift serves me and his body.
2: Tehát újra mondom, a profétai ajándék szolgál engem és Krisztus testét.
0: To grow.
2: Hogy növekedjünk.
0: To serve, and that service undoes the works of the devil.
2: És ez a szolgálat szétrombolja az ördög munkáit.
0: And releases the truth of God.
2: És felszabadítja Isten igazságát.
0: To bring freedom and deliverance and life.
2: Hogy szabadságot, szabadulást és életet hozzon.
0: Number two.
2: Második.
0: Right from 1 Corinthians 14, verse 3.
2: Ez az 1 Korintus 14:3-ból származik.
0: Like you should also know this verse very well.
2: Ezt az igeverset is jól kell ismernünk.
0: Because one who prophesies, he prophesies speaking to men for edification, exhortation, and consolation or comfort.
2: Mert aki profétál, az embereknek szól, intést, építést, intést és vigasztalást.
0: Can you see the positive nature of prophecy?
2: Amen. Látjátok, hogy mennyire pozitív dolog a profétálás?
3: Amen.
0: You hear prophecy, most people have an Old Testament view.
2: A profétálásról nagyon sokaknak ószövetségi szemléletük van.
0: Ooh, prophecy.
2: Jaj, profécia.
0: It's judgment.
2: Ez ítélet.
0: It's judgment against God's enemies.
2: Tényleg ítélet Isten ellenségei ellen.
0: Right? We see it exercised in Isaiah chapter 61 when Jesus reads from the scroll.
2: Látjuk, hogy az Ézsaiás 61-ből is ezt gyakorolja Jézus, amikor olvas a tekercsről.
0: Isaiah was prophesying when a day of vengeance of our God would be accomplished.
2: Ézsaiás arról profétált, hogy milyen lesz, amikor a mi Istenünk bosszúállásának a napja elérkezik.
0: And in that spirit of prophecy, it wasn't a day of vengeance against people. It's a day of vengeance against the enemies of God that hold people in deception and bondage.
2: És a profécia szellemének megfelelően ez az ítélet nem Isten népe ellen irányul, hanem Isten ellenségei ellen, akik fogságban tartják Isten népét.
0: Prophecy is positive. It builds up, it strengthens, it encourages.
2: A profécia ez egy pozitív dolog, épít, buzdít, bátorít, vigasztal.
0: Edification means to build a house, to build up, to erect, to make strong.
2: Az építés azt jelenti házat építeni, felépíteni, felállítani, megerősíteni.
0: To exhort means to urge or spur on, to encourage someone to action.
2: Az intés azt jelenti serkenteni, sürgetni, cselekvésre bátorítani.
0: Boy, we need this prophetic gift in the church.
2: Szükségünk van erre a proféta ajándékra az egyházban.
0: Exhorting in such a way that it moves people to action, to do.
2: Hogy úgy intsünk vagy buzdítsunk az embereket, hogy azok elkezdjenek cselekedni.
0: And finally, to comfort.
2: Végül vigasztalás.
0: To bring peace, healing.
2: Békességet, gyógyulást hoz.
0: And hope to a wounded part of a harder soul.
2: És reményt hoz a szív vagy a lélek sebesült részének.
0: Oh, I remember how often, I think I've shared this story before, but my example, my wife.
2: Emlékszem, hogy nagyon gyakran, ez nagyon fontos, ezt már elmondtam többször ezt a történetet a feleségemről.
0: Out of her family background, she grew up in an environment that was a little less than encouraging.
2: A feleségem egy olyan családi környezetben nőtt fel, ami nem nevezhető kifejezetten bátorítónak.
0: In fact, we often have this discussion with my daughter.
2: Gyakran beszélgettünk a lányommal erről.
0: You know, my daughter's an artsy type. Artsy? She likes the arts. Artistic.
2: Aha, tehát a lányom az ilyen művészies jellegű személyiség.
0: So, she lacks a little bit of discipline.
2: Tehát nem teljesen fegyelmezett.
0: Focus.
2: Nem teljesen összpontosított.
0: You know, she's easily distracted.
2: Könnyen el lehet terelni a figyelmét.
0: She should be studying.
2: Mondjuk tanulnia kéne.
0: But she's drawing horses.
2: De közben lovakat rajzol.
0: Looking out the window.
2: Néz ki az ablakon.
0: Dreaming about who knows what.
2: És álmodozik, ki tudja miről.
0: And we've tried to get her to be very disciplined with her schoolwork, and it's a challenge.
2: Megpróbáljuk az iskolai tevékenységét elég fegyelmezetté tenni, ez egy jó kihívás.
0: Sometimes we have to be kind of tough on her.
2: Tehát néha egy kicsit szigorúnak kell lenni hozzá.
0: And my wife often parallels our daughter's upbringing with what she had in her home.
2: A feleségem gyakran párhuzamba állítja a lányunk neveltetését azzal, amit ő megtapasztalt gyerekkorában otthon.
0: My wife never dreamed of not having her homework done.
2: A feleségemnek soha eszébe se jutott volna halványan se, hogy egy házi feladatot leírjon meg.
0: Only a couple of times when she didn't have her homework completed or brought home a bad grade.
2: Nagyon kevés eset volt, amikor éppen vagy nem volt kész a házi feladata, vagy rossz jegyet hozott haza.
0: My wife flew across the room.
2: És akkor szegény átrepült a szobán.
0: Because she was severely disciplined.
2: Mert nagyon keményen fenyítették.
0: It was more punishment than discipline.
2: Ez inkább büntetés volt, nem fegyelmezés.
0: Okay, this was the environment of her upbringing.
2: Tehát ő így nőtt fel.
0: My wife was trying to work on her mathematics. Numbers she doesn't do well.
2: Feleségem próbált a számtanban jó lenni, de elég nehéz neki ez a
0: tanár. She translates a lot from English to Slovene.
2: Sokat fordít angolról szlovénra.
0: And we listen to the tapes of the recordings, and she almost that she will get the numbers mixed up very quickly.
2: Hallgatjuk ugye az angol szövegnek a felvételét, és könnyen összekeveri, összezavarodik a
0: számokat. When Alan preaches, turn to 1 Samuel 13, and over here in John chapter 5, verse 36, and Revelation 21:26.
2: Amikor mondjuk Alan prédikál, és azt mondja, hogy akkor most a 1 Sámuel 22:4-et nézzétek meg, és utána Jelenések 5:26-ot, és utána
0: mixing up all the numbers.
2: És akkor összezavarja az összes igehelyet.
0: When she was growing up, learning her multiplication tables took her effort.
2: A számokban, amikor tanult az iskolában, akkor nehezére esett a szorzó táblát megtanulni.
0: And my father-in-law at the time was very impatient.
2: És időnként az apósom elég türelmetlenné vált ilyenkor.
0: He's now grown and he's a very generous and a very patient. He's a great father-in-law.
2: Most már sokat tanult, sokat fejlődött azóta is, most már egy nagyon nagy lelkű és türelmes após, nagyon jó após.
0: But at that time, if something wasn't right, quickly he would burst into anger and boom, right across the head.
2: De abban az időben, amikor valami nem sikerült pont jól, nem úgy volt, ahogy tetszett neki, akkor nagyon hamar dübegorult, és hát lekent a feleségem.
0: This was the environment she grew up in, and she was afraid of her father.
2: Tehát a felesége milyen környezetben nőtt fel, és félt az apjától.
0: So the homework was always done on time.
2: Tehát mindig időben készült a házi feladat.
0: Now transfer that now into an adult. She gives her life to Jesus.
2: Most aztán ugye felnőtt lett a feleségem, átadta az életét Jézusnak.
0: Jesus wants to introduce her to the Father.
2: És Jézus szeretné őt bemutatni ugye az atyának.
0: Yes. You can understand a little bit of the frustration and fear involved.
2: Tehát értitek, hogy ebben a dologban a feleségem milyen frusztrációt vagy félelmet élt át?
0: So my wife and I were newly married.
2: Tehát ugye új házasok voltunk a feleségemmel.
0: And we're traveling around to many churches in the United States.
2: És az Egyesült Államokban nagyon sok gyülekezetbe ellátogattunk.
0: And we go to a church and someone comes to us following the service. We're at the altar somewhere.
2: És az egyik gyülekezetben összejövetel végén odajön hozzánk valaki, ott voltunk előre a színpad
0: someone
2: környékén.
0: Comes and said, oh, I have a word for you.
2: És valaki odajön a feleségemhez, azt mondja, hogy
0: and
2: van egy üzenetem a számomra.
0: And my wife's initial response is emotional turmoil.
2: És a feleségem első reakciója erre az, hogy az érzelmei felzaklatódnak.
0: A word from God?
2: Ja, Isten üzent nekem? Jaj.
0: I love you, my daughter.
2: Hogy szeretlek, gyermekem.
0: You're beautiful in my eyes.
2: Gyönyörű vagy a szemeimben.
0: All right, that happened once.
2: Ez megtörtént egyszer.
0: We go to another place, thousands, hundreds of miles away.
2: Elmentünk egy másik gyülekezetbe, több száz mérfölddel odébb.
0: Someone comes with a prophetic word.
2: Valaki odajön a feleségemhez egy proféciával.
0: I have a word for you.
2: Van egy üzenetem a számodra.
0: Yes?
2: Igen?
0: I love you, my daughter.
2: Szeretlek, lányom.
0: Three times, four, five, six, seven, eight, nine, ten times.
2: Megtörtént 5-ször, 6-ször, 7-szer, 8-ször, 9-szer, 10-szer.
0: So you know, now you know what happens?
2: Tudjátok most nálam, mi történik?
0: If someone comes to us and says,
2: ha valaki odajön hozzánk és azt mondja,
0: I have a word for you.
2: Van egy üzenetem a számotokra.
0: Yes.
2: Igen.
0: Yeah. And I want you to see how important it is that we understand the positive and empowering nature of prophecy.
2: Szeretném, ha tudnátok, hogy mennyire fontos megértenünk, hogy a profétálás az egy erőteljes dolog, de ilyen pozitív jellegű.
0: We don't use prophecy to express our frustration with someone.
2: Nem arra használjuk a profétálást, hogy kifejezzük valakivel szembeni csalódottságunkat.
0: Thus saith the Lord.
2: Így szól az Úr.
0: I got a word for you.
2: Van egy üzenetem a számodra.
0: We'll probably talk more about those details and how prophecy is given and how prophecy is received.
2: Ezekről a részletekről majd beszélünk később, hogy hogyan kell elmondani és hogyan kell fogadni a proféciát.
0: But I want you to see that the majority of our prophesying in the body of Christ needs to be at this level.
2: De szeretném, hogyha látnátok, hogy Krisztus testében a profétálásaink zömének ezen a szinten kell lenniük.
0: In fact, it doesn't have to be a cloud, it doesn't have to be put with God says this to you.
2: Tehát akár nem is kell ilyen köntösbe öltöztetni a dolgot, hogy Isten így szól a néked.
0: I'll never forget standing in a hallway.
2: Soha nem felejtem el, ott álltam egyszer egy előszobában.
0: This was in Bible college.
2: A Biblia iskolában volt.
0: It's a place where also God speaks from time to time.
2: Ez egy olyan hely, ahol szintén Isten néha szól.
0: And I was in a hallway.
2: We were
0: watching a ceremony take place.
2: Épp egy szertartást szemléltünk.
0: And I was standing in a hallway, and God spoke to me through someone just as they were passing by.
2: És az történt, hogy Isten szólt hozzám valakin keresztül épp, miközben az illető elment mellettünk.
0: And it was prophetic. Why? Because he was expressing God's heart to me.
2: És miért volt ez profétikus? Azért, mert az illető azt fejezte ki nekem, hogy mi van Isten szívében.
0: It was from somebody that I admired.
2: Egy olyan embertől származott ez, akit csodáltam.
0: My pastor.
2: A saját pásztorom volt történetesen.
0: And he was walking and he saw me standing there. We didn't know each other really well.
2: Ahogy arra jött, éppen meglátott engem, akkor nem ismertük egymást túl jól.
0: But he walked by and then he stopped right in front of me.
2: De arra jött, éppen megállt előttem.
0: And he looked at me.
2: És rám nézett.
0: And he said, Steve, I want you to know.
2: És azt mondta, hogy Steve, szeretném, ha tudnád.
0: God believes in you and so do I.
2: Hogy Isten hisz benned, és én is.
0: You've got a great future.
2: Nagyszerű jövőd van.
0: And he walked off.
2: És tovább ment.
0: And I stood there.
2: Én ott álltam.
0: Oh. And it was like the weight of what he had said was left with me.
2: The weight.
0: The weight.
2: És egyszerűen bennem maradt, velem maradt a szavainak a súlya.
0: The importance of what he said.
2: A szavainak a fontosság.
0: And that prophetic word, he didn't say, God says this to you, Steve.
2: És ez a profétai üzenet, noha azt nem mondta, hogy ezt mondja neked Isten.
0: But he himself was a channel expressing God's heart and mind to me.
2: De mégis ő egy csatorna volt arra, hogy Isten kifejezhesse nekem, ami az ő szívében és gondolataimban van.
0: And it came to empower me and charge my battery.
2: És ez ennek az volt a lényege, hogy megerősítsen engem és feltöltse az akkumulátoromat.
0: God believes in you and so do I.
2: Isten hisz benned és én is.
0: This is the encouraging, exhorting and comforting nature of prophecy.
2: Ez a profétálás építő, buzdító és vigasztaló jellege.
0: It can come very specific.
2: Lehet nagyon konkrét.
0: It can come in general terms.
2: De lehet általános is.
0: But it's prophecy.
2: De profécia.
0: It's meant to encourage and to empower you.
2: Az a célja, hogy bátorítson és erősítsen téged.
0: You see, are you convinced that all of us can move in this gift?
2: Meg vagytok győződve arról, hogy mindenkiben működhet ez az ajándék?
0: Are you convinced?
2: Meggyőződtetek?
0: This is for all of us.
2: Ez mindannyiunk számára van.
0: Now look at number three. There is corrective prophecy.
2: Nézzük meg a harmadik pontot. Van helyreigazító profécia.
0: Prophecy to bring correction, rebuke or specific change to someone or a group.
2: Az ilyen profécia helyreigazít, megdorgál, vagy valahogyan megváltoztat valakit vagy egy csoportot.
0: A word that speaks to a wrong area of life or a ministry.
2: A magánélet vagy a szolgálat egy rosszul működő területét szólítja meg.
0: But I want you to know that this is a very rare occasion.
2: De szeretném, ha tudnátok, hogy ez nagyon ritkán fordul elő.
0: And usually corrective words needs to come from those who are in a position of responsibility.
2: Amen. A helyreigazító proféciának olyanoktól kell származni főként, akik felelősségteljes pozícióban vannak.
0: Take my family for example.
2: Vegyük például a családomat.
0: You're going to have a hard time correcting my kids.
2: Hát a gyerekeimet nem könnyű helyreigazítani. Ja, nektek nem könnyű az én gyerekeimet helyreigazítani.
0: That's my job.
2: Ez az én dolgom.
0: Now, I'm not such a sensitive parent.
2: Nem vagyok túl érzékeny szülő.
0: Where I would believe that my kids are good all the time.
2: Tehát nem hiszem azt, hogy a gyerekeim állandóan jók.
0: Okay? My kids have what the Bible says foolishness bound up in their heart.
2: A gyerekeim szívéhez kötődik a bolondság a Biblia szavaival élve.
0: Now there's only one thing that will remove that.
2: És ezt a bolondságot csak egy dolog tudja eltávolítani.
0: And it's called a stick.
2: Ez pedig az, hogyha egy botot veszek a kezembe.
0: Yeah, this is
2: egy pálcát.
0: Now we can talk more about that later. That's not the subject.
2: Erről majd később beszélgethetünk, most nem ez a téma.
0: But nobody's going to correct my kids with a stick. That's my job.
2: De az én gyerekeimet senki sem igazíthatja helyre egy pálcával. Ez az én dolgom.
0: Someone can come to me.
2: Valaki viszont odajöhet hozzám.
0: And express to me behavior about my children that is not good.
2: És kifejezheti nekem, hogy a gyerekeim viselkedésében vannak nem jó vonások.
0: And then I will move to correct them.
2: És utána én léphetek erre, hogy helyreigazítsam őket.
0: And I will speak to them about it.
2: És akkor megbeszélem velük a dolgot.
0: We have this dynamic in church often.
2: A gyülekezetünkben gyakran működik ez.
0: Because we have more families.
2: Több család van.
0: And those families have children.
2: És azokban a családokban is vannak gyerekek.
0: And foolishness occurs. Foolishness happens.
2: Előfordul velük is a bolondság.
0: Now we also don't move to correct other people's children.
2: Mi sem fegyelmezzük meg mások gyerekeit.
0: But we've all agreed.
2: De mindannyian megegyeztünk abban.
0: Our kids are not perfect.
2: Hogy a gyerekeink nem tökéletesek.
0: And they need not only our help in maturing them, but we need the whole help of the body.
2: és tudjuk, hogy a mi felelősségünk őket érettségre juttatni, de szükségünk van az egész test segítségére.
0: And we make it known to parents and others that if there's something with our children that doesn't go right, they have all the freedom to come to us and let us know.
2: És mindenkinek megmondtuk, a többi szülőknek, meg másoknak, hogy ha olyat tapasztalnak a gyerekeinknél, ami nem jó a viselkedésükben, akkor jöjjenek oda hozzánk nyugodtan, és mondják
0: meg. We never respond. My kid?
2: És mi soha nem reagálunk úgy, hogy gyerekem? Hát nem, szó se lehet róla.
0: Okay. Now, apply this to your church.
2: Alkalmazzátok ezt a gyülekezetetekre.
0: Somebody comes into my community and wants to bring correction to the church.
2: Hogyha valaki odajön a mi közösségünkbe, és helyreigazítást akar hozni a gyülekezetbe.
0: What do you mean, your community? What do you mean by your community?
2: Igen, mit jelent ez a te közösséged?
0: Yes, Jesus is the shepherd of the flock. Amen.
2: Igen, Jézus a nyájnak a pásztora.
0: He is the shepherd. No question. Those people don't belong to me; they belong to Him.
2: Ez nem is kérdés, az emberek nem az én tulajdonaim, hanem Jézus.
0: But as Peter says,
2: de ahogy Péter mondta,
0: I have now become a steward of this community because God has placed me there.
2: Én sáfára lettem ennek az adott közösségnek, mert Isten oda helyezett.
0: So I'm responsible to Him for the way that I lead and the way that I behave. With my people.
2: Tehát felelős vagyok Isten ezért előtt azért, hogy hogyan vezetem az embereimet és hogyan viselkedek velük szemben.
0: So they are mine, but they're not mine.
2: Tehát az enyém, de nem az enyém.
0: There's a very clear balance here.
2: Itt egy nagyon egyértelmű egyensúlyt kell tartani.
0: And if someone comes in and wants to bring correction to the church,
2: és hogyha valaki jön a gyülekezetünkbe és ott helyreigazítást akar eszközölni,
0: I want to know about it.
2: Én szeretnék tudni róla.
0: And it's not the job of anybody, particularly if somebody's new or not a part of our community, to stand up and give a corrective word to our church. Amen.
2: Tehát nálunk az nem fordulhat elő, nem megengedett, hogy valaki, aki új a gyülekezetben vagy nem tartozik közénk, felálljon és egy helyreigazító üzenetet így kimondjon a gyülekezetben.
0: It doesn't work in the family that way. It's not going to work in the church that way.
2: Mert a családban sem így működik, és a gyülekezetben sem.
0: If somebody who's more mature and has an eye on things wants to come and share with me certain things, absolutely.
2: Hogyha valaki érettebb nálam, és valóban a szívén vannak dolgok, igen, Jézus a nyájnak a pásztora.
0: He is the shepherd. No question.
2: Pásztor.
0: Those people don't belong to me, they belong to Him.
2: Ez nem is kérdés, az emberek nem az én tulajdonaim, hanem Jézus.
0: But as Peter says,
2: de ahogy Péter mondta,
0: I have now become a steward of this community because God has placed me there.
2: Én sáfára lettem ennek az adott közösségnek, mert Isten oda helyezett.
0: So I'm responsible to Him for the way that I lead and the way that I behave with my people.
2: Tehát felelős vagyok Isten ezért előtt azért, hogy hogyan vezetem az embereimet és hogyan viselkedek velük szemben.
0: So they are mine, but they're not mine.
2: Tehát az enyém, de nem az enyém.
0: There's a very clear balance here.
2: Itt egy nagyon egyértelmű egyensúlyt kell tartani.
0: And if someone comes in and wants to bring correction to the church,
2: és hogyha valaki jön a gyülekezetünkbe és ott helyreigazítást akar eszközölni,
0: I want to know about it.
2: Én szeretnék tudni róla.
0: And it's not the job of anybody, particularly if somebody's new or not a part of our community, to stand up and give a corrective word to our church.
2: Amen. Tehát nálunk az nem fordulhat elő, nem megengedett, hogy valaki, aki új a gyülekezetben vagy nem tartozik közénk, felálljon és egy helyreigazító üzenetet így kimondjon a gyülekezetben.
0: It doesn't work in the family that way, it's not going to work in the church that way.
2: Mert a családban sem így működik, és a gyülekezetben sem.
0: If somebody who's more mature and has an eye on things wants to come and share with me certain things, absolutely.
2: Hogyha valaki érettebb nálam és valóban

0: egyetemű egyensúlyt kell tartani.
1: And if someone comes in and wants to bring correction to the church,
0: és hogyha valaki jön a gyülekezetünkbe és ott helyreigazítást akar eszközölni,
1: I want to know about it.
0: Én szeretnék tudni róla.
1: And it's not the job of anybody, particularly if somebody's new or not a part of our community, to stand up and give a corrective word to our church.
0: Amen. Tehát nálunk az nem fordulhat elő, nem megengedett, hogy valaki, aki új a gyülekezetben vagy nem tartozik közénk, felálljon és egy helyreigazító üzenetet így kimondjon a gyülekezetben.
1: It doesn't work in the family that way, it's not going to work in the church that way.
0: Mert a családban sem így működik, és a gyülekezetben sem.
1: If somebody who's more mature and has an eye on things wants to come and share with me certain things, absolutely.
0: Hogyha valaki érettebb nálam, és valóban a szívén vannak dolgok velünk kapcsolatban, akkor jöjjön oda hozzám, és mondja el nekem, ez teljesen rendben van.
1: Then we can sit together with the eldership and maybe make whatever correction we need to make.
0: És akkor esetleg leülünk a vezetőséggel együtt, és a szükséges korrekciókat végrehajtjuk.
1: So I want you to be very careful regarding the corrective nature of prophecy. It's quite rare.
0: Tehát szeretném, hogyha nagyon óvatosak lennétek a profétálás helyreigazító fajtájával, nagyon ritkán fordul
1: elő. That's why if you're a pastor in this room, your preaching needs a prophetic edge.
2: Aki pásztor ebben a szobában, a prédikálásodnak profétai érre van szüksége.
1: And this is an area where I'm growing in.
0: És én növekszem ebben a dologban.
1: Because I'm by nature quite positive, quite affirming. I usually see the good things, good side of things.
0: Mert nekem olyan a természetem, hogy én általában rendes gyengéd fiú vagyok, a pozitív dolgokat látom, meg bátorítom, erősítem az embereket.
1: And I have seen both by the frustration of our people and my own frustration, I've been too slow at bringing correction when it's necessary.
0: És rájöttem, hogy nekem is frusztrálást jelent, meg a gyülekezetemnek is, hogyha túl lassú vagyok a helyreigazításban.
1: Because if there's chaos and things going on that shouldn't be, it's my job to bring it.
0: Mert hogyha kitör a káosz, vagy úgy zajlanak a dolgok, ahogy nem kéne, you know, akkor az én dolgom az, hogy helyreigazítom.
1: It's like a father, we've seen this in the church, the kids are doing everything possible.
0: Láttuk már ezt a gyülekezetben, van mondjuk ott egy apa, és a gyerekek mindenféle elképzelhető dolgot művelnek.
1: And the dad's just sitting there.
0: És a papa csak ott ül.
1: Talking.
0: Beszélge.
1: And the kids they're crazy, they're going nuts.
0: A gyerekek pedig teljesen bezsonganak közben.
1: And we have to move and sometimes say to the father, could you put an eye on your kids for a few minutes, please? Could you give some attention to your kids?
0: És akkor néha oda kell mennünk az apához, és megkérni, hogy
1: stand up, do
0: something. Pár percig nézzem már, figyeljem már a gyerekeket, vagy csináljon már valamit.
1: And you as a leader of your community,
0: és te, mint a közösséged vezetője,
1: you have not only the right, but you have the responsibility.
0: Neked nem csak jogod, hanem kötelességed és felelősséged.
1: Out of a heart of love and shepherding for your people.
0: Hogy szerető és pásztori szívből a néped iránt.
1: To bring both the empowering, encouraging word, but also correction when it's necessary.
0: Hoz erősítést és bátorítást, de szükség esetén helyreigazítást is.
1: But that's not the place for the prophetic, for someone to stand up and then speak out some word of thus saith God, Ichabod is written over the door of your house.
0: De ezek a helyzetek nem azok, amikor valakinek az a dolga, hogy felálljon a gyülekezetbe, és azt mondja, így szól az Úr, hogy az Ichabod rá van írva a házad ajtaján.
1: I would say, no, it's not.
0: Mondjuk, nem, nincs odaírva.
1: Sit down, please.
0: Légy szíves, ülj le.
1: We'll talk with you after the service.
0: Majd az összevetel után beszélgetünk.
1: Okay? But what you want to do is you want to encourage your people.
0: Mi bátorítani szeretnénk az embereket.
1: To speak God's heart for your people, for your community.
0: Hogy a szolgálók azok a gyülekezet tagjai, a gyülekezet számára Isten bátorító üzenetét
1: hozzák.
0: Mert szükségünk van arra, hogy még sokkal jobban működjön ez az ajándék.
1: Okay, come on, Randy.
0: Randy.
1: There's an encouraging nature to prophecy.
0: A profétálásnak egy bátorító jellege van.
1: And I remember Sharon Stone helped us with this a great deal.
0: Emlékszem, Sharon Stone segített nekünk nagy mértékben ebben.
1: That when we pray for someone,
0: amikor imádkozunk valakiért,
1: we can ask just a simple question. Franz does the same thing.
0: Feltehetünk egy egyszerű kérdést. Franz is ugyanezt csinálja.
1: He just waits for a moment.
0: Vár egy percig.
1: And asks God, how do you see this person? Give me your heart for them.
0: És megkéri Istent, hogy mutassa meg neki, hogy Isten hogyan látja az illetőt. Mi van az ő szívében az illető iránt?
1: And when God gives you either a feeling, thought,
0: Isten ad neked egy gondolatot vagy egy érzést.
1: You might see a picture.
0: Lehet, hogy látsz egy képet.
1: You might hear something. All your senses are available.
0: Lehet, hogy hallasz valamit. Minden érzékszerved a rendelkezésre áll ehhez.
1: And you can speak that simple word to empower, to encourage, and to comfort.
0: És akkor

0: egyszerűen kimondhatod ezt az egyszerű üzenetet azért, hogy építs, buzdíts vagy vigasztalj.
1: Randy, God is for you. He's for you.
0: Randy, Isten melletted van.
1: Yeah, you're getting stronger and stronger.
0: Egyre erősebbé válsz.
1: The influence of your life is impacting hundreds that you won't even ever see.
0: Az életed sok száz olyan emberre hat, akivel soha nem is fogsz találkozni.
1: You can just wait on God and let him speak to you about his heart for Randy.
0: Csak várjatok Istenre, és kérdezzétek meg, hogy Isten szívében mi van Randy iránt.
1: And it's going to be a positive, encouraging and empowering word.
0: És ez egy pozitív, bátorító, vigasztaló, erősítő, építő üzenet.
1: We live in a culture that is very discouraging.
0: Olyan kultúrában élünk, ami nagyon elbátortalanító.
1: And because we ourselves have lacked affirmation,
0: és mivel minket magunkat nem erősítettek meg,
1: we tend to be very good in giving what we received.
0: Nagyon jók lehetünk abban, hogy azt adjuk tovább, amit mi kaptunk.
1: But if we will learn to receive and hear from God for his heart for us first,
0: de ha megtanuljuk meghallani és megkapni Isten szívét, elsősorban önmagunkkal kapcsolatosan,
1: the body of Christ can change that trend,
0: akkor Krisztus teste megváltoztathatja ezt az irányzatot,
1: and become a place where the spirit of prophecy, the spirit of encouragement is flowing with great intensity.
0: És olyan helyé válhat, ahol a profitálás szelleme, a bátorítás szelleme nagyon erőteljesen árad.
1: Put your notes away. Put your notes away.
0: Ja, tegyétek el a jegyzetet.
1: And let's just do it.
0: És csináljuk.
1: We're going to have a chance to prophesy over each other.
0: Most lehetőségünk lesz arra, hogy profétáljunk egymásnak.
1: Now this is going to be very simple.
0: Nagyon egyszerű lesz a dolog.
1: You don't have to worry about missing God.
0: Nem kell aggódnotok amiatt, hogy eltévesztettek Isten akaratát.
1: I believe any time you speak edification, exhortation and comfort, you've done the will of God.
0: Hiszem, hogy bármikor, amikor valami építőt, bátorítót vagy vigasztalót mondotok, akkor Isten akaratát tettétek meg.
1: So you're gonna find a partner.
0: Tehát találjon mindenki magának egy partnert.
1: Okay. You're gonna find a partner that you don't know too well.
0: Valakit, akit nem ismertek túl jól.
1: Not your wife.
0: Mondjuk a feleség.
1: Perhaps someone, if you're from Budapest, someone from Székesfehérvár that you don't
0: mondjuk
1: know so well.
0: Mondjuk valaki Budapesti jöjjön össze, Székesfehérvárival.
1: Now, how many of you guys from, stay with me.
0: Egy kicsit még maradjatok, figyeljetek, jó?
1: Excuse me, I'm talking.
0: Még beszélek, elnézze.
1: How many of you from Austria speak English?
0: Hanyan vannak az osztrákok közül, akik tudnak angolul?
1: George. So perhaps someone from Hungary could go with George. That would be a little further stretch.
0: Tehát valaki esetleg magyar, aki tud angolul, George-al foghatna össze, ez egy kicsit nagyobb kihívás.
1: I am available, Steve is available. Dominique is no longer a sound technician, he is a participant.
0: Mi is elérhetők vagyunk, Steve és én is, és most már Dominique sem technikus.
1: Dominique's like, I have. And here's what you're going to do.
0: A következőt kell tenni.
1: We're going to do two activities like this, but we're going to start simple.
0: Két ilyen tevékenységünk lesz, de egyszerűen kezdjük
1: let's say,
0: el.
1: Let's say I'm working with Paul.
0: Mondjuk én a Paul-lal vagyok együtt.
1: Then I'm just going to grab his hands. I may pray in the spirit if you have that gift, maybe not.
0: Megragadom a kezét, esetleg imádkozhatok szellemben, hogyha megvan ez az ajándékotok, nem muszáj esetleg.
1: We'll teach on tongues later, but two of the things that tongues do.
0: Majd később tanítunk a nyelveken szólásról, de két dolog van, ami a nyelveken szólásnak az eredménye.
1: You remember how in the last session I spoke at the end about bringing your soul down to quiet?
0: Emlékeztek, hogy az előző tanításban beszéltem arról, hogy a lelkünket le kell csendesítenünk.
1: The Bible says when a man prays in a tongue, his mind is unfruitful, it gets quiet.
0: Azt mondja a Biblia, hogy amikor egy ember nyelveken imádkozik, akkor az elméje gyümölcstelen, azaz lecsendesedik. Nem
1: but a second thing the gift of tongues does is it begins to tune your inner being to the spirit.
0: De a másik dolog, amit a nyelveken szólás elvégez, az az, hogy a szellemünket elkezdi ráhangolni a szellemi világra, a belső lényünket.
1: And Franz will teach on that later.
0: Franz majd később tanít erről.
1: But grab, let's say I grab Paul and I'm going to go first.
0: Tehát megragadom Paul kezét, és akkor én beszélek először.
1: I may just quietly pray in the spirit. I may just begin to try to sense what is God's heart toward Paul.
0: Lehet, hogy nyelveken imádkozom, de lehet, hogy egyszerűen csak megpróbálom érezni, hogy mi van Isten szívében Paul iránt.
1: And I want you to begin to sense God's love for this person.
0: Szeretném, hogy megérezzétek Isten szeretetét az illető iránt.
1: And once you begin to sense that, perhaps you hear something or feel something.
0: És lehet, hogyha ezt elkezditek érezni, akkor előbb-utóbb érzékeltek valamit, vagy hallottok
1: feel
0: valamit.
1: Free just to begin to speak that out.
0: És akkor szabadon ezt kimondhatják.
1: But if after a moment or two you don't feel or sense anything,
0: de hogyha egy-két perc után nem érzékeltek semmit,
1: just begin to pray a blessing and speak a blessing.
0: Akkor kezdjetek egy áldó imát mondani.
1: But here's the rule.
0: A szabály a következő.
1: If you begin to speak the blessing, you must begin to speak the blessing beyond anything you could know.
0: Hogyha elkezdesz áldó imát mondani, akkor olyan legyen az áldás, ami meghalad bármit, amit emberleg tudsz az életedre.
1: You begin to speak prophetically blessing.
0: Tehát profétikusan áldjatok.
1: Into perhaps areas that there's no way you could know anything about.
0: Talán olyan területtel kapcsolatban, amiről nem tudtak semmit.
1: Everybody understand the rules?
0: Értitek a szabályokat?
1: Then after a few minutes I'm going to say stop.
0: Pár percben azt mondom majd, hogy állj.
1: And then you're going to ask the question.
0: És akkor megkérdezed a másikat.
1: Did anything I say or speak in the form of the prophecy or the blessing, was it prophetic?
0: Hogy bármi, amit mondtam neked, vagy imádkoztam érted, profetikus módon az valóban profetikus volt?
1: And talk honestly about it.
0: És válaszoljatok őszintén, beszéljetek őszintén.
1: Oh yeah, these other things were okay, but man, this, there's no way you could have known about this.
0: Igen, hát voltak dolgok, hát ez rendben van, de azért van egy olyan, amit mondtál, amit nem tudhattál semmilyen módon.
1: And perhaps that one little nugget encourages you. I heard the Lord on that one specific thing.
0: És talán az az egy kis darabka bátorít arban, hogy tényleg én az Úrtól hallottam.
1: See, we don't want to go around giving prophecies to everyone and not know what is right that we're hearing from the Lord and what is not. We want to develop this gift.
0: Nem úgy akarunk járkálni és profétálni az embereknek, hogy nem akarjuk közben tudni, hogy mi volt abban jó, és mi volt értelmetlen abban, amit mondtunk, mert fejlődni szeretnénk az ajándékban.
1: Because there's been sometimes I prophesied and it wasn't the Lord, it was just my heart to edify.
0: És sokszor én is profétáltam úgy, hogy nem az Úrtól mondtam üzenetet, hanem csak az saját szívemből mondtam bátorítást, építést.
1: And that's okay.
0: És az is rendben van.
1: Then the second person will do the same thing.
0: És akkor a partnered teszi ugyanezt utána.
2: Elhangzott Steve Telcerov Profétálás című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Drew Brown pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
3: This is money.
4: Ez pénz.
5: Wow.
3: Okay. It has a feel to it.
4: Van egy bizonyos érzéssel jár együtt.
3: It has a very nice feel to it.
4: Kellemes érzéssel.
3: Yes. This is money.
4: Ez is pénz.
3: You know, when they started making euros.
4: Amikor elkezdtek eurót csinálni.
3: They made a very wise decision.
4: Egy nagyon bölcs döntést hoztak ezzel kapcsolatban.
3: To use a heavy metal.
4: Hogy nehéz legyen az érme.
3: Because when a coin is heavy, it feels very nice.
4: Mert nagyon kellemes érzés, amikor egy pénzérme nehéz.
3: Feels like money.
4: Akkor pénznek érzi az ember.
3: Have you felt a coin that is very light?
4: Volt már olyan érme a kezetekben, ami nagyon könnyű volt?
3: This does not feel like money.
4: Azt nem érzi az ember pénznek.
3: You see, there is a relationship that we have.
4: Tehát van egy kapcsolatunk.
3: With money.
4: A pénzzel.
3: And as Christians, it brings a difficulty.
4: És ha a keresztényeknek ez nehézséget is jelent.
3: Because we're not sure how we should feel about that relationship.
4: Mert nem vagyunk biztosak abban, hogy hogyan kéne éreznünk magunkat a pénzzel való kapcsolatunkban.
3: And so many times what we do is we don't deal with it.
4: Tehát sokszor nem is foglalkozunk vele.
3: Okay. So what I do with my money, we don't talk about that.
4: Tehát nem beszélünk arról, hogy mit csinálok a pénzemmel.
3: And in church,
4: a gyülekezetben,
3: don't talk about what I do with my money.
4: Ne beszélj arról, hogy mit csinálsz a pénzeddel.
3: Okay, you can talk about my heart.
4: Beszélhetünk a szívemről.
3: You can even tell me not to love money.
4: Még azt is mondhatjátok, hogy ne szeressem a pénzt.
3: Just don't talk about what I do with it.
4: Csak arról ne beszélj, hogy mit kell csinálni vele.
3: Okay, and then we'll be okay.
4: És akkor minden rendben lesz.
3: But.
4: De.
3: The Bible spends a lot of time talking about cash.
4: A Biblia nagyon sokat beszél a készpénzről.
3: In America we have a saying.
4: Amerikában van egy mondás.
3: Cold hard cash. Cold.
4: Hideg kemény készpénz.
3: In other words, the bottom line is that money works.
4: Más szóval a lényeg az, hogy a pénz működik.
3: It drives economy.
4: Ez mozgatja a gazdaságot.
3: It provides a living.
4: A megélhetésünket adja.
3: It buys food.
4: Pénzt, ennivalót lehet venni rajta.
3: It is a force. It causes things to happen.
4: Ereje van, és különböző dolgok megtörténését idézi elő.
3: Hmm? We do not ignore this.
4: Nem hagyjuk figyelmen kívül.
3: We don't avoid it.
4: Nem kerüljük.
3: Okay? What we do is we find out what the kingdom of God does with this and says about this.
4: Hanem megtudjuk, hogy Isten királysága mit mond erről és mit tesz ezzel.
3: Now, the Bible is very clear.
4: Biblia nagyon egyértelmű.
3: There are approximately I think about 93 verses in the Bible that warn us about the dangers of loving money.
4: Azt gondolom, hogy körülbelül 93 vers van a Bibliában, amely a pénz veszélyeire figyelmeztet minket.
3: That's a lot of scripture time.
4: Pénz szeretetének veszélyeire.
3: But there is an equal number, about 93 verses in scripture that talk about the proper use of and the benefit of money in the kingdom of God.
4: De körülbelül ugyanennyi vers, 93 szól arról, hogy milyen áldással jár a pénz és hogy Isten királyságában hogyan lehet felhasználni.
3: See, there is equal scripture on both sides of the issue.
4: Tehát a témának mind a két oldaláról körülbelül ugyanannyi vers van.
3: So the key for us is not to avoid money or to take a negative attitude about money.
4: Tehát a számunkra nem az a válasz, hogy kerüljük a pénzt, vagy negatívan állunk hozzá.
3: The key for us is to understand the kingdom of God and money.
4: Hanem az, hogy megértsük, hogy mi az összefüggés Isten királysága és a pénz között.
3: Okay? It's true, we must be free from the love of money.
4: Igaz, szabadnak kell lennünk a pénz szerelmétől.
3: We must not allow the spirit of greed and of fear in regard to money to take us.
4: Nem szabad, hogy a kapzsiság szelleme vagy a pénzzel kapcsolatos félelem a hatalmába kerítsen minket.
3: But we must also understand that Jesus is very clear that money is a tool for the kingdom of God.
4: De meg kell értenünk azt is, hogy Jézus nagyon világosan mondja, hogy a pénz az egy eszköz Isten királyságához.
3: More than that.
4: Sőt.
3: One of the things that God delights in doing is blessing his people with money.
4: Az egyik dolog az, amiben Isten gyönyörködik, az az, hogy megáldja a népét pénzzel.
3: Did you realize that God enjoys blessing his people with money?
4: Rájöttetek már, hogy Isten élvezi azt, hogy megáldhatja a népét pénzzel?
3: He looks for opportunities to do that.
4: Keresi a lehetőségeket erre.
3: The Bible is full of examples of God blessing his people with money.
4: A Biblia tele van példákkal arra, hogy Isten megáldja a népét pénzzel.
3: Abraham is a great example.
4: Abraham nagyszerű példa erre.
3: God chose Abraham, he makes him a promise to bless him, and then he blesses him a lot.
4: Isten találkozik Abrahammal, megígéri neki, hogy megáldja őt gazdaságilag, és nagyon megáldja.
3: There are many examples. God provided, even in how he structured the priesthood, for the priest to be very blessed.
4: Sok példa van erre, például amikor a papságnak a szerkezetét Isten felállította, gondoskodott arról, hogy áldottak legyenek a papok is ezen a területen.
3: Because God loves to bless his people.
4: Mert Isten szereti megáldani a népét.
3: Okay? That must be an unquestioned truth that we receive about our God.
4: Mi Istenünkkel kapcsolatban egy olyan igazság, amit el kell fogadnunk, és nem szabad kételkednünk benne.
3: So what is the balance?
4: Tehát akkor mi a mérleg két nyelve?
3: Okay? What is the balance? Well, let's begin by understanding that God has a kingdom economy and it operates differently than the world's economy.
4: Tehát kezdjük azzal, hogy Isten királyságának van egy gazdasági működése, ami nagyon különbözik a világgazdaságától.
3: Okay, and I drew a couple of pictures just to illustrate the difference.
4: És néhány dolgot lerajzoltam, hogy illusztráljam a különbséget a kettő között.
3: In general, this is very simplified, but it gives us an idea of the difference.
4: Általában ezek nagyon egyszerű rajzok, de azért a különbségről beszélnek nekünk.
3: In general, the world works this way, and you can't read this in the back, so I'll tell you what these words are. Okay?
4: Általában a világ így gondolkodik, és hátulról nem tudjátok elolvasni, tehát elmondom, mi van ide írva.
3: Okay? If we want to make money in the world, then what we do is we find something that the world demands.
4: Hogyha a világban pénzt akarunk keresni, akkor valami olyat keresünk magunknak, amit keresnek a világban.
3: And we find a way to supply that demand.
4: Amire igény van, és megtaláljuk a módját annak, hogy kielégítsük ezt az igényt.
3: We charge money for that supply.
4: És pénzt kérünk ezért a szolgáltatásért.
3: And we charge money in such a way that when the transaction is over, there is a profit.
4: Mégpedig úgy, hogy amikor az adásvétel befejeződik, akkor haszon legyen a vége a számunkra.
3: So whatever we pay to get to supply the demand, we charge more than we paid for it.
4: Tehát bármilyen költségünk van azzal, hogy ezt a szolgáltatást tudjuk nyújtani, mindenképpen többért adjuk el, mint amennyiben nekünk került.
3: Is this accurate, George?
4: Ez pontos, Yuri szerint.
3: Very simple, but accurate.
4: Nagyon
3: right?
4: Egyszerű, de azért pontos, ugye?
3: And when the transaction is over, there's money left over that is profit, and this then is how we make money.
4: Tehát amikor vége az üzletkötésnek, akkor igazából egy haszon marad az adásvétel után, ilyen módon keresünk pénzt.
3: Now beyond this, there are other opportunities for generating money.
4: Ezen túl más lehetőségek is vannak a pénz gerjesztésére.
3: There are opportunities to invest and make interest.
4: Tehát lehet például, hogy befektetünk pénzt és kamatot kapunk érte.
3: But economy is driven on this.
4: De a gazdasági élet, tehát mégis ez mozgatja.
3: That there is a demand for a product, the product is supplied.
4: Hogy van egy igény egy termékre, azt mi nyújtjuk.
3: And a profit is made.
4: És ebből egy hasznunk származik.
3: Okay, there's nothing wrong with this economy, by the way. There's nothing wrong with it.
4: Egyébként ezzel semmi baj nincs, hogy ez így működik.
3: Okay? Except for this one fact.
4: Egyetlen tény van ebben.
3: In the kingdom of God, the economy doesn't operate like that.
4: Ami ebben nem stimmel, az, hogy Isten királyságában nem így működik a gazdaság.
3: In the kingdom of God, God's economy operates off of a different level and a different plane.
4: Isten királyságában a gazdasági élet egy másik szinten, másfajta tervek alapján működik.
3: Okay? And basically it's established on this principle in God.
4: És alapvetően ez az Isten következő alapelvén nyugszik.
3: God says regardless of how the world is operating in its economy,
4: Isten azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy a világban hogyan működik a gazdaság.
3: Okay. Economy for my people is not dependent upon the world's economy.
4: Az én népem gazdasági élete nem függ a világ gazdasági életétől.
3: Okay. In God's economy, God says the economy in the world may be doing very poorly.
4: Isten azt mondja az ő gazdaságában, hogy lehet, hogy a világnak elég rosszul megy most a gazdaság.
3: But in my economy, there can be thriving.
4: There can be
3: thriving, flourishing.
4: De az én gazdaságom virágozhat ugyanakkor.
3: And here's the picture I have for it's very simple again, but gives you the picture of God's economy.
4: Itt egy másik képem Isten gazdaságáról, ez is nagyon egyszerű.
3: God says this.
4: Tehát Isten azt mondja.
3: Give to me the first fruits.
4: Adod nekem az első zsengét.
3: Okay? Give to me the first fruits and fuel the kingdom.
4: Tehát add nekem az első zsengét és adj üzemanyagot a királyságba.
3: Okay? And well, let me just quote scripture for this.
4: Mondok egy bibliai helyet ehhez.
3: Seek first the kingdom of God and his righteousness.
4: Keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát.
3: And then all these things will be added to you.
4: És akkor az összes többit megkapjátok, ami kell.
3: Okay? Do you know what all these things are?
4: Tudjátok, mi ez az és minden más?
3: All these things.
4: Az azt jelenti, hogy minden más.
3: Okay? And it actually lists, it's talking about specific things. It's talking about shelter, your home.
4: Beszél konkrét dolgokról is, a fedőről, a fejünk fölött.
3: Your food, your provision.
4: Az ellátmányunkról, a ruhánkról, az ennivalónkról.
3: These are the things that are included in all things.
4: Ezek vannak benne a minden másban.
3: Okay? And then we add to this another principle in scripture.
4: És aztán hozzáteszünk ehhez egy másik bibliai jelvet.
3: Give and it will be given unto you.
4: Adj és néked is adatik.
3: And here's the picture I have for it's very simple again, but gives you the picture of God's economy.
4: Egy másik képem Isten gazdaságáról, ez is nagyon egyszerű.
3: God says this.
4: Tehát Isten azt mondja.
3: Give to me the first fruits.
4: Adod nekem az első zsengét.
3: Okay? Give to me the first fruits and fuel the kingdom.
4: Tehát add nekem az első zsengét és adj üzemanyagot a királyságba.
3: Okay. And well, let me just quote scripture for this.
4: Mondok egy bibliai helyet ehhez.
3: Seek first the kingdom of God and his righteousness.
4: Keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát.
3: And then all these things will be added to you.
4: És akkor az összes többit megkapjátok, ami kell.
3: Okay? Do you know what all these things are?
4: Tudjátok, mi ez az és minden más?
3: All these things.
4: Az azt jelenti, hogy minden más.
3: Okay, and it actually lists, it's talking about specific things. It's talking about shelter, your home.
4: Beszél konkrét dolgokról is, a fedőről, a fejünk fölött.
3: Your food, your provision.
4: Az ellátmányunkról, a ruhánkról, az ennivalónkról.
3: These are the things that are included in all things.
4: Ezek vannak benne a minden másban.
3: Okay? And then we add to this another principle in scripture.
4: És aztán hozzáteszünk ehhez egy másik bibliai jelvet.
3: Give and it will be given.

0: Seek first the kingdom of God and his righteousness.
1: Keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát.
0: And then all these things will be added to you.
1: És akkor az összes többit megkapjátok, amik kell.
0: Okay? Do you know what all these things are?
1: Tudjátok, mi ez az és minden más?
0: All these things.
1: Az azt jelenti, hogy minden más.
0: Okay? And it actually lists, it's talking about specific things. It's talking about shelter, your
1: tehát
0: home.
1: Beszél konkrét dolgokról is, a fedőről a fejünk fölött.
0: Your food, your provision.
1: Az ellátmányunkról, a ruhánkról, az ennivalónkról.
0: These are the things that are included in all things.
1: Ezek vannak benne a minden másban. Okay?
0: And then we add to this another principle in Scripture.
1: És aztán hozzáteszünk ehhez egy másik bibliai jelvet.
0: Give and it will be given unto you.
1: Adj és néked is adatik.
0: Pressed down, shaken together, running over.
1: Lenyomottat, megrázottat, túlcsordulót.
0: Okay?
1: Kapsz.
0: All right? What does this principle mean?
1: Mit jelent ez az alapelv?
0: Something very simple.
1: Egy nagyon egyszerű dolog.
0: Whatever you send out
1: amit
0: to God,
1: kiküldesz Isten felé,
0: when it comes back to you, it is larger than what you send out.
1: Akkor, amikor ez visszaér hozzád, akkor már nagyobb, mint amikor kiküldted.
0: Do you understand this principle?
1: Értitek ezt az alapelvet?
0: We simply call this the principle of increase.
1: Ez egyszerűen a növekedés alapelvének hívják.
0: Okay. By the way, this works both in the positive and in the negative.
1: Egyébként ez pozitív irányba és negatív irányba is működik.
0: If you send out a curse,
1: hogyha egy átkot küldesz ki,
0: it will return to you,
1: akkor visszajön hozzád,
0: larger than the one you sent out.
1: De nagyobb lesz, mint amikor kimondtad.
0: If you send out a blessing,
1: ha áldást küldesz ki,
0: it will return to you,
1: visszatér,
0: larger
1: hozzád, de nagyobb lesz.
0: Then what you send out.
1: Mint amikor kiküldted.
0: Everybody understand this?
1: Mindenki érti?
0: Okay. These are the principles of God's economy.
1: Ezek Isten gazdaságának az alapelvei.
0: Okay. So we go to Malachi.
1: Tehát elmegyünk a Malakiáshoz.
0: Chapter 3.
1: Harmadik rész.
0: And this principle, this idea of God's economy is so important to God that he does something unusual.
1: És Isten gazdaságának ez az alapelve annyira fontos a számára, hogy valami szokatlan tesz.
0: This is the only time in Scripture that I know of where God invites his people to test him.
1: Az én tudásom szerint ez a Bibliában az egyetlen téma, amiben Isten arra hívja a népét, hogy próbálják őt ki.
0: In fact, there are other scriptures where God's people are instructed not to test God.
1: Vannak más helyek az írásban, ahol éppen azt mondja a Biblia, hogy ne kísértsétek Isten.
0: But God uses this very strong language in this passage.
1: De ebben a szakaszban Isten ezt a nagyon erős nyelvezetet használja.
0: And he says, try me, test me in this.
1: Ami azt mondja, hogy próbáljátok ki engem ebben.
0: And see if my economy does not work.
1: És lássátok, hogy működik-e a gazdaságom.
0: You bring to me your first fruit. You bring in your tithe.
1: Hozzátok be a tizedet és az első zsengét.
0: You bring it to the house of the Lord.
1: Hozzátok be az úrházába.
0: Okay, and you see if I do not open the windows of heaven over you.
1: És nézzétek meg, hogy nem nyitom-e ki fölöttetek a menny ablakait.
0: Another way of saying, you see if I don't provide all these things.
1: Más szóval ez azt jelenti, hogy majd nézzétek meg, hogy nem adom-e meg nektek mindezeket.
0: And God's definition of all is very different than our definition of all.
1: És Isten meghatározása a mindenről egész más, mint a mi meghatározásunk a mindenről.
0: Now, my father was a pastor when
1: az
0: I was growing up.
1: Pastor volt.
0: He used to tell a story. He said there was a man who learned the value of giving.
1: És elmondott nekünk egy történetet egy emberről, aki megtanulta az adakozás értékét.
0: And he gave a large percentage of his income.
1: A bevételének nagy százalékát eladakozta.
0: And people began to wonder how he could do this and live.
1: És az emberek eltűnődtek azon, hogy tudja ezt megtenni, úgy, hogy közben még meg is él.
0: And they would go and ask him and say, you give an unusual amount of money away.
1: És megkérdezték tőle, hogy te annyi pénzt eladakozol, nagyon szokatlan mennyiséget.
0: How can you afford to do that?
1: Hogy engedheted ezt meg magadnak?
0: And he says, it's as if God has given me a shovel.
1: És azt mondta ez az ember rá, hogy ez olyan, mintha Isten adott volna nekem egy lapátot.
0: And I take my shovel and I fill it with my money and I shovel it to God.
1: Vagy adna egy lapátot, és én fellapátolnék a pénzemből erre, és azt oda dobnám Istenhez.
0: And God at his end says, I also have a shovel.
1: És Isten erre azt mondja, hogy nekem is van egy lapátom.
0: And he then shovels it back to me.
1: És ő visszalapátolja nekem a pénzt.
0: He said, the only difference is his shovel is bigger than mine.
1: Az egyetlen különbség az, hogy az ő lapátja nagyobb, mint az enyém.
0: Okay, this is a good picture.
1: Ez egy jó kép.
0: okay, of God's economy, that when we bring our first fruits to God,
1: Isten gazdaságáról, hogy amikor mi oda visszük az első zsengét Istennek,
0: He is faithful to keep His promise, and He brings all things to us.

0: akkor ő hűségesen betartja az ígéretét és mindent odaad nekünk.
1: Okay? What we do when we bring our tithes and offering to the Lord is that we turn the ignition on a process in God.
0: Amikor odaviszük a tizedünket és az adományainkat Istenhez, akkor igazából beindítunk egy folyamatot.
1: Okay? This process works when we make the first step.
0: Akkor működik ez a folyamat, ha mi tesszük meg az első lépést.
1: Okay? And we bring to the house of God our first fruits.
0: És Isten házába behozzuk az első zsengénket.
1: And we fuel kingdom activity and kingdom people.
0: Tehát megadjuk az üzemanyagot a királyság tevékenységeihez és embereinek.
1: And that begins the process of the blessing to flow and it comes into us in increase.
0: És ez elindítja az áldás folyamatát, amelyben mi egy megnövekedett mennyiséget kapunk vissza.
1: Now based off of the world system this doesn't make much sense.
0: A világi rendszer alapján ennek nem sok értelme van.
1: Because there's no way to make a profit off of money I give away.
0: Mert hogy nincs lehetőség a világ szerint arra, hogy hasznom legyen olyan pénzből, amit odaadok.
1: In the world system this is wasting money.
0: A világ rendszere szerint amit mi csinálunk, az pénzpazarlás.
1: Because if I want to make money, I must use that money to generate profit.
0: Mert hogyha én pénzt akarok keresni, akkor a pénzemet arra kell használnom, hogy valami haszont termeljek.
1: So it becomes very difficult for the people of God to make this first step.
0: Tehát nagyon nehéz az, amikor Isten emberei ennek az első lépését megteszik.
1: Because it's hard to approach this with the idea that I'm something more that is happening than me just giving money away.
0: Mert nagyon nehéz ezt elmével megközelíteni, hogy nem csupán annyi történik, hogy én odaadom a pénzemet.
1: But living in the kingdom of God is learning to live trusting God that this is a reality.
0: De Isten királyságában élni az azt jelenti, hogy megtanuljuk hinni, hogy ez valóság.
1: Okay? People who do not experience this are the people who can never take this step.
0: Azok az emberek nem élik át ennek a valóságát, akik nem tették meg az első lépést.
1: People who take this step.
0: Akik megteszik.
1: Will always experience this.
0: Azok mindig átélik ezt a visszatáplálást.
1: Because it is a promise of God set into His universe.
0: Mert ez Istennek egy olyan ígérete, amit az egész mindenségbe beleépített.
1: It is the flow of God's economy.
0: Így működik Isten gazdasága.
1: Okay, now in God's economy, the tithe turns on the process.
0: Isten gazdaságában a tized kapcsolja be a folyamatot.
1: Okay, but and by that I mean. It's the very minimal. It's the beginning.
0: És ezzel azt akarom mondani, hogy ez a legkevesebb, tehát ez a kezdet.
1: Okay? It ensures that that there will be a flow and there will be sustenance and there will be a provision into your life.
0: Ez azt jelenti, hogy gondoskodunk arról, tehát a tized gondoskodik arról, hogy az áradás beinduljon az életünkbe, és így egy folyamatos ellátást, megtartást kapjunk.
1: But the level of blessing is proportional.
0: De az áldás mértéke arányos.
1: So, as I look for opportunity then to bring even more offering, more blessing to God in the kingdom.
0: Tehát ahogy keresem a lehetőségeket arra, hogy én még többet adakozzak és több áldást jelentsek Isten királyságának.
1: It opens the door for a greater level of this process to occur.
0: Ez megnyitja az ajtót arra, hogy ez a folyamat egy nagyobb léptékben történjen meg.
1: Okay? Now, there's one warning I must say about the kingdom process.
0: Még egy dolgot kell mondanom erről a királyságos folyamatról.
1: Okay, is that we cannot manipulate this.
0: Az, hogy ezt nem lehet manipulálni.
1: Okay, in other words, I can't say, gee, I need a little bit more money, so here I'll give you 20 euros so that I can get 50.
0: Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát nekem most egy kis pénzre van szükségem, úgyhogy adok az Úrnak 20 eurót, hogy 50-et kapjak vissza.
1: Now that principle is true, that if I give 20 into the kingdom of God, then there will be a larger return that comes back into my life.
0: Az alapelv az igaz, hogyha én adok 20 eurót Isten királyságába, akkor egy nagyobb összeg jön hozzám vissza.
1: But beyond the tithe, which is commanded,
0: de a tizeden túl, ami ugye parancs,
1: the offering comes out of the leading of the Holy Spirit.
0: A további adakozást azt már a Szent Szellem vezetése szerint tesszük.
1: Okay? Do you understand this? In other words,
0: értitek, ugye más szóval?
1: We interact with this process based off of the leading of God.
0: Isten vezetése szerint veszünk részt ebben a folyamatban.
1: God loves generosity, but he loves even more generosity that is in obedience to him.
0: Isten szereti a bőkezűséget, de még jobban szereti az ő iránta való engedelmességből fakadó bőkezűséget.
1: Okay? So, the way that I have learned to live in this economy.
0: Tehát én megtanultam úgy élni ebben a gazdaságban.
1: Is that I am faithful with my tithe.
0: Hogy hűségesen fizetek tizedet.
1: And when I say tithe, I mean a tithe off of the gross amount that I receive.
0: És amikor a tizedről beszélek, akkor a bruttó bevétel.
1: That's how I define first fruit.
0: Tehát én az első zsengét így értelmezem.
1: To me, to tithe off the net is the same as second fruit.
0: Számomra, hogyha a nettóból adakozom, az olyan, mint a másodérés.
1: Okay, you may be able to argue that point scripturally, but that's how I.
0: Bibliailag lehet vitatkozni ezzel a nézettel, én így élem ezt meg.
1: Okay, so I tithe off the gross, and that is my. That's my initial. Just I keep the command of God and I trust in His economy.
0: Tehát én a bruttóból adakozom, és én így értelmezem és bízom abban, hogy Isten gazdasága a számomra működik ezzel az első zsengével.
1: Beyond that,
0: ezen túlmenően,
1: I have developed a lifestyle of delight.
0: Dolgoztam magamnak egy örvendeztető életmódot, egy örömteli életmódot.
1: What I mean by that is my wife and I is we keep our eyes open.
0: Ez azt jelenti, hogy a feleségemmel együtt nyitva tartjuk a szemünket.
1: And we look for opportunities to sow money.
0: Keressük a pénzvetési lehetőségeket.
1: By the way, it's not always money. Sometimes the Lord gives us opportunity to sow clothes or to sow jewelry or to sow something special.
0: Egyébként nem mindig feltétlenül pénzt vetünk, hanem az Úr néha olyan lehetőséget ad, hogy ruhadarabokat vessünk vagy ékszereket.
1: A year ago, a year and a half ago, we had the opportunity to sow a car.
0: Másfél évvel ezelőtt lehetőségünk volt arra, hogy elvessünk egy autót.
1: When Katrina wiped out New Orleans, Louisiana, the hurricane that wiped out
0: in
1: America.
0: Amikor a Katrina hurrikán New Orleans-t ugye lesöpörte a térképről.
1: Many refugees came to the city of San Antonio where I was living at that time.
0: Nagyon sok menekült jött San Antonioba, ahol akkor éltem.
1: And the Lord gave us an opportunity for a young believer that came from that city.
0: És az Úr lehetőséget adott nekünk arra, hogy egy fiatal hívőnek, aki abból a városból menekült el,
1: to help him get set up a new home.
0: Hogy segítsünk neki egy új otthon létrehozásában, lakás létrehozásában.
1: And the Lord led us to be able to provide him with a car.
0: És az Úr az arra vezetett minket, hogy adjunk neki egy autót.
1: Because he had nothing.
0: Mert hogy semmilyen nem volt.
1: And it was a great blessing.
0: Ez nagy áldás volt neki.
1: I mean, it was simply a blessing to be able to do it.
0: És nekünk is nagy áldás volt, hogy meg tudtuk ezt tenni.
1: But beyond that, it is also a blessing because I know in God's economy that brings increase into my life.
0: De ezen túlmenően azt is tudom, hogy ez azért is áldás, mert Isten gazdasága szerint ez az én életemben is növekedést hoz.
1: Okay? We have had cars sown into us.
0: A mi életünkbe is vetettek már autókat.
1: Okay? That's learning how to live in that blessed life.
0: Ez az, ahogy tanuljuk ezt az áldott életet élni.
1: Mm-hmm. Okay. I sow cars.
0: Vetek autókat.
1: I receive cars.
0: Kapok autókat.
1: I sow money.
0: Pénzt vetek.
1: I receive money.
0: Pénzt kapok.
1: Okay. Whatever I can sow, I will sow.
0: Én elvetek mindent, amit el tudok vetni.
1: Okay. And I live in an abundance in these areas.
0: És bőségben élek ezeken a területeken.
1: Because God's shovel is bigger than mine.
0: Mert Isten lapátja nagyobb, mint az enyém.
1: Okay? This is a delightful way to live.
0: Ez egy örömteli életmód.
1: Okay? This is God's intention for how we live.
0: És Isten szándéka az, hogy így éljünk.
1: But we have to deal with this.
0: De ahhoz foglalkoznunk kell ezzel.
1: Because once this comes into my hand,
0: mert ha ahogy bejön ez a kezembe,
1: not sure I can do this.
0: Nem vagyok biztos benne, hogy megtehetem ezt.
1: Because if I have it, I know that I have it.
0: Mert amikor rálálom van, akkor tudom, hogy az enyém.
1: And if I give it to you,
0: és odaadom neked,
1: I don't know that I have it now.
0: Akkor már nem vagyok biztos benne, hogy az enyém.
1: It's not here. How can I trust that the flow will be?
0: Már nincs nálam, hogy hogyan bízhatom abban.
1: Uh-oh. Okay? You understand this? You understand this heart process, right?
0: Értitek, ugye, hogy milyen szívbeli folyamatról van itt szó?
1: I must have the blessing.
0: Kell, hogy áldást kapjak.
1: Okay? But see, but this is one thing that I know. I'm not talking to you out of theory.
0: De tudjátok, ezt a dolgot tudom, nem elméletről beszélek.
1: This is not a nice concept.
0: Ez nem egy szép fogalom.
1: This is the way that I live.
0: Hanem én így élek.
1: Okay? I know because it happens over and over again.
0: Tudom,
1: God has proved himself faithful.
0: Mert ismételtem, ez történik velem, és bebizonyítatott, hogy így van.
1: He keeps his promise.
0: Isten betartja az ígéretét.
1: My parents have been Christians all their lives.
0: A szüleim keresztények voltak egész életükben.
1: But they are amazed that I live in this blessed life.
0: És mégis megdöbbennek azon, hogy ilyen áldott életet élek.
1: Because they were never taught the kingdom economy.
0: Mert nekik soha nem tanították meg a királyság gazdaságát.
1: And they are just now learning it in their old age.
0: Most tanulják meg időskorban.
1: They are excited about it.
0: Nagyon lelkesek miatta.
1: But they are in awe of our lives.
0: De el vannak ámulva a mi életünkön.
1: Because things just seem to happen to us. It's almost the world would say, "Man, you are lucky people."
0: Mert úgy tűnik, hogy velünk csak úgy megtörténnek a dolgok. A világ azt mondaná, hogy szerencsés emberek vagyunk.
1: So many good things happen to you.
0: Annyi jó dolog történik veletek.
1: Okay. But it is not luck. It's not luck.
0: De ez nem szerencse kérdése.
1: Mm-hmm. It is the economy of God.
0: Hanem Isten gazdasága.
1: All right? Do you understand this economy?
0: Értitek ezt a gazdaságot, ugye?
1: All right, this is good. This is important.
0: Ez jó és fontos.
1: Okay? Bring to me your tithes and offerings. You test me in this, and you see if I do not open the windows of heaven over you.
0: Hozzátok be hozzám a tizedet és az adományokat, és próbáljátok ki engem, és lássátok meg, hogy nem nyitom-e meg fölöttetek a mennyablakait.
1: You go ahead and try.
0: Utcudeki, próbáljátok ki.
1: I know many of you already have done this and lived this way.
0: Tudom, hogy sokan már megtettétek, és így is éltek.
1: So, it is true, we must be free from the love of money.
0: Tehát ez igaz, szabadnak kell lennünk a pénz szerelmétől.
1: We use this to fuel the kingdom of God.
0: Ezt arra használjuk, hogy üzemanyagot adjunk Isten királyságába.
1: We delight in how God likes to use money.
0: És gyönyörködünk abban, hogy Isten hogyan szereti használni a pénzt.
1: And I delight in how God blesses me.
0: És én gyönyörködöm abban is, hogy Isten hogyan áld meg engem.
1: God does not desire lack for me.
0: Isten nem azt akarja, hogy hiányban éljek.
1: Okay? God does not intend for me to merely survive.
0: Isten nem csak azt akarja, hogy éppen csak hogy megéldegéljek.
1: Okay. Stand with me for a moment.
0: Álljatok fel egy percre.
1: Okay. Let's make a few declarations together about this truth, okay?
0: Tegyünk meg néhány megvallást erről az igazságról.
1: Okay. I want you to repeat this after me in your language.
0: Szeretném, hogyha utánam mondanátok ezt.
1: Okay. God does not desire lack for me.
0: Isten nem azt akarja, hogy nélkülözzek. Isten nem azt akarja, hogy nélkülözzek.
1: God desires abundance for me.
0: Isten bővölködést szán nekem. Isten bővölködést szán nekem.
1: Okay, do you believe that's true?
0: Elhiszitek, hogy ez igaz?
1: Okay. Do you believe that the Bible teaches this?
0: Hiszitek, hogy a Biblia ezt tanítja?
1: Okay. All right. Are you willing to live this life?
0: Hajlandóak vagytok így élni?
1: Okay. All right. There's nothing. Don't sit down yet.
0: Még ne üljetek le.
1: There's nothing wrong with the world's economy because it works.
0: Semmi gond nincs a világ gazdaságával, mert hogy így működik.
1: But your life will not be dependent upon this.
0: De a ti életetek nem ettől fog függni.
1: Your life will be dependent upon God's economy.
0: Hanem Isten gazdaságától.
1: All right. In fact, if you live in God's economy, And your business operates off of the world's economy, you have double advantage.
0: Hogyha Isten gazdaságában éltek és közben egy ilyen világi rendszerű üzletet is vezettek vagy vállalkozást, akkor kétszeresen lesztek áldottak.
1: Because as you supply a demand in the world,
0: mert ahogy betöltitek a szükségeket a világban,
1: you can enact the blessing by sowing into the kingdom of God.
0: Egy áldást is tudtok ugyanakkor adni, úgy azáltal, hogy Isten királyságába is vettek.
1: Amen. All right. So the declaration is that I will trust God's economy.
0: Tehát az a megvallás, hogy Isten gazdaságában fogok bízni. Isten gazdaságában fogok bízni.
1: I will live by God's economy.
0: És Isten gazdasága szerint fogok élni. Isten gazdasága szerint fogok élni.
1: Amen.
0: Amen.
1: You can sit, be seated.
0: Leülhettek.
1: Okay. There are three primary ways that you can view money.
0: A pénzhez alapvetően három módon lehet hozzáállni.
1: Okay. The first way is through a spirit and mentality of poverty.
0: Az első a szegénységes beállítottság, vagy a szegénység szelleme.
1: Okay. And I need to describe out the mentality of poverty.
0: Le kell írnom számotokra, hogy mit jelent a szegénység beállítottság.
1: Because this mentality takes two primary forms.
0: Mert két alapvető formát ölt ez a beállítottság.
1: Okay. The first form of the mentality of poverty.
0: Az első formája a szegénység beállítottságnak.
1: Glorifies lack.
0: A nélkülözést dicsőíti.
1: Okay. And how many of you know Christians that think the poorer, more poor you are, the more spiritual you are?
0: Hányan keresztényt ismertek, aki azt gondolja, hogy minél szegényebb vagy, annál szellemibb vagy?
1: Okay. That's not a very good mentality.
0: Ez nem egy túl jó szemlélet.
1: Okay. And sometimes they even cite the scripture that Jesus became poor for our sakes.
0: Néha még azt az írást is idézik hozzá, hogy Jézus szegényé lett értünk.
1: But do you realize what the rest of that scripture says?
0: De tudjátok, hogy a vers végén mi van?
1: So that we can...
0: Hogy mi?
1: Oh yeah, there's another half to that story.
0: Igen, tehát van a történetnek egy másik fele is.
1: Okay, in other words, Jesus did what he did so that we can flourish, that we can live in abundance.
0: Más szóval Jézus azért tette azt, amit tett, hogy mi bővölködhessünk és virágzásban élhessünk.
1: Now, of course, in that passage, he's talking about a lot more than money. He's talking about life.
0: Természetesen ez a szakasz nem csupán a pénzről szól, hanem az egész életről.
1: But it applies to all areas of life.
0: Az élet minden területére vonatkozik.
1: You see, Jesus' intent is that we, in all things, become rich.
0: Tehát Jézus azt akarja, hogy minden tekintetben gazdagok legyünk.
1: Okay. And he's very clear, it's very clear that he intends to supply us with more than enough so that we can meet the needs of others.
0: És nagyon egyértelmű, hogy ő többet akar nekünk adni, mint amennyi nekünk elég, azért, okay, hogy mások szükségeit is betölthessük.
1: There is a purpose behind this, in other words.
0: Egy más szóval, az egész dolog mögött van egy cél.
1: What was the promise to Abraham?
0: Abraham milyen ígéretet kapott?
1: Okay. I will bless you. Why?
0: Megáldalak téged. Miért?
1: Yes, so that you will be a blessing to all of the nations. All the nations of the earth will be blessed through you.
0: Hogy te áldás lehess minden nemzetnek, tehát a világ minden nemzete áldott lesz rajtad keresztül.
1: That is the whole story. That's the complete picture.
0: Tehát ez a teljes kép.
1: You are blessed.
0: Áldott vagy.
1: So that you will be a blessing.
0: Hogy áldássá válhass.
1: Okay, that's the purpose.
0: Ez a cél.
1: If you change that equation at all, you subvert the purposes of God.
0: Hogyha bármilyen mértékben megváltoztatod ezt az egyenletet, akkor Isten céljai mögött maradsz.
1: Okay? In other words, if you bless so that you can get more blessing,
0: más szóval, hogyha azért áldasz, hogy több áldást kapjál,
1: your motives become distorted,
0: akkor az indítékaid eltorzulnak,
1: and the love of money creeps in,
0: beszivárog a pénz szerelme,
1: and you will subvert the kingdom process in your life.
0: És akkor a királyság folyamata hanyatlásnak indul az életedben.
1: But if you understand that the purpose of God for the reason he delights in blessing you,
0: de ha megérted Isten célját, amögött, hogy ő miért örül annak, hogy megáldhat téged,
1: is because his intention is that you participate in his purposes in changing the world.
0: Hogy azért, mert ő azt akarja, és annak örül, hogyha részt veszel vele a világ megváltoztatásában.
1: And that the abundance of money that comes into your life is also designed to help to change the world.
0: És az a pénzbőség, ami bejön az életedbe, annak is az a célja, hogy segíts megváltoztatni a világot.
1: So you develop the pattern of giving and of offering and of fueling the kingdom.
0: Tehát akkor kidolgozod azt a mintát az életedben, hogy adakozol, tizedet fizetsz, és adsz üzemanyagot Isten királysága számára.
1: Being a blessing to others.
0: És áldássá válsz mások számára.
1: And that satisfies that delighted part of God, that heart of God.
0: És ez elégedettséget hoz ez valóban igazi örömöt hoz Isten szívének.
1: And the more we interact with this,
0: és minél inkább részt veszünk ebben,
1: the more we grow and mature in this,
0: minél inkább növekszünk és érlelődünk ebben,
1: God gets a bigger and bigger shovel.
0: Istennek annál nagyobb lesz a lapátja.
1: The principle in scripture says it this way.
0: A bibliai alapelv azt mondja.
1: Okay. He who's faithful in little,
0: aki hűséges a kicsin,
1: will also be faithful with much.
0: Hűséges a sokon is.
1: To him who has,
0: annak akinek van,
1: more will be given.
0: Adatik, több adatik.
1: To him who does not have, even what he has will be taken away.
0: És akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van.
1: Okay, that's the warning of God's economy.
0: Ez a figyelmeztetés Isten gazdaságában.
1: If you try to misuse this,
0: ha megpróbálunk visszaélni ezzel,
1: and do not take on the intention and the heart of God in this,
0: hogyha nem Isten célját és szívét tesszük a magunkévá ebben,
1: he says, if I give something to you and you do not use it for the kingdom, then I will take it away.
0: Akkor azt mondja, hogyha én adok neked valamit és azt nem a királyság érdekében használod, akkor el fogom venni.
1: All right. So the mentality of poverty, the first form is that lack is spiritual.
0: Tehát a szegénység szemlélet egyik okay. formája az, ami azt mondja, hogy a szegénység az egy szellemi dolog.
1: All right. Somehow I am holy before God because I have nothing.
0: Én szent vagyok Isten előtt, mert semmim nincs.
1: Okay. Now this mentality has a hatred of money behind it.
0: Emögött a szemlélet mögött a pénz iránti gyűlölet van.
1: But do not be fooled.
0: De ne engedjétek átverni magatokat.
1: That hatred of money is the same as greed.
0: A pénz gyűlölete egyenlő a kapzsisággal.
1: The reason we hate it is because we don't have it.
0: Azért gyűlöljük, mert nekünk nincs.
1: Okay. So we despise people who are rich.
0: Tehát megvetjük a gazdagokat.
1: Okay. And we make it a spiritual thing.
0: Szellemi dologgá formáljuk ezt.
1: Because in our heart we believe that we will never have it.
0: Mert a szívünkben azt gondoljuk, hogy nekünk sose lesz.
1: Okay, for people who live this way, it's very interesting because if they had the chance to become wealthy, none of them would turn it down.
0: Nagyon érdekes ezeknek az embereknek a számára, akik így élnek, mert ugye lehetőséget kapnak arra, hogy jómódúvá váljanak, akkor ők élnek ezzel a lehetőséggel.
1: But nobody expects to be offered.
0: Nobody expects
1: to be offered that money.
0: De senki sem számít arra, hogy felajánlják neki right? ezt a lehetőséget.
1: Okay. So it's a kind of a twisted view of poverty.
0: Tehát ez egy torz szemlélet, egy torz nézet a szegénységről.
1: Mm-hmm. Glorifying it.
0: Dicsőíti a szegénységet.
1: The other side of poverty.
0: A szegénység szemlélet másik oldala.
1: Is rooted in fear.
0: A félelemben gyökerezik.
1: Okay. There are many wealthy people that are caught in this spirit of poverty.
0: Sok jómódú embert kap el a szegénység szelleme.
1: They are wealthy and constantly pursue more wealth.
0: Mert jómódúak és állandóan még több pénzt akarnak szerezni.
1: Okay. Because they are afraid.
0: Mert félnek.
1: Okay. It fuels their greed. I must have more.
0: Ez a kapzsiságukat táplálja, hogy kell, hogy többjük legyen.
1: These are the kind of people who are very wealthy and very miserable.
0: Ezek azok az emberek, akik nagyon jómódúak és ugyanakkor nagyon boldogtalanok.
1: They can live very lavish lives.
0: Nagyon luxus szinten élhetnek.
1: And have no happiness.
0: Teljesen boldogtalanul.
1: Because their life is based off of fear.
0: Mert az életük a félelemre épül.
1: They have to grab hold. They have to hang on to this idea of wealth.
0: Meg kell ragadniuk és ragaszkodniuk kell a jómódhoz.
1: There is no rest.
0: Nincs nyugalmuk.
1: There is no peace that comes from it.
0: Nem kapnak ebből békességet.
1: In fact, it brings more stress, it brings more burden.
0: Sőt, még több teherrel és még több feszültséggel jár együtt.
1: Mm-hmm. Okay. This is very common.
0: Ez nagyon elterjedt.
1: Okay. Now, a lot of us live in the spirit of poverty, but somewhere between these two extremes.
0: Sokan élünk a szegénység szelleme szerint, itt a két véglet között valahol.
1: Okay, this mentality. It's a middle mentality.
0: Van egy ilyen középállású szemlélet ebben.
1: Is the mentality of just enough?
0: Ez az épp hogy elég szemlélet.
1: Okay, that I must work hard to make a decent living to provide for my family.
0: Keményen kell dolgoznom, hogy szerényen megéljünk, a családomat eltartsam.
1: And if I can accomplish this purpose, then the Lord has blessed me and I should be satisfied.
0: És hogyha elértem ezt a célt, akkor az azt jelenti, hogy az Úr megáldott engem, és elégedetnek kell ezzel lennem.
1: Mm-hmm. And this is the noble poverty mentality.
0: Ez a nemes fajta szegénység szemlélet.
1: Okay. Then most of us would fit into this category.
0: Tehát a legtöbben ebbe a kategóriába.
1: A noble.
0: Esünk. Yeah. Nem úgy nemes, mint a Pali, hanem.
1: No direct reference.
0: Tehát ez nem egy közvetlen utalás volt a Pali, hanem.
1: All right. And it is true. It is true that in our spirits we must learn to be content wherever the Lord has us.
0: Igaz, hogy a szellemünkben meg kell tanulnunk elégedetnek lenni azzal, amilyen helyzetben az Úr éppen hoz minket.
1: But it is not true that we must learn to be content wherever we get stuck.
0: De az nem érvényes, hogy meg kell tanulnunk elégedetnek lenni, bármilyen ponton is ragadunk le.
1: Because the Lord is not the one that determines that we must be stuck at a certain place.
0: Mert az Úr nem olyan, aki eldönti, hogy egy bizonyos ponton le kell ragadnunk.
1: Because God is the God is El Shaddai.
0: Mert Isten El Shaddai.
1: You know what El Shaddai means?
0: Tudjátok, mit jelent az El Shaddai?
1: Almighty is one determination of it, but another determination of that name is the God of more than enough.
0: A mindenható az az egyik fordítása ennek, de úgy is értelmezhető az El Shaddai, hogy az Isten, aki több mint elég.
1: Okay, that's a direct translation.
0: Ez a közvetlen fordítás.
1: The God of more than enough.
0: Az Isten, annak az Isten, ami több mint elég.
1: It's a name of God.
0: Ez Isten egyik neve.
1: It identifies a characteristic.
0: Ami Istennek a jellemét azonosítja.
1: This is a part of his character.
0: Ez a jelleméhez tartozik, hogy ilyen.
1: He is a God that delights in providing more than enough.
0: Ő egy olyan Isten, aki gyönyörködik abban, hogy többet ad, mint amennyi elég.
1: Okay? Jehovah Jireh, the name of God,
0: means
1: provider.
0: Isten neve azt jelenti, hogy Isten a gondoskodó. Okay.
1: That is the basic need he provides.
0: Ez az alapvető benne, hogy ő gondoskodik.
1: That's the promise that if we seek God, he will never let us go hungry or go without a home.
0: Azt ígérte, tehát hogyha Istent keressük, akkor ő nem engedi, hogy bármikor is ne legyen ennivalónk, vagy fedő a fejünk fölött.
1: But we believe that God is only Jireh.
0: De mi azt hiszük, hogy Isten csak Jireh.
1: And we forget that he is also El Shaddai.
0: És elfelejtjük, hogy ehhez még ő El Shaddai is.
1: Okay? That Jireh level is only the beginning.
0: A Jireh szint az csak a kezdet.
1: That's where he begins with us.
0: Itt indul ő velünk.
1: He has no intention of leaving us there.
0: És egyáltalán nem akar minket ott hagyni.
1: Okay? He wants you to learn how to live in the world of more than enough.
0: Azt akarja, hogy megtanuljatok a több mint elég világában élni.
1: So that you can supply the needs of others.
0: Hogy mások szükségeit is betölthessétek.
1: So that you can be a blessing to the world.
0: Hogy áldások lehessetek a világ számára.
1: Now think about that for a moment. That even makes sense.
0: Gondoljatok erre egy percre, ennek még értelme is van.
1: How can you fuel the kingdom of God if all you have is just enough to make your own bills?
0: How can you
1: fuel the kingdom of God?
0: Hogyan tudtok üzemanyagot adni Isten királyságához, ha nektek csak annyi van, ami éppen elég?
1: If this is going to work, God has to provide you for your needs and more.
0: Hogyha ennek ez akkor tud csak működni, hogyha Isten megad nektek mindent, ami szükséges, és többet.
1: Right?
0: Így van.
1: Okay. So, but that's the way that the Lord talks. That's his language.
0: De az Úr így beszél, ez az ő nyelvezete.
1: Okay. So, the poverty mentality.
0: Tehát a szegénységbe állítottság szemlélet. Either
1: glorifying poverty?
0: Vagy dicsőíti a szegénységet?
1: Or getting wealth out of fear?
0: Vagy félelemből válik gazdaggá?
1: Or being satisfied with survival?
0: Vagy elégedett az egyszerű túléléssel?
1: Okay? None of those are good.
0: Ezek egyike sem helyes.
1: All right? Another mentality
0: is szemlélet,
1: a prosperity mentality.
0: A bővölködési szemlélet.
1: Okay? This says that God wants me to be rich.
0: Ez azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy gazdag legyek.
1: And have everything I ever wanted.
0: És mindenem meglegyen, amire valaha vágytam.
1: Prosperity. Okay? And I'm using the word prosperity as the other extreme.
0: És itt a bővölködést úgy használom, mint a másik végletet.
1: Okay, this is, I'm not talking about the balance, I'm talking about the extreme.
0: Tehát most itt nem a kiegyensúlyozott módról beszélek, hanem a szélsőségesről.
1: I own 6 BMWs.
0: 6 BMW-m van.
1: Okay, because God delights in prospering me.
0: Mert Isten gyönyörködik abban, hogy én nekem.
1: He wants me to have it, so I have it.
0: Azt akarja, hogy nekem legyen, tehát nekem van.
1: Okay. See, the extreme thinking is God delights in blessing me, and this is true.
0: Tehát a szélsőséges gondolkodás az, hogy Isten gyönyörködik abban, hogy én bővölködjek, és idáig igaz.
1: But I forget the whole equation.
0: De utána az egyenlet másik felét elfelejtem.
1: I am blessed.
0: Áldott vagyok.
1: To be a blessing, the blessing must flow from me.
0: Azért, hogy áldás is lehessek, tehát az áldásnak tőlem is kell áradnia.
1: God does not bless me so that it gets stuck in my life.
0: Isten nem azért áld meg engem, hogy az áldás megragadjon az életemben.
1: It all flows and stops right here.
0: Hogy minden jöjjön hozzám, aztán nálam meg is álljon.
1: In the kingdom of economy, it flows. It flows into me and out from me.
0: A királyság gazdasága szerint hozzám áradnak a dolgok, és utána tőlem is kiáradnak.
1: And my delight is not in receiving the money.
0: És én nem abban gyönyörködöm, hogy pénzt kapok.
1: My delight is in blessing the nations.
0: Hanem abban, hogy megáldhatom a nemzeteket.
1: That's what I want to do.
0: Én ezt akarom csinálni.
1: That's now the desire of my heart.
0: Most ez a szívemnek a vágya.
1: I fully believe that millions of dollars will flow through my hands.
0: Én szó szerint hiszem, hogy több millió dollár fog átáradni a kezeimen.
1: But it's because I know what to do with it.
0: Csak azért, mert tudom, hogy mit kell vele csinálni.
1: It will go to the nations.
0: Ez a nemzetekbe fog áradni.
1: Literally, it will go to the nations.
0: Szó szerint a nemzetekbe.
1: Okay? It will begin schools, it will raise up leaders.
0: Iskolák fognak beindulni tőle, és vezetők lesznek kiképezve.
1: It will be poured into areas that will generate life.
0: Olyan területekre árad be, ahol életet fog gerjeszteni.
1: It will build showers and toilets.
0: Zuhanyozókat és WC-ket építünk belőle.
1: Even if they get torn down.
0: Még akkor is, hogyha lerombolják őket.
1: Okay? So This mentality, the just the prosperity side of it is not a good balance.
0: Tehát az a szemlélet, amely csak a bővölködésről beszél, az nincs egyensúlyban.
1: The balance is what I want to call a stewardship mentality.
0: Az egyensúlyt az úgynevezett sáfárság szemlélet jelenti.
1: This mentality is based off of the understanding that I know where my blessing comes from.
0: Ez azon alapszik, hogy tudom, hogy honnan jön a számomra az áldás.
1: I know who the money belongs to.
0: Tudom, hogy kié a pénz.
1: Okay, I may have a blessed life.
0: Lehet, hogy van áldott életem.
1: But the blessing is the flow of God.
0: De az áldás Isten áradása.
1: The blessing does not belong to me.
0: Az áldás nem az enyém.
1: I merely get to enjoy it.
0: Én egyszerűen csak élvezhetem.
1: God loves the fact that I can enjoy the blessing.
0: Isten szereti azt, hogyha én élvezem az áldást.
1: But I know it's not mine.
0: De tudom, hogy nem enyém az áldás.
1: He is the source.
0: Isten a forrás.
1: And if he does not supply, it will not be supplied.
0: És hogyha ő nem ad, akkor nem lesz.
1: Okay? So my job is to take care of his blessing.
0: Tehát az én dolgom az, hogy kezeljem az ő áldását.
1: The reason he sends it into my life,
0: ő azért küldi ezt az életembe,
1: is because he wants me to learn how to manage it for him.
0: Azt akarja, hogy megtanuljam kezelni a számára ezt a vagyont, a pénzt.
1: So that the nations of the earth will be blessed.
0: Hogy a nemzetek is nagy áldást kapjanak.
1: So I go to school for God.
0: Iskolába megyek, Isten iskolájába.
1: And if I do not have good habits of money in my life now, I will learn them.
0: És hogyha jelenleg az életemben nincsenek jó szokások a pénzzel kapcsolatban, akkor meg fogom azokat tanulni.
1: So that I can learn how to rightly deal with the blessing of God as it flows into my life.
0: Hogy meg tudjam tanulni, hogy hogyan bánjak helyesen Istennek azzal az áldásával, ami az életembe jön.
1: So I do not waste his money.
0: Tehát nem pazarlom az ő pénzét.
1: But I use it according to his will and purposes.
0: Hanem az ő akarata és céljai szerint használom fel.
1: Okay? Look at these statements.
0: Nézzétek meg ezeket az állításokat a
1: page 36.
0: 36. oldalon.
1: Those bullet points.
0: Vannak ott ugye ezek a kis pontokkal kezdett soroskát.
1: Says here are a few thoughts that make up the steward's mind.
0: Íme néhány a sáfár gondolkodásához tartozó nézet.
1: Okay.
0: Then it's on 39.
1: Oh, 39, I'm sorry.
0: Hogyha tieteken 39, akkor az...
1: Okay. First bullet. All that I have comes from God and he owns it all now.
0: Az első pont. Mindenemet Istentől kapom és mindenem az övé most, már most.
1: He has placed it into my hands to help me live and to further his kingdom.
0: Azért adta nekem mindezt, hogy segítsen a megélhetésben és királysága építésében.
1: He is ultimately in charge of how it is all used and spent.
0: Lényegében ő szabja meg, hogyan használom, felköltöm el mindezt.
1: You remember we sow based off of the leading of the Holy Spirit.
0: Ne felejtsétek, a Szent Szellem vezetése szerint adakozunk, vetünk.
1: So he's in charge of it.
0: Tehát ő a főnök az egészben.
1: He is loving and generous and he desires to bless us.
0: Ő szeret, bőkezű és meg akar áldani minket.
1: At times he will call upon us to give extravagantly and to give sacrificially.
0: Néha arra kér, hogy adjunk áldozatkészen és rendkívüli mértékben.
1: I simply must please him whether I have much or whether I have little.
0: Egyszerűen a kedvében kell járnom, akár sok van a kezemben, akár kevés.
1: If I obey him and I sow much, I will reap much in return.
0: Ha engedelmeskedem neki és sokat vetek, sokat is fogok aratni.
1: This is the mindset of the steward.
0: Ez a sáfár szemlélete.
1: Okay. So, how will you live?
0: Tehát, hogyan élsz?
1: What does this mean about the debt in your life?
0: Mit jelent ez az életedben levő adósság tekintetében?
1: What does this mean about how you manage money?
0: Mit jelent ez abban, hogy hogyan kezeled a pénzt?
1: What does this mean about how you spend your money?
0: Mit jelent ez ahhoz, hogy hogyan költöd el a pénzt?
1: In America, when we teach about money, we challenge people with a statement.
0: Amerikában, amikor a pénzről tanítunk, akkor egy állítással intézünk kihívást az emberekhez.
1: And say, I challenge you to let me look at your. In America, we use a system of checks. Do you know what? This is.
0: Tudjátok, Amerikában ilyen csekkönyveket használnak az emberek fizetésre.
1: It's a piece of paper we can write an amount on.
0: Tudjátok, ilyen kis papír darabok, amikre összegeket lehet írni.
1: They don't. There's a lot of countries in Europe don't use that system. So, but we say if you let me look at your checkbook.
0: Tehát azt szoktam mondani, hogyha megengeded, hogy megnézem a csekkfüzetedet.
1: Where you write down all the checks that you've written.
0: Ahova leírod ugye, hogy milyen csekkeket töltöttél ki.
1: I can tell where your heart is.
0: Akkor meg tudom mondani, hogy hol áll a szíved.
1: Because I can see where your money goes.
0: Mert látom, hova megy a pénzed.
1: Okay. This where your money goes reveals the treasure of your heart.
0: Tehát az, hogy hova megy a pénzed, megmutatja, hogy mi a kincse a szívednek.
1: Some of you treasure food.
0: Némelyeknek az ennivaló a kincse.
1: Some of you treasure entertainment.
0: Mások a szórakozásba fektetnek.
1: Mm-hmm. Some of you treasure clothes.
0: Némelyek ruhába.
1: And most of your money will be going in some of these directions.
0: Tehát a legtöbb pénzeteket ezeknek az irányoknak a valamelyikébe költitek el. Mm-hmm.
1: But it will show, it will reveal.
0: De ki fog derülni az ilyen kimutatásból.
1: Okay. And God is calling you to a place where you establish a new treasure.
0: És Isten arra hív titeket, hogy jussatok el odáig, amikor egy új dolog lesz a kincsetek.
1: A new desire of your heart in regard to money.
0: Szíveteknek egy új vágya lesz, ami a pénzetek megy.
1: Okay. So in regard to giving.
0: Tehát az adakozással kapcsolatban.
1: In God's economy, is it an option?
0: Isten gazdaságában ez egy választható lehetőség?
1: No.
0: Nem.
1: Because it's what fuels, it's what causes God's economy to move.
0: Mert ez emiatt az adakozás az, ami miatt Isten gazdasági körforgása működhet.
1: If this process is at a dead standstill in your life,
0: hogyha az életedben leblokkolt ez a folyamat,
1: I can tell you why.
0: Akkor el tudom mondani, hogy miért történt.
1: There's an arrow missing.
0: Mert hiányzik egy nyíl.
1: Mm-hmm. Here's your goal, here's your desire.
0: Ez kell, hogy a vágyatok, a célotok legyen.
1: And somebody's shovel is bigger than yours.
0: És valakinek a lapátja nagyobb, mint a tietek.
1: Where are we at in the time of the session? When did we start?
2: We have five.
1: Okay.
2: 5 to 10 max.
1: Okay. All right. I think that I have covered, though, the essential things that I want to cover to prepare for what Franz is going to share.
0: Azt gondoltam, hogy elmondtam lényegében azokat a dolgokat, amiket el akartam azért, hogy előkészítsem a Franz tanítását.
1: So let me answer any questions now.
0: Tehát most szeretnék válaszolni kérdésekre, ha vannak.
1: Spirit, the prosperity mentality and the stewardship mentality.
0: Tehát háromféle módon lehet a pénzt nézni, a szegénység szemlélet, a bővölködés szemlélet és a sávásság szemlélet.
1: By the way, the word prosperity is not a negative word. I'm just using it in that context as an extreme.
0: Egyébként a bővölködés nem egy rossz kifejezés, az nem egy negatív dolog. Ebben az összefüggésben most csak szélsőségként használom a szemléletet.
1: Who had a question over here?
0: Kérdés?
3: Just a few comments on that.
0: Csak néhány gondolat még erről.
3: First of all, Abraham gave his tithes to Melchizedek out of love and faith, and he knew also that God will bless him a lot.
0: Tehát mindenek előtt, amikor Ábrahám tizedet adott Melchizedeknek, ezt szeretetből és hitből tette, és tudta, hogy Isten viszonzásul meg fogja áldani.
3: The whole issue is an issue of faith.
0: Tehát ez az egész történet a hitről szól.
3: And of a relationship to the Lord.
0: Az Úrral való kapcsolatról.
3: The tax system is totally different in various countries.
0: Az adórendszer a különböző országokban teljesen különbözik egymástól.
3: For example, in the US,
0: például Amerikában,
3: the tithe is tax deductible.
0: A tizedet azt le lehet vonni az adóalapból.
3: So the calculation is different there.
0: Tehát ott másképp számolnak.
3: Like in Austria, it's not tax deductible, okay?
0: Ugye, hát Ausztriában nem vonható le az adóalap.
3: So, that's a different calculation.
0: Tehát másképpen számolnak az emberek.
3: But you really should have an honest, clear look what your real income is.
0: Tehát az a lényeg, hogy őszintén, becsületesen meg kell néznetek, hogy mi a valódi bevételetek.
3: What you, and not, I mean, it shouldn't go that far that you begin to deduct every living cost. Every cost of living, like electricity, water.
0: Shouldn't go. Igen, tehát ennek nem szabad odáig fajulnia, hogy minden megélhetési költségedet levonod.
3: And just have a good look on how your tax system works.
0: Hanem csak szemléljétek meg valahogy, fontoljátok meg, milyen az adórendszeretek.
3: And the important thing is that it doesn't come out of law.
0: Az a fontos, hogy ne törvény alapján cselekedjetek.
3: But out of faith and love, and because it is God's part of your salary.
0: Hanem a hit és a szeretet alapján, az alapján, hogy belátjátok, hogy Istennek ez a rész jár a fizetésetekből.
3: And it's not a good idea to cut God short on this.
0: És az nem helyes, hogyha Istent megfosztjuk valamitől, ami a kevesebbet kap, mint amennyi.
3: So you need to be careful also about this.
0: Tehát ezzel kapcsolatban is vigyázzatok kell.
3: I mean, in a good sense, you know.
0: Egy jó értelemben.
3: Because and I'm gonna, you know, go into the next session a bit into this.
0: Kicsit majd belemegyek ebbe a következő részben.
3: Because it's like the interaction with God in money terms will build trust and faith.
0: Ahogyan
3: if you do it in the right way.
0: Hogyha megfelelő módon élitek meg Istennel a pénzzel való életeteket, és az ő hozzávaló viszonyulásokat a pénzben, akkor ez hitet és bizalmat épít belétek.
3: And since it is a pillar of a house of peace,
0: és mivel ez a békesség házának az egyik oszlopa,
3: it's a real, very foundational issue.
0: Egy nagyon alapvető kérdés.
3: Okay? This is not an optional issue.
0: Ez nem egy választható lehetőség.
3: God's kingdom has to be reflected in how you handle your finances.
0: Isten királyságának kell tükröződnie abban, hogy hogyan kezelitek a pénzt.
3: I don't like, you know, general rules like you say, oh, you do it before gross and then you find, okay, they can tax deduct this and tax deduct that. That's That's not the issue.
0: Tehát én nem szeretem, amikor ezt ilyen nagyon bonyolultá tesszük, hogy akkor a bruttóból levonjuk a tizedet, aztán átgondoljuk, hogyha mit lehet levonni az adóalapból, milyen adományokat, és akkor mennyi, és akkor hogy, tehát nem ez a lényeg.
3: If it's tax deductible, you have to calculate a higher tithe.
0: Hogyha levonható az adóalapból a tized, akkor magasabb tizedet kell fizetni.
3: Just have a real honest look about things.
0: De nagyon őszintén, becsületesen nézzétek meg a saját életetekben.
3: That's important.
0: Ez fontos.
3: That you do it and you begin to trust God for your finances.
0: Hogy tegyétek ezt meg, és kezdjetek el Istenben bízni a pénz tekintetében.
3: And that you get a leading of God on how to handle all your finances.
0: És vegyétek el Isten vezetését arról, hogy hogyan kezeljétek az összes pénzeteket.
3: Okay? So have a good and honest look about this. Okay?
0: Csak őszintén vegyétek górcső alá.
3: I don't think, you know, there is this absolute, you know, iron cut rule about this, but in biblical terms, it was the ties of what was kind of your like if you had a field of wheat, you had a heap.
0: Tehát nincs ez betonva vésbe, mint törvény, de a Biblia alapján az
3: volt. Was really
0: volt,
3: at their place.
0: Volt mondjuk a búzaföldet, a búzaföldet leáradtad, ott volt egy adott mennyiségű búza.
3: Pence, and that was the Lord's.
0: És akkor fogták az egész termés tized részét és adatták az Úrnak.
3: It didn't include what the birds were eating and what you have left over and whatever.
0: Tehát az nem volt benne, amit a madarak felcsipegettek, meg nem számították be, amit elpotyogtattak útközben, hanem csak ami tényleg ott volt a kupac.
3: In India, they just, in the rural area, they have 10 bottles of milk. One bottle of milk goes to the church.
0: Tehát Indiában a falusi vidéki területeken van 10 üveg tej,
3: I've seen this, you know, in the rural area, like on Sunday, you have a big heap before the pulpit. With rice and milk and this and that. Okay. Eggs and corn. And that's perfect.
2: Okay. We're going to practice.
0: Gyakorolni fogunk.
2: Okay. One of the things that is very, very deep in Franz's heart.
0: Az egyik dolog, ami nagyon mélyen benne van a Franz szívében.
2: For as we learn to enter in and live in the kingdom of God.
0: Ahogy megtanulunk belépni Isten királyságába és ott élni.
2: Is to get into the habit of being a blessing and receiving the blessing.
0: Az is szokásunkká váljon, hogy áldássá váljunk és áldást kapjunk.
2: And there's it is so important in many nations. It is so important that they begin to understand this principle, begin living by that, because the church flourishes or withers away because it cannot get the finances it needs, because they cannot enter into this habit, they cannot enter into this lifestyle.
0: Tehát több olyan ország van, ahol az, hogy megtanulják az emberek ezt az alapelvet is úgy élnek, azon az múlik, hogy a gyülekezet virágozni fog, vagy pedig elszárad, mert ezt az életmódot kell kialakítani ahhoz, hogy működjön az egész dolog.
2: So the challenge begins now.
0: Tehát most kezdődik a kihívás.
2: Actually before now, but we bring it to bear now.
0: Korábban kezdődött, de most igazán a realitásra tesszük.
2: You are receiving in the Lord, right?
0: Úgy van, most ugye kaptok az Úrtól dolgokat.
2: And so it is a chance now we're going to receive offering, not tithe, but offering.
0: Tehát most egy lehetőség van arra, hogy adakozzatok viszontzásra az Úrnak, ez nem a tizedetek, hanem egy adakozás.
2: For you to send the blessing.
0: Hogy ti kiküldjetek áldást.
2: So that you can, in faith, receive the blessing from the Lord.
0: Hogy hitáltal áldást adjatok az Úrnak.
2: Okay. Let's participate.
0: Okay.
2: Let's participate. Now what? I'm sorry. What? Ah. Okay. They're saying some of them left things in the name.
4: Next session.
2: We're gonna put at the We're gonna put the toxin here.
4: Ide tesszük a bödrö, ezt a szép szirassát.
2: We're just gonna stay on
4: itt van
2: this one, and you just give your
4: offering. És akkor ide hozhatjátok, ha lehozzátok a fészeteket, ha nincs
2: már. Now, I want to emphasize one thing here, okay?
4: Szeretnék itt most egy dolgot hangsúlyozni ebben.
2: Remember that we sow in obedience to the Lord.
4: Ne felejtsétek, hogy az Úr iránti engedelmességben vetünk.
2: So this is a conversation you need to have with Him.
4: Tehát Istennel meg kellett beszélned.
2: You sow, in this case, you sow out of obedience what you feel He is leading you to.
4: Ebben az esetben úgy kell vetnetek, amire yes. Vezetést éreztek az Úrtól.
2: And obey.
4: És engedelmeskedjétek
2: ebben. The key here is for you to obey. Because that's what really gets us into the process of living in this way with the Lord.
4: Tehát az lényeg, hogy engedelmeskedjetek annak, amit hallottok, mert igazából ez visz be minket ebbe a folyamatba, Isten gazdaságába.
2: And as Franz said, this is about taking a step of faith, operating in faith and trusting God for His
4: process. És ahogy Franz is mondta, ez a hitnek a lépése, amelynek keretében bízunk Istenben, hogy ő felig gondoskodik róla.
2: Okay, so we'll leave this here if you have... If you have your offering now, that's fine. If you need to get this fine. I'm going to pray over you and over the word that's been given. And then we will move into the break time. Lord Jesus, I speak a blessing now. A blessing to be able to enter in at a greater level to your economy.
4: Áldást arra, hogy nagyobb mértékben belelépjük a te gazdaságod működésébe.
2: Lord, I speak now to the spirit of poverty.
4: Uram, most szólok a szegénység szelleméhez.
2: And I say that your time has come, you are no longer welcome.
4: És azt mondom, hogy lejárt az idő, már nem fogadunk szeretettel.
2: Your time has come to get out of the church in Hungary. Lack is no longer the standard. But we will trust your economy. And we will live in the blessing. We will live in the blessing. Lord, this is your plan and desire for us. Okay, say this after me. I have everything that I need. In the spirit, I have everything that I need. I am a kingdom manager.
4: A királyság ügyvezetője vagyok.
2: Spirit of God.
4: Isten szelleme.
2: Flow your blessing through me.
5: Elhangzott Drew Brown pénzügyek című tanítása.
6: Ez volt a Hitünk alapjai.
7: Hitünk alapjai.
6: Apostoli fundamentumok.
7: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Randy Boyd tanít.
4: We were in a home of a woman in Belgium recently praying for her healing.
5: Nemrégen voltunk Belgiumban egy hölgynek a lakásán az ő gyógyulásáért.
4: She was an older woman and had about 10 different illnesses. You need to...
5: Egy idősebb hölgy, akinek körülbelül 10 különféle betegsége van.
4: She was deaf.
5: Süket volt.
4: She had recently fallen and smashed her head and hadn't left her house in many, many weeks.
5: Nemrégen elesett, bezúzta hátul a fejét, és hetek óta nem hagyta el a lakását.
4: She had sugar diabetes.
5: Cukorbeteg.
4: So we shared the scriptures with her.
5: És megosztottunk vele szentírás részeket.
4: God, in the New Testament, through Jesus, God healed in two ways.
5: És az Új Szövetségben Jézuson keresztül Isten kétféle módon gyógyított.
4: And there's actually two different Greek words for healing in the ministry of Jesus.
5: És Jézus szolgálatában két görög szó van, amit használtak a gyógyítás kifejezésére.
4: One of the words speaks of immediate healing, a miracle.
5: Az egyik szó az egy azonnali csoda.
4: The other word speaks
5: gyógyulásról szól.
4: The Greek word is therapeuo.
5: A másik pedig a therapeuo szó.
4: We get the word therapy from it, which is repeated applications of something for healing.
5: Ami valaminek az ismételt alkalmazását jelenti a gyógyítás érdekében.
4: In my dad's ministry and now more and more in ours, some people are healed immediately, others are healed.
5: Az édesapám szolgálatában is az van, hogy vannak betegek, akik azonnal meggyógyulnak, és vannak, akik pedig egy bizonyos időperiódus múlva.
4: And we were trying to explain this to this old Belgian lady.
5: És próbáltuk ezt elmagyarázni ennek az idős belga hölgynek.
4: And the Lord gave us the most amazing illustration, which is just makes it so simple for me now.
5: És az Úr a legdöbbenetesebb példát adta nekünk erre, ami ezt annyira egyszerűvé teszi.
4: You see, healing flows from an unseen source.
5: Tehát meggyógyulni valami
4: láthatatlan,
5: láthatatlan forrás által. Például a falakban vannak villamos vezetékek. Tehát voltunk egy kis apartmanban. És az Úr arra indított, hogy menjek oda és nyomjam meg a kapcsolót.
4: I press the button and the power immediately works and you see light.
5: Megnyomtam a kapcsolót a hölgy otthonába és rögtön kigyulladt a világosság a lámpa.
4: One act of faith brings about an immediate miracle.
5: Egy aktív hit az azonnali gyógyulást eredményezhet.
4: She had an electric stove.
5: És volt neki egy elektromos kályhája. És illetve tűzhelye is.
4: And we walked over to the stove and we got a little pot with water in it.
5: És oda ment a tűzhelyhez és volt rajta egy kis vizes kanna.
4: And we put it on the stove and we pressed the button to turn on the heat.
5: Oda tettük a kannát a.
4: You put your finger in the water and it feels like at that moment nothing happened.
5: Oda tettük a főzőlapra ezt a vizes kancsot, és amikor bekapcsoltuk, akkor abban a pillanatban úgy tűnt, hogy semmi nem történik.
4: But the power was already working.
5: De az erő már munkálkodott a főzőlapban.
4: But in our home, that same power works in two different ways.
5: És abban a bizonyos otthonban is ugyanaz az energiaforrás két különböző módon dolgozott.
4: Sometimes it works immediately. You press the button and the lights come on.
5: Bizonyos esetekben megnyomod a kapcsolót és azonnal látod a következményét.
4: But if you don't know, sometimes the power works slowly.
5: De más esetekben pedig ugyanaz az energiaforrás lassabban fejti ki a hatását.
4: Think the power is not working and you'll press the button and turn it back off.
5: És ha azt gondolod, hogy nem működik a dolog, és újra megnyomod a gombot, akkor kikapcsolod a készüléket.
4: The simple key is to just keep the power on.
5: Az az egyszerű kulcs ebből, hogy hagyd bekapcsolva a készüléket, még akkor is, hogyha abban a pillanatban nem látsz semmit.
4: She walked like this and goodbye, thank you.
5: És ez az idős hölgy, ez körülbelül így mozgott.
4: We had a meeting at the church that night.
5: Nagyon nehezen mozgott, és azon az estén volt egy összejövetelünk a gyülekezetben.
4: She walked in, I did not recognize her.
5: És bejött ő az alkalomra, és egyszerűen nem ismertem meg.
4: Do you know who I am?
5: odajött hozzánk, és azt mondta, tudjátok, ki vagyok én?
4: Sometime during the day, the power stayed on and God came.
5: Azt mondta, hogy valamikor napközben valami történt, és Isten megérkezett hozzám.
4: Isn't that a great illustration?
5: Nagyon fontos, nagyon csodálatos dolog, ez nem egy jó illusztráció ez? Nem igaz, hogy a Szent Szellem a legcsodálatosabb tanár?
4: I want to take this session and go a little further on the area of communication. I just had to say that. That was a little nugget.
5: Egy kicsit, ezt csak el kellett mondanom, ez csak egy ilyen kis bombon volt, és most szeretnék a kommunikáció témájával foglalkozni tovább.
4: And let's just pray for a moment.
5: Imádkozzunk egy percig.
4: Holy Spirit, would you help me just to follow in the same flow now that Franz began?
5: Szent Szellem, segíts meg engem abban, hogy tudjam folytatni azt a folyamatot, amit Franz elkezdett.
4: Lord, help us to learn the skills and the art of communication.
5: Uram, segíts minket, hogy meg tudjuk tanulni a kommunikációnak a képességét és művészetét.
4: I pray that someone that everyone will receive something in the next few minutes.
5: Imádkozom azért, hogy mindenki kapjon, mindenki vegyen át valamit a következő percekben.
4: And we'll learn to use this tool very well.
5: Hogy tudjuk megtanulni ezt az eszközt nagyon jól.
4: Amen.
5: Amen.
4: Now, when you speak of communication as a leader,
5: amikor vezetőként a kommunikációról beszélsz,
4: there are three different levels of communication.
5: Három különböző szintje van a kommunikációnak.
4: Number one.
5: Először is.
4: At the break, Balázs and I just began to talk.
5: Például Balázsra elkezdtünk csak beszélgetni.
4: We're talking about our houses, our children.
5: Beszélgettünk a házainkról, a gyerekeinkről.
4: That's level number one.
5: Ez az első szint.
4: Individual communication.
5: Egyéni kommunikáció. Vezetőként.
4: That perhaps is your most powerful form of communication.
5: Valószínűleg ez a legerőteljesebb módja a kommunikációnak.
4: What you do in front of a large group is very important.
5: Amit egy nagy csoport előtt teszel, az nagyon fontos.
4: But in Jesus' leadership, it's some of the one-on-one conversations he had which were the most powerful.
5: De Jézus életében is azt látjuk, hogy a szemtől szembe való kommunikáció valószínűleg a legerőteljesebb.
4: The second level of communication.
5: A második szintje a kommunikációnak.
4: Is small group communication.
5: A kis csoportos kommunikáció.
4: Jesus could have changed the world in any method.
5: Jézus nem tudta semmilyen módon megváltoztatni.
4: But he formed a small group.
5: Világot máshogyan, csak úgy, hogy egy kis csoportot hozott létre.
4: Communicated with that small group.
5: És folyamatosan kommunikált azzal a kis csoporttal, tanítványaival.
4: As a leader.
5: Vezetőként.
4: That is one of the most important levels of communication.
5: Ez az egyik legfontosabb módja a kommunikációnak.
4: The third level of communication.
5: A harmadik szintje a kommunikáció.
4: Is the large group communication.
5: A nagy csoportban való kommunikáció.
4: I'll call that public communication.
5: Vagy mondhatjuk ezt nyilvános kommunikációnak.
4: Now some of you in your leadership life, individual communication is your most powerful tool right now.
5: Néhányatok életében a vezetőként a személyes kommunikáció lehet a legfontosabb, legerőteljesebb módja a
4: kommunikációnak.
5: Közületek másoknak valószínűleg a kis csoportos kommunikáció legjelentősebb és legfontosabb, és néhányunknak pedig a nyilvános, nagycsoportos kommunikáció a legfontosabb. Mindegyik szint nagyon fontos.
4: Do not think that because you are not a public communicator, that communication is not important to you.
5: Ne gondold azt, hogy mivel te nem vagy egy nyilvánosság előtt szereplő szolgáló,
4: never underestimate a cup of coffee with one person and the power that can happen.
5: Akkor a számodra nem fontos a személyes kommunikáció, és soha ne becsüld le az értékét annak, amit akár egy csésze kávé közben tudsz beszélgetni valakivel, kommunikálni.
4: Listen to what Paul says in Colossians. Open your Bibles to Colossians chapter 1.
5: Nyissátok ki a Bibliátokat a Kolosse első fejezeténél.
4: Verse 27. The last phrase is the one of the great revelations of the kingdom.
5: Az utolsó kifejezésben a királyság egyik legcsodálatosabb kijelentését látjuk.
4: In you the hope of glory.
5: Hogy a Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége, és nézd a 28-as verset.
4: We proclaim him.
5: akit mi prédikálunk.
4: Now listen to the next phrase.
5: És figyelj a következő mondat.
4: Admonishing every man and teaching every man.
5: Intve minden embert és tanítva minden embert.
4: That we may present every man complete in Christ.
5: Minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állítsunk elő a Krisztus Jézusban.
4: Every time he communicated.
5: Én azt gondolom, hogy minden alkalommal, amikor ő kommunikált,
4: whether it was standing talking about our wives, our children, basketball, we just had a nice conversation.
5: Amikor csak beszélgettünk, akár a családunkról, az életünkről.
4: I think the Apostle Paul, in every communication with every man, he was just listening on the inside.
5: Pál apostol, és azt gondolom, hogy amikor bárkivel, bárhol kommunikált, mindig a bensőjére figyelt közben.
4: So never underestimate a cup of coffee or a public ministry.
5: Tehát soha ne becsüld le az értékét sem egy csésze kávéval együtt töltött időnek, sem pedig a nyilvános szolgálatnak.
4: That was my first thought. The second thought is this.
5: Második pont.
4: We have to communicate to the head, the heart and the hands of people.
5: Kell kommunikálnunk az emberek fejével, szívével és kezeivel.
4: Franz said the same thing.
5: Franz ugyanerről beszélt.
4: I just use different words to say it.
5: Csak én más szavakat használok arra, hogy ezt megmagyarázzam nektek.
4: I want to communicate to your head.
5: Én szeretnék a fejeitekhez szólni. Miért szólok a
4: fejeitekhez? And definitions communicate to your head.
5: Az alapelvek és a definíciók, a meghatározások szólnak a fejeitekhez.
4: Define it.
5: Add a magyarázatát
4: valaminek.
5: Make it clear. Tedd világossá.
4: Whether you're írd körül, speaking publicly,
5: akár nyilvánosan beszélsz,
4: or in an unexpected conversation, the Holy Spirit brings a little something up in your heart.
5: Vagy pedig egy személyes beszélgetésben, amikor a Szent Szellem felhoz valamit a szívedben.
4: Principles,
5: alapelvek,
4: and definitions,
5: és meghatározások, definíciók.
4: Speak to the head.
5: A fejhez szólnak.
4: But I don't just want to speak to your head.
5: De én nem csak a fejedhez akarok szólni.
4: I want to influence your heart.
5: Szeretném befolyásolni.
4: There are two things that live in your heart.
5: Két dolog lakik a te
4: szívedben. Your emotions and in your will.
5: Az érzelmeid és az akaratod.
4: The heart of man thinks.
5: Az embereknek a szíve gondolkodik.
4: But it does not think in principles and definitions.
5: De nem alapelvekben és meghatározásokban gondolkodik.
4: It thinks in pictures and in emotions.
5: Hanem képekben és érzelmekben gondolkodik.
4: And within the heart lives the different words to say it.
5: Csak én más szavakat használok arra, hogy ezt megmagyarázzam nektek.
4: I want to communicate to your head.
5: Én szeretnék a fejeitekhez szólni. Miért szólok a fejeitekhez?
4: Principles and definitions communicate to your head.
5: Az alapelvek és a definíciók, a meghatározások
4: give
5: a principle. A fejeitekhez.
4: Define it.
5: Add a magyarázatát
4: make
5: valaminek.
4: It clear.
5: Tedd világossá.
4: Whether you're írd körül, speaking publicly,
5: akár nyilvánosan beszélsz,
4: or in an unexpected conversation, the Holy Spirit brings a little something up in your heart.
5: Vagy pedig egy személyes beszélgetésben, amikor a Szent Szellem felhoz valamit a szívedben.
4: Principles,
5: alapelvek,
4: and definitions,
5: és meghatározások, definíciók.
4: Speak to the head.
5: A fejhez szólnak.
4: But I don't just want to speak to your head.
5: De én nem csak a fejedhez akarok szólni.
4: I want to influence your heart.
5: Szeretném befolyásolni.

0: amikor a Szent Szellem felhoz valamit a szívedben. Alapelvek
1: and definitions
0: és meghatározások, definíciók. A fejhez szólnak.
1: But I don't just want to speak to your head.
0: De én nem csak a fejedhez akarok szólni.
1: I want to influence your heart.
0: Szeretném befolyásolni.
1: There are two things that live in your heart.
0: Két dolog lakik a te
1: szívedben. Your emotions and in your will.
0: Az érzelmeid és az akaratod.
1: The heart of man thinks.
0: Az embereknek a szíve gondolkodik.
1: But it does not think in principles and definitions.
0: De nem alapelvekben és meghatározásokban gondolkodik.
1: It thinks in pictures and in emotions.
0: Hanem képekben és érzelmekben gondolkodik.
1: And within the heart lives the will.
0: És a szívben lakik az akarat.
1: Franz says when we communicate we have to bring people to a decision.
0: Franz elmondta, hogy amikor kommunikálunk, akkor az embereket döntési helyzetbe kell hoznunk.
1: So how do you communicate to the heart?
0: Tehát hogyan fogsz a szívhez beszélni?
1: You communicate to the heart with pictures and stories.
0: Képekkel és történetekkel tudsz a szívhez
1: When
0: szólni.
1: When I speak,
0: amikor beszélek,
1: whether we're sitting at a table or whether I'm standing here.
0: Akár egy asztalnál ülök, vagy itt állok előttetek.
1: If in that moment the Holy Spirit speaks to me, I begin to bring forth something of Christ.
0: Abban a pillanatban, amikor a Szent Szellem szól hozzám, akkor valamit Krisztusból fogok előhozni. És meg akarom érinteni a te érzelmeidet.
1: Because when I touch your emotions, I get close to your will.
0: Mert amikor megérintem az érzelmeidet, akkor közel kerülök a te akaratodhoz.
1: I'll tell a story.
0: Elmondok neked egy történetet.
1: And I plan my stories.
0: És tudjátok, megtervezem a történeteimet.
1: I plan my stories if it's public ministry, trying to see can I get to your inner man beyond here.
0: Tehát hogy el tudom-e érni, úgy tervezem meg a történeteimet, hogy el tudom-e érni a belső embereteket, a szíveteket velem.
1: There's many times I'm sitting at the table and I feel the Holy Spirit saying, share this.
0: Sokszor vagyok úgy, hogy ülök az asztalnál, beszélgetek valakivel, és hallom, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy oszd meg ezt.
1: And so I share the principle the Lord's teaching me or that he's taught me.
0: És elmondom azt az alapelvet, amit az Úr megtanított nekem, vagy megmutatott nekem.
1: But then I go from here to here, I'll tell a story.
0: És lemegyek a fejemből a szívembe, és onnan mondom el a történetet.
1: You don't know how many times I'm sitting at tables with people and people start crying.
0: Tudjátok, hány alkalommal volt az, hogy emberekkel ültem asztalnál, és az emberek elkezdtek sírni, ahogy megosztottam velük dolgokat.
1: I'm at a friend of ours named Vyacheslav Zhemba's house and his kids are there and we're eating and
0: találkoztam az egyik barátunkkal, akik többen ismertek, és ott ültünk az asztalánál, és a gyerekek ott körbe játszottak, meg
1: nevetgéltek.
0: És hallottam a Szent Szellemnek a szavát a szívem, hogy meg kell osztanod ezt vagy ezt vele egy pár pillanat alatt, és aztán nevetésből sírásba ment át a dolog.
1: Jesus went to the heart.
0: Jézus mindig a szívhez ment.
1: Why did he tell story after story?
0: Miért mondott történetet történet után?
1: Another way you speak to the heart is not just telling a story, giving a picture.
0: Egy másik módja annak, hogy elérd a szívet, nem csak a történetek elmesélése, hanem
1: last
0: képek
1: night,
0: elmondása.
1: About rest,
0: az elmúlt este beszéltem a pihenésről.
1: I told you about the principle of trust.
0: Beszéltem nektek a bizalomnak az elvéről.
1: And I told you the principle.
0: És elmondtam nektek egy alapelvet.
1: This is what trust means from the Bible. It's a passive verb.
0: Hogy mit jelent a Bibliában a bizalom szó, hogy ez egy passzív ige. És amikor ezt csináltam, hogy leültem a székre, lazán
1: hátradőltem,
0: akkor nem csak hallottátok ezt az alapelvet, hanem láttátok is, hogy miről beszélek, értitek. És elkezdtétek megérteni, hogy mit jelent az alapelv ezáltal.
1: And then the third thing is, so you speak to the head and you speak to the heart.
0: Tehát szólsz a fejhez és szólsz a szívhez. A harmadik dolog
1: pedig, you have to speak to as you communicate is the hands.
0: Amikor kommunikálsz, kell, hogy szóljál a kezekhez is.
1: Some people can give great revelations, but it has no practical application to life.
0: Néhány ember óriási kijelentéseket mond el, de semmi gyakorlati haszna nincs a gyakorlati életben.
1: Wow!
0: És kimész, körülnézel, és azt mondod, wow!
1: But two critical things never happened.
0: De két nagyon fontos dolog soha nem történik meg.
1: I was never brought to a decision.
0: Nem jutottam el egy döntésre.

0: What will I do with the wow?
1: Hogy mit tegyek ezzel a wow értékű kijelentéssel?
0: With every wow,
1: minden wow-val,
0: we must give them a now.
1: Kell egy mostot tennünk mellé.
0: Let me tell you how I do it.
1: Hadd mondjam el nektek, hogy én hogy csinálom ezt.
0: I spoke yesterday morning about the seven giants in the land of Eros.
1: Tegnap reggel beszéltem az Eros földjének hét óriásáról.
0: At the end of each giant, I would ask you a question.
1: És az utolsó óriás után feltettem egy kérdést nektek.
0: Do you battle with looking good?
1: Van neked küzdelmed azzal, hogy jól nézzél ki?
0: Are you caught up with wanting a Christian image more than wanting Christ?
1: Vagy voltál úgy valahol, hogy jobban akartad a kereszténységnek a külsőleges dolgait, mint Krisztust megismerni? És hoztam a wow mellé egy mostot is belétek. Azáltal, hogy egyszerű kérdéseket tettem fel, értitek, hogy gyakorlatban mit kell tenned azzal, amiről hallottál. És ne féljél megtenni ezt, amikor az ebédlőasztalnál ülsz és kávézol valakivel.
0: And then very often I make people make a decision right then.
1: És nagyon gyakran olyan helyzetbe hozom az embereket, hogy egy döntési helyzetbe kerüljenek ott és akkor.
0: That's the first thing.
1: Ez az első dolog.
0: With the wow, we must bring them to the now, the decision.
1: A nagy jelentések mellé oda kell tennünk azt is, hogy döntési helyzetbe hozzuk a hallgatót.
0: We have to give them the how.
1: És amikor kommunikálunk, akkor meg kell mondanunk a hogyan
0: English,
1: is.
0: Work so good in Hungarian.
1: Ez nagyon jól hangzik angolul, valószínű magyarul nehezebb ezt kifejezni,
0: if
1: vagy
0: I don't take the wow and give you something you can actually do.
1: Tehát amikor egy nagy kijelentést átadok, akkor el kell, hogy vezesselek arra, hogy mikor és mit kell csinálnod vele. Mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor nem kommunikáltam jól. Értitek?
0: So last night as I was speaking about rest.
1: Tehát tegnap este beszéltem a pihenésről.
0: I gave you some practical things.
1: És adtam nektek néhány gyakorlati tanácsot.
0: We need two or three good holidays where we really just unpack the bags.
1: Hogy legyen két-három jó szabadságos időszakotok, amikor tényleg ki tudtok kapcsolódni.
0: We need to have life-giving relationships that when you walk away, you say, can I go back tomorrow night?
1: Kell, hogy legyenek olyan életet adó kapcsolataink, amikor együtt vagy valakivel, és utána vágysz visszakerülni újra az ővele való közösségbe. Tehát szólunk a fejhez alapelveket és meghatározásokat.
0: We speak to the heart.
1: Szólunk a szívhez.
0: Stories.
1: Történeteket.
0: Pictures.
1: Képeket.
0: But then we get them down to they have to make a decision and do something.
1: De aztán kell, hogy a kezeknek is adjunk valamit, hogy mit kezdjen ezekkel.
0: We speak to their will.
1: És szólunk az akarathoz.
0: What are you going to do about what we just talked about?
1: Hogy mit kezdjél azzal, amiről beszélgettünk?
0: And here's some practical things you can do.
1: És itt van, adok neked gyakorlati dolgokat is, amiket megtehetsz.
0: Two times in this school, this has been one of the greatest compliments I have ever received.
1: Két alkalommal ezen az iskolán kaptam olyan dolgokat, amik nagyon nagy dolgok.
0: Two times people have come to myself.
1: Két alkalommal hozzám jöttek.
0: And this is what they've said.
1: És következőt mondták nekem.
0: We so appreciate what this school, not with me, but with Franz and I and Steve and the others, what you've done for us.
1: Olyan nagyra értékeljük ezt az iskolát, amit tesztek értünk.
0: And this is what one person said.
1: És az egyik személy a következőt mondta.
0: Alan comes and he shows us the heavenly picture of all that we're to become and be and do.
1: Alan eljön és elmondja nekünk azokat a csodálatos mennyei képeket arról, amiket ő megértett és amit tennünk kell.
0: And when this school was created, it's the very same vein of the spirit of teaching.
1: És amikor ez az iskola létrejött, ez annyira összhangban van ezzel és ugyanabban a szellemben van.
0: It's like Alan shows us the top of the ladder, and we've just been building rung after rung on how to get there and live this thing out.
1: És ez olyan, hogy Alan megmutatja nekünk a létrának a tetejét, és mi pedig fokról fokra vezetünk benneteket abban, hogy hogyan tudjatok odáig eljutni.
0: You don't know what that did for us when we heard those words, because that was our goal.
1: Nem tudjátok, hogy mit jelent nekünk, amikor ezt halljuk, mert igazából ez volt a célunk az iskolával. Tehát ezek a fontos dolgok a kommunikációval.
0: What do we need to communicate as a leader?
1: Mit kell kommunikálnunk vezetőként? Mire van szükségünk?
0: There are some very important things we must communicate.
1: Vannak nagyon fontos dolgok, amiket el kell mondani.
0: Let me just give you a few things that I think we've discovered over the years.
1: Hadd mondjak el néhány kulcsfontosságú dolgot, amit az évek alatt megértettem.
0: If I'm leading a group, whether it's large or small,
1: hogyha vezetek egy csoportot, legyen az akár kicsi, akár
0: one
1: nagy.
0: One thing I need to learn to communicate is God's faith potential for these people.
1: Nagyon fontos, hogy megértessem a csoport tagjaival azt a hitbeli képességet, amit Isten beléjük helyezett.
0: It's my responsibility.
1: Vezetőként az én felelősségem az,
0: Jesus,
1: hogy Jézusra nézzek.
0: To look at the people.
1: Az emberekre nézzek.
0: He's placed in my care.
1: Mert őket rám
0: bízottam.
1: És elkezdjem meglátni őket, meglátni bennük azt,
0: because
1: amit
0: they
1: Krisztus lát bennük.
0: See it for themselves.
1: Mert ők maguk nem látják magukban azt.
0: How did Jesus do it?
1: Hogy csinált ezt Jézus?
0: Jesus had knuckleheads as followers.
1: Jézusnak ilyen fafejű követői voltak.
0: Peter!
1: Peter.
0: He would have got in America. You get the pink slip. You're not quite good enough for the team.
1: Tehát Amerikában azt mondjuk van erre egy kifejezés, hogy nem vagy elég jó a csoportba. Péternek volt egy sajátos ajándéka.
0: He had the gift of doing the wrong thing at the wrong time.
1: Péternek volt egy tehetsége arra, hogy a rossz dolgot tegye rossz időben.
0: And then there was James and John.
1: Aztán ott volt Jakab és János.
0: Jesus came to save the world.
1: Jézus eljött, hogy megszabadítsa a világot.
0: And James and John want to call fire down on a village.
1: Aztán Jakab meg János tüzet akart lehívni egy falura.
0: Now Simon's Peter's real given name was Simon.
1: Péternek az igazi neve az Simon volt.
0: That name can mean two things.
1: És ez a névnek két jelentése van. Az egyik jelentése
0: is a piece of grass beside a river, a reed.
1: Az egy nátszál.
0: That whichever way the wind's blowing, that's the way he blows.
1: Amerre a szél, honnan a szél fúj, arra hajlik a nátszál.
0: Was that Peter?
1: Ez volt Péter, igaz?
0: Oh, I'll die for you.
1: Ó, meghalnék
0: érted. One hour later?
1: Egy órával később.
0: I don't even know the guy.
1: Nem is ismerem, kiről beszéltek.
0: That was his nature.
1: Ez volt az ő természete.
0: The first time Simon walked up to Jesus.
1: Az első alkalommal, amikor Simon Jézushoz jött.
0: Simon, he saw Peter.
1: Jézus nem is látta Simont, ő Pétert látta rögtön.
0: Your daddy gave you the name Simon.
1: Azt mondta, hogy a te apukád Simonnak hívott téged.
0: I declare you're Peter.
1: Én kijelentem, hogy te Péter vagy.
0: Now all of us know that the name Peter means a rock.
1: És a Péter szónak a jelentése az egy kő.
0: But Jesus was called the carpenter.
1: Jézus ács volt.
0: That is a horrible translation of that Greek word.
1: Van egy elképesztő jelentése ennek a görög szónak.
0: That Greek word more likely means a builder.
1: Mert ez a görög szó valójában inkább építőt jelent.
0: And in Israel, the highest form of building was stone masonry.
1: És Izraelben a legmagasabb szintű építészet az a kőművesség.
0: In fact, most builders would have trained in stone first and then gone to wood and known both trades.
1: Tehát az építészet úgy működött Izraelben, hogy először kőből építették meg a falakat, és utána jött rá a faszerkezet.
0: I know this from cultural studies I've done about the nation. I want to understand the language of the Bible, the culture.
1: Szeretném megérteni a Bibliából az akkori kultúrát, ezt onnan tudom.
0: It is highly likely that Jesus was more skilled with stone than with wood.
1: És nagyon valószínű az, hogy Jézus képzettebb volt a kővel való munkában, mint a fával való dolgozásban. És a Péter szó pedig szó szerint azt jelenti,
0: a stone that has been in the hands of a stonemason and is perfect for building a building.
1: Egy olyan kő, aki az építő mester a köműves kezében tökéletesen alkalmas arra, hogy építőkő legyen.
0: That's what we need to do for those who follow us.
1: Ezt kell tennünk azokkal a személyekkel, akik követnek bennünket. Ők lehet, hogy azt hiszik, hogy nem tudnak csinálni semmit, és nem látnak semmit magukban.
0: What do we need to communicate?
1: Mit kell kommunikálnunk feléjük?
0: All your whole life, everybody's just said you're Simon.
1: Én tudom, hogy körülötted mindenki, a te egész életed azt mondja, hogy te Simon vagy.
0: But you're Peter.
1: De te Péter vagy.
0: And they just need to hear it 1,000 times.
1: És szükség arra van szükségük, hogy ezt 1000 alkalommal hallják.
0: In Israel.
1: És valójában abban a kultúrában, annak idején Izraelben.
0: If you were not chosen to be the follower of a rabbi by the time you were 12 to 14 years old,
1: hogyha nem voltál 12-14 éves korodban még egy híres rabbinak a követője.
0: If you had already entered the trade and the business of your father.
1: Hanem beálltál az apádnak az üzleti vállalkozásába.
0: It meant the religious system says you were no good for spiritual ministry.
1: Akkor azt jelentette ez, hogy az akkori vallásos rendszer azt jelentette kirád, hogy te nem vagy alkalmas szellemi szolgálatra.
0: In his day, Jesus was considered one of the greatest rabbis in his nation.
1: Azokban a napokban, amikor Jézus élt, nagyon nagy tekintélyű rabbik voltak Izraelben.
0: All of those boys had been passed over by the religious system. They were told you weren't spiritual enough.
1: Mind a 12 tanítványa olyan személyek voltak, akikre az akkori kornak a vallásos rendszere azt mondta, hogy nem vagytok szellemileg alkalmasak arra, hogy szolgáljátok Istent. Az a kifejezés, hogy kövess engem, az egy olyan kifejezés volt, amit a nagy rabbik használtak arra, hogy elhívjanak tanítványokat maguknak. És mindezek mellett a fiatal emberek mellett elmentek a nagy rabbik.
0: If you would have lived in Israel in Jesus day, you know what the phrase follow me literally meant to those boys?
1: Tudjátok, hogy annak idején Izraelben mit jelent ezeknek a fiúknak a számára, mit jelentett ez a kifejezés, hogy kövess engem?
0: You're perfect.
1: Azt jelentett, hogy azt gondolom, hogy te tökéletes vagy. És látom benned azt a képességet, hogy ugyanolyanná váljál, amilyen én vagyok.
0: Can you imagine what Peter felt when Jesus said, "Follow me"?
1: El tudjátok képzelni, hogy mit érzett Péter, amikor Jézus odament hozzá és azt mondta neki, hogy kövess engem?
0: You wonder why they left everything and just.
1: Most már talán értitek, hogy miért hagyott ott mindent és ment egyből utána.
0: You know what he was saying?
1: Tudjátok, mit mondott?
0: There is such greatness waiting in you.
1: Olyan hatalmas dolgok várnak rád.
0: Oh, the religious world might have said you're nothing.
1: Az egész vallásos világ azt mondta, hogy te semmi vagy.
0: You're perfect.
1: De te tökéletes vagy.
0: I think you can be just like me.
1: Hiszem azt, hogy tökéletesen hozzám hasonlóvá tudsz válni, és ez az, amit nekünk kommunikálnunk kell.
0: You know what so many leaders communicate?
1: Tudjátok, hogy nagyon sok vezető mit kommunikál?
0: Come on, people, you need to get more spiritual.
1: Gyerünk emberek, szellemiebbek kell, hogy váljatok.
0: Our congregation is with the whip.
1: És próbáljuk így korbáccsal alakítani a gyülekezeteinket, a közösségeinket. Az első dolog, amit kommunikálnunk kell.
0: We need to help them see who they can become.
1: Segítenünk kell az embereket, hogy lássák meg magukban azt, hogy mikké válhatnak. A másik dolog, amit kommunikálnunk kell feléjük.
0: Is that they are accepted and approved in our house.
1: Az, hogy elfogadottak és értékeltek a mi házunkban.
0: I didn't used to do this very good.
1: Régebben nem csináltam ezt túl jól. Amikor a feleségemmel összeházasodtunk.
0: I thought she was the most spiritual woman in the world till I started living with her.
1: Azt gondoltam, hogy a világon ő a legszellemibb hölgy egészen addig, amíg el nem kezdtünk együtt élni.
0: And then I realized she didn't read the Bible 2 hours a day.
1: És amikor észrevettem, hogy nem olvassa naponta két óra hosszat a Bibliát, és nincs neki előre meghatározott ima ideje, mint ahogy nekem volt.
0: She literally would lead her Bible open in the morning on the bed, so when I came home, I saw it open.
1: Tehát kinyitotta a Bibliáját reggel az ágyban, és délután, amikor hazaértem, akkor ugyanott találtam nyitva még.
0: And I communicated to my wife and my children for years.
1: És úgy kommunikáltam a feleségem és a gyerekeim felé éveken keresztül.
0: If you don't do it my way,
1: hogyha nem úgy csináljátok a dolgokat, ahogy én,
0: as much as I do,
1: annyi olyan mértékben, ahogy én,
0: or what I think,
1: vagy ahogy én gondolom,
0: then you quite haven't arrived.
1: Akkor még nem érkeztetek el oda, ahova kellene.
0: And in my house they lived under a constant feeling of I'm just not good enough.
1: És az én otthonomban ők úgy érezték magukat emiatt, hogy hát még nem vagyok eléggé jó.
0: I did it as a dad, I was good at it.
1: Ezt apaként csináltam, nagyon jó voltam ebben.
0: And I did it as a pastor.
1: És pásztorként ugyanezt tettem.
0: You know what I've discovered?
1: Tudjátok, hogy mire jöttem rá?
0: Condemnation doesn't lead people very far.
1: Tudjátok, a vádlás nem vezeti az embereket nagyon messzire.
0: I believe this is what you can become.
1: Hogyha azt kommunikálom és azt mondom
0: and
1: az embereknek, hogy hiszem, hogy miké tudtok válni, és hogyha egy olyan környezetet hozok létre, egy olyan légkört hozok létre, amiről Steve Telzerről beszélt nekünk, és amiről Franz is beszélt a teljesítmény csapdával
0: kapcsolatban,
1: hogy azért vagy szeretett és értékelt, mert egy emberi lény vagy.
0: Grow in that environment.
1: Az emberek növekedésnek indulnak ilyen helyzetben.
0: Creating the positive environment of love and acceptance.
1: Szólj életet az emberekben, és alakítsd ki a szeretetnek, elfogadásnak és a fejlődésnek a légkörét.
0: People flourish in that environment.
1: Az emberek virágzásnak indulnak ebben a légkörben.
0: You know what they
1: második dolog, amit kell kommunikálni.
0: You put plants in a negative environment and they die.
1: Virágokat is tehetsz olyan környezetben, egy rossz környezetben, ahol elhalnak.
0: They discovered if you talk nice to plants, they grow better.
1: Valaki azt tapasztalta, hogy ha jó dolgokat mondasz a növényednek, akkor jobban fog nőni.
0: Music make plants grow better.
1: Bizonyos fajta zene a növényeket nagyobb növekedésre ösztönzi, és vannak olyan zenék, ami megöli a növényeket.
0: If it works for plants, how much the human spirit?
1: Ha ez hatással van a növényekre, mennyivel inkább az emberi szellemekre?
0: The third thing we need to learn to communicate as a leader.
1: Harmadik dolog, amit meg kell tanulnunk vezetőként kommunikálni.
0: Communicate vision.
1: Meg kell tanulnunk átadni látásokat.
0: Now, I want to explain to you the order I'm giving you these things.
1: Szeretném elmagyarázni nektek annak a rendjét, ahogy én teszem ezt.
0: Some pastors communicate corporate vision.
1: Néhány pásztor
0: before they communicate personal vision into the hearts of people.
1: Néhány pásztor ilyen általános nagy léptékű látásokat ad tovább.
0: Corporate vision will never be achieved.
1: És ezt a nagy átfogó látásokat az emberek, az egyének nem tudják befogadni, mert úgy érzik, hogy nem tudnak Istenekké válni.
0: And I fall into the danger of using and manipulating people.
1: És abba a csapdába estem ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen nagy látásokat embereknek a kihasználására és manipulálására használtam.
0: Comes way before the personal vision of who you can become in Christ.
1: A nagy közösségi látások azok akkor állhatnak össze, hogyha az egyének megértik azt, hogy ő maguk kisebb látásban el tudják azt venni, hogy ők maguk mivé válhatnak Krisztusban.
0: Jesus was a great communicator of the vision of the kingdom.
1: De Jézus csodálatosan tudta továbbadni az Isten királyságáról szóló látást.
0: Oh, you're not Simon, you're Peter.
1: Azt mondta Simonnak, te nem Simon vagy, hanem Péter.
0: Personal destiny, transformation.
1: Személyes életcél, elhívás.
0: And he would also say things like this.
1: És ehhez hasonló dolgokat is mondott.
0: The kingdom of heaven is like.
1: Isten királysága olyan, mint.
0: The kingdom of heaven is like.
1: Isten királysága olyan, mint.
0: He helped them see the vision of who and what they could become.
1: Segítette őket abban, hogy meg tudják látni azt, hogy mikké válhatnak.
0: Then he put it into the context of God's will for their lives collectively.
1: És aztán ezt össze tudta kapcsolni azzal a nagyobb látással, hogy ők hogyan tudnak bekapcsolódni Isten királyságának egészébe. Ó, ember, látod Isten királyságát?
0: When he taught them to pray,
1: amikor tanította őket imádkozni,
0: he was communicating vision.
1: Akkor is egy látást adott át nekik, az Atyának a képét.
0: Men, when you pray, do it like this.
1: Emberek, amikor imádkoztok, így csináljátok. Mondjátok ezeket a szavakat.
0: Father,
1: Atyánk,
0: you're awesome.
1: Csodálatos vagy.
0: You're tremendous.
1: Fantasztikus vagy.
0: What it means, hallowed be thy name.
1: Legyen áldott a te neved.
0: And then he taught him to pray this.
1: És aztán itt tanította őket imádkozni.
0: Let heaven invade earth, Father. What's real there, let it become our reality.
1: Amit meglátunk a mennyei valóságból, az váljon valósággá a mi számunkra itt a Földön. Hogy tudjunk emberekként ennek a részeivé válni.
0: If I communicate personal vision,
1: hogyha személyes látásokat osztok
0: oh,
1: meg.
0: Oh, you're not Simon, you're Peter.
1: Ó, te nem Simon vagy, hanem Péter.
0: But I don't communicate corporate vision.
1: De nem adok át
0: People
1: egy nagyobb
0: self-serving and carnal.
1: Nagyobb volumenű látást, akkor az emberek önzőek lesznek és testiek.
0: If I communicate corporate vision without helping people to see their destiny and what God sees.
1: Hogyha csak egy nagy közös látásról beszélek, akkor az emberek pedig nem, az embereknek nem lesz látásuk a saját elhívásukkal kapcsolatban.
0: I'm in danger of using people and building my own kingdom.
1: Mert hogyha ezt nem helyesen teszem, akkor az embereket kihasználom, és nem Isten királyságát fogom építeni. Ez a kettő, ez összefügg egymással. Miért van szükség arra, hogy látást kommunikáljak, osszak meg? Mi a látás? Három dolog. Hova, merre fele tartunk mi, mint csoport? Akár egy gyülekezet pásztora vagy, akár egy kis szolgálatnak a vezetője. Képes kell, hogy legyél elvenni látást arról, hogy hova akarja az Úr, hogy menjél. Isten valami újra akarja elvezetni az embereket.
0: The second thing vision describes.
1: Második dolog, amit leír a látás.
0: What are we to become?
1: Hogy mivé kell válnunk?
0: In the kingdom it's not just about going somewhere, it's about becoming something.
1: A királyságban nem csak arról szól, hogy hová tartunk, hanem az is, hogy mikké válunk.
0: What I become determines what I do.
1: Amivé válok, az meghatározza azt, hogy mit teszek.
0: The third thing that I need to communicate as I communicate vision.
1: A harmadik dolog, amit kommunikálnom kell, amikor látásról szólok.
0: What are we to accomplish?
1: Mit akarunk elvégezni?
0: And there
1: mit akarunk
0: needs to be clear, tangible goals set.
1: És kell, hogy legyenek világos, meghatározott célok.
0: Where are we going?
1: Hova megyünk?
0: At the end of this year, what are we going to look like?
1: Hogy ennek az évnek a végére mit szeretnék látni?
0: At the end of this year, what are we going to have accomplished if we've walked well with him?
1: Ennek az évnek a végére hova akarunk eljutni, ha mindent jól csinálunk?
0: You know what our goals are for our work?
1: Tudjátok, hogy a mi munkánkban mi a mi célunk most?
0: 10,000 leaders. Full of faith, full of
1: 10,000 vezető, telve Szent Szellemmel, telve hittel.
0: 1,000 churches birthed on this continent.
1: 1,000 új gyülekezet szülessen meg ezen a kontinensen.
0: In every nation,
1: minden nemzetben,
0: in every nation, Antioch churches,
1: minden nemzetben alakuljanak antiochiai gyülekezetek, nagy anyagyülekezetek, amik plantálnak gyülekezeteket Isten királysága munkájának a végzésére. A negyedik célunk pedig olyan imacsoportoknak a létrejötte, amik megváltoztatják a légkört.
0: That's our goals. Probably take us 30 years to get there, maybe.
1: Ezek a céljaink lehet, hogy 30 évet igényel az, hogy ez végbe menjen, megvalósuljon.
0: But we have goals for 2009.
1: De vannak céljaink 2009-re is.
0: This year we're going to achieve this piece of that puzzle.
1: Ebben az évben ennek a puzzle-nak ezt a részét szeretnénk elérni.
0: In the area of the Antioch church, we have goals for this year, what we're going to do.
1: Ezen a területen az antiochiai gyülekezetek vonatkozásában ez a konkrét célunk erre az évre.
0: Vision.
1: Látás.
0: Where are we going?
1: Hová megyünk?
0: Who are we going to become?
1: Kikké akarunk válni?
0: Why do we communicate vision so much?
1: Miért van szükség arra, hogy olyan sokat beszéljünk a látásokról?
0: Because people lose sight of what God has given you in the midst of doing the details.
1: Azért, mert az emberek sokszor elvesztik a látást, miközben az apró részletek megvalósításával foglalkoznak.
0: In our ministry, we work hard and do all these little things to make it happen.
1: A mi szolgálatunkban is keményen dolgozunk azért, hogy az apró részleteket elvégezzük, hogy ezek a dolgok végbe mehessenek.
0: And sometimes we lose sight of this It's for that.
1: És időnként elveszítjük a látását annak, hogy az, amit teszünk, az a nagy egésznek a megvalósulása érdekében van. Vezetőként az én felelősségem az,
0: to keep pointing them back to, we're doing this for that.
1: Hogy folyamatosan mutassak rá arra, hogy az a kis részlet, amin éppen munkálkodunk, az annak a teljesnek a megvalósulásáért van.
0: Because sometimes if I lose seeing that, doing this loses all meaning and all passion.
1: Mert időnként, amikor elvesztem a látását a nagy egésznek, akkor a kis apró mindennapi teendők elvesztik az értelmüket, ha nem látom a célt.
0: The second reason I have to communicate vision over and over.
1: A második oka annak, hogy újra és újra beszélnem kell a látásról.
0: It's because problems always come in achieving vision.
1: Az azért van, mert a problémák mindig jönnek, miközben próbáljuk elérni a látást, megvalósítani. Ismerek egy pásztort, egy nagy mozgalomnak a vezetőjét Amerikában.
0: And he led a Bible study in the mayor's mansion of his state every week.
1: Ő egy biblia iskolát vezet az ő államában polgármesterek részére.
0: And he was driving to lead the Bible study.
1: És ott az autójával utazott.
0: He stopped at McDonald's and got a hamburger.
1: Tehát utazott az összejövetelt megtartani, megállt egy McDonald'sba, hogy megegyen egy hamburgert. Hadd adjak egy jó tanácsot, nagyon klassz kaják vannak a ti nemzeteitekben. Tehát ment az alkalomra ez a pásztor, ette a kocsiába a hamburgerét.
0: And a pickle with mustard on it fell out of the hamburger, landed right on his pants, and he's driving to the governor's mansion.
1: És a hamburgerből egy darab kiesett, és mustárral ráesett a nadrágjára, miközben ő éppen ment
0: erre az alkalomra. Mustard and pickle on my pants.
1: És azt mondta, hogy nem mehetek a polgármesterek összejövetelére a mustáros nadrágomban.
0: So he puts his hamburger down.
1: Tehát letette a hamburgerét.
0: He's driving down the highway.
1: Közben az autópályán vezetett.
0: He takes a napkin and he's cleaning his pants.
1: És elkezdte valamivel a nadrágjáról puszolni a mustárt.
0: But his eyes are off where he's going.
1: És levette a tekintetét, hogy hova tart, merre megy. Felnézett.
0: He's gone out of his lane and he's driving in the lane of the oncoming traffic.
1: És mikor fölnézett, akkor azt látta, hogy a szembejövőknek a sávjába megy már.
0: And there is an 18-wheel truck coming.
1: És egy 18 kerekű kamion jött szembe, és majdnem összeütközött vele.
0: And he says these words.
1: És a következőt mondta.
0: As a leader.
1: Vezetőként.
0: There's going to be many problems in achieving great things for God.
1: Sok problémák lehetnek annak útjában, hogy Isten céljait elérjük. És hogyha az emberek, akiket vezetünk, leveszik a tekintetüket, és elkezdenek a nadrágjukon lévő foltokkal foglalkozni, és oda a figyelmüket a problémára összpontosítják, akkor elvesztik a célt, amit Isten adott eléjük. Értitek?
0: As a leader,
1: vezetőként,
0: we have to become what God says we're to become.
1: Azokká kell válnunk, aki Isten mondott, hogy legyünk.
0: It's my responsibility to get my group there.
1: Az én feladatom az vezetőként, hogy elvezessem a csoportomat oda, ahova Isten mondta, hogy mennünk kell.
0: This is who we're becoming. This is where we're going.
1: És ezért kell az emberek figyelmét újra és újra rá irányítanunk arra, hogy hová tartunk, mi a célunk. Értitek már, hogy miért kell annyiszor elmondani a látást?
0: The fourth thing you have to communicate as a leader.
1: A negyedik dolog, amit kommunikálnod kell vezetőként, a részleteket.
0: Some leaders can paint the grand picture every time they're with their people.
1: Néhány vezető óriási képet ad az emberei elé.
0: This is who God is making us.
1: Ez az, amivé Isten tesz bennünket.
0: This is where we're going.
1: Ide tartunk, e felé megyünk.
0: We're going to change Austria, hallelujah.
1: Meg fogjuk változtatni Ausztriát, hallelujah.
0: But it never comes down to the details.
1: De soha nem mennek bele a részletekbe.
0: You see, vision is the big picture with goals.
1: A látás az a nagy cél egésze.
0: What are the details?
1: Tehát a nagy cél maga.
0: Plans.
1: De kell, hogy legyenek.
0: Your role in the plan.
1: kell, hogy legyen konkrét tervek, és
0: your daily task
1: rá kell mutatni, és kommunikálni kell azokat a dolgokat, amiket neked meg kell tenned a tervben, a cél elérése érdekében.
0: If I envision the people,
1: hogyha én átadom a látást az embereknek, de nincs konkrét terv, és nem tudják, és nem értik meg az ő maguk részét a tervben, és nem tettem semmit a kezükbe, amit megtehetnek az Úrért, hogy elérjék ezt a célt,
0: so we can become that vision.
1: Hogy együtt el tudjuk érni ezt a látást, akkor izgalomba tudom hozni az embereimet. De nagyon hamar az ő izgatott állapotuk frusztrációba fordul, és én lehetek izgatott. És vasárnap még izgalomba jönnek, ezért csütörtökön meg már frusztráltak válnak. Értitek ezt?
0: We need to communicate dates of when things are going to happen.
1: Kell kommunikálnunk dátumokat, hogy mikor kell dolgoknak
0: megtörténni.
1: És kell, hogy segítsük az embereket abban, hogy célokat adjunk nekik, teendőket adjunk, hogy Kati, ezt vagy azt kell csinálnod azért, hogy elérhessük ezt a célt. Tehát fel kell a látást bontanunk gyakorlati, elvégezhető feladatokra. És figyelembe kell vennem Katinak az ajándékait és az időt, amit rá tud fordítani, hogy a királyság érdekében valami elvégezhető feladatot osszak rá. És aztán, ahogy Kati megteszi az ő részét, és ez annyira fontos vezetőként,
0: I have to help her see how her doing her part is achieving this big thing in the kingdom.
1: Tehát vezetőként el kell, hogy mondjam neki, hogy az, amit ő elvégzett, az hogyan segíti az egésznek a megvalósulását elő.
0: Sometimes when you're just doing your little part,
1: mert időnként, amikor csak a saját magad kis részét megteszed,
0: you begin to feel like I'm just not really that important.
1: Elkezded úgy érezni, hogy hát igazából én nem is voltam ebben olyan nagyon fontos. De hogyha én segítek neked abban, hogy megértsd és meglásd, hogy meglásd azt, hogy az a dolog, amit te elvégeztél, az hogyan mozdítja előre az egésznek az elérését, akkor képes lesz a további dolgait elvégezni, és segítségére van abban, hogy ő ezt hittel és örömmel el tudja végezni a dolgait. Tehát miért kommunikálunk vezetőként? Gabriela, te nem vagy Simon. Te Péter vagy. Tökéletes vagy Isten királyságában hatalmas dolgokat elvégezni. Tehát hinni kell be az emberekben. Hogy van valaki, aki hisz bennük. A második dolog, amit kommunikálni kell.
0: I know you can't do anything much now, but I'm so glad you're here.
1: Tudom, hogy most még nem tudsz túl sokat tenni, de annyira boldog vagyok, hogy itt vagy.
0: You're so important in this house.
1: Annyira fontos vagy ebben a szolgálatban, ebben a gyülekezetben. Látás.
0: This is where God's taking us, gang.
1: Ez az, ahová Isten vinni akar bennünket.
0: When I was coaching,
1: amikor edző voltam még,
0: I was a young coach.
1: Egy fiatal edző voltam.
0: In American football.
1: Az amerikai futballban.
0: And I'm so grateful for the men that God placed in my life.
1: És annyira hálás voltam Istennek azért, ahova helyezt az
0: életemet.
1: Volt egy Ronnie Tibbs nevű edző. Ilyen alacsony ember volt.
0: Little bitty guy.
1: Egy olyan kis köpcös ember.
0: My first year coaching.
1: És az első edzői szezonomban megnyertük a bajnokságot a Texasban. Legyőztük az állam legjobb csapatát.
0: One game before the state championships.
1: Egy játékkal.
0: And no one gave us a chance to win.
1: És kikaptunk a legjobb csapattól.
0: We were behind at halftime.
1: A döntő előtt egy fordulóval.
0: And I'll never forget Ronnie Tibbs.
1: Nem felejtem el soha, amit Ronnie Tibbs mondott.
0: He called the boys together.
1: Összehívta a fiúkat a csapatban.
0: And he said, boys,
1: és azt mondta, fiúk,
0: it's amazing how great you young men are.
1: Fantasztikus, hogy ti fiatalok milyen csodálatosak vagytok. nincs semmi mód arra, hogy veszítsünk.
0: I don't care what everyone else has said.
1: Nem érdekel engem az, hogy bárki más mit mond. És 5 percen belül
0: the atmosphere in that room
1: a légkör abban a teremben
0: went from unbelief and to the feeling like I'm insignificant and I'm nothing.
1: Hitetlenségből és annak az érzéséből, hogy jelentéktelen és semmi vagyok.
0: And I'm a young coach who doesn't know much of anything.
1: És én egy fiatal edző vagyok, aki nem ír semmire.
0: He spoke for like 5 minutes.
1: Nem beszélt talán 5 percet csak.
0: But I was like, dear God, give me a uniform, I want to play.
1: És azt mondtam, Istenem, adj nekem egy felszerelést, játszani akarok én is.
0: And in the second half we scored touchdown after score after score after score.
1: És a második félidőben egyik gólt, egyik touchdownt a másik után csináltuk.
0: This man gave us a vision.
1: Mert ez az ember egy látást adott nekünk. És ez segített nekünk elhinni azt, hogy meg tudjuk csinálni. Ebben motiváció és szeretet volt. Valahogy úgy együtt szóltunk az egész csoporthoz. És egyidejűleg mindenkihez személy szerint is szólt.
0: He created an atmosphere where we couldn't lose.
1: Egy olyan atmoszférát hozott létre, hogy egyszerűen nem tudtunk veszíteni.
0: I learned so much in that 5 minutes about what leadership is all about.
1: Annyit tanultam ebben az 5 percben, hogy az igazi vezetés az miről szól.
0: Another thing you need to communicate.
1: Egy másik dolog, amit kell közvetítenetek. A vezetőként a legerőteljesebb szavak.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: Thank you for what you're doing for him.
1: Köszönöm azt, amit ő érte teszel.
0: In heaven, the little things you've done have not gone unnoticed.
1: A mennyben azok a kis dolgok, amiket te megteszel és elvégzel, azok soha nem merülnek feledésbe.
0: Do you realize
1: és nem marad észrevétlen.
0: About giving thanks in the Bible?
1: Tudjátok, milyen sok alkalommal beszél a Biblia hálaadásról?
0: Somehow when I'm thankful this direction,
1: időnként, amikor hálás vagyok felfelé, az Atya felé, és hálás vagyok az emberek felé,
0: good things happen.
1: Jó dolgok történnek.
0: Another thing people need to hear.
1: Másik dolog, amit az embereknek hallani kell, nagyon jól csináltad.
0: Steve Telserow is one of my favorite speakers. Isn't he amazing?
1: Steve Telserow az egyik kedvenc tanítom. Nem elképesztő?
0: Steve, that was amazing.
1: Minden alkalommal, amikor beszél, nagyon-nagyon jó. Tudnátok szerezni egy aláírást, egy autogramot tőle?
0: We needed to tell the people we lead. You did a great job.
1: Képesek kell legyünk azt mondani az embereknek, hogy nagyon klasszul csináltad.
0: Another thing people need to hear from us.
1: Másik dolog, amit az embereknek hallaniuk kell tőlünk, a következő szavak.
0: You're not a failure.
1: Te nem vagy vesztes.
0: You see, if you're a real leader in the kingdom,
1: ha te a királyságnak a valódi vezetője vagy,
0: hear what I'm about to say.
1: Akkor hallanod kell.
0: You must lead people into doing the impossible.
1: Akkor képes kell, hogy legyél arra, hogy elvezesd az embereket arra, hogy lehetetlen dolgokat megtegyenek. Nem arra hívott el minket Isten, hogy olyan dolgokat meg tudjunk tenni, amit magunktól is meg tudunk tenni. Hadd mondjak el még egy kis történetet nektek a Bibliából. János
0: 6.
1: Jánosnak 10,000 embert kellett
0: megetetnie.
1: Fülöpöt kérdezte meg azért, mert meg akarta őt próbálni.
0: Don't be afraid to put your people in the next, just the next step of the impossible for them.
1: Ne féljetek attól, hogy az embereiteket bátorítjátok arra, hogy a következő lépést hitben megtegyék. Jézus azt mondta, Fülöp, van egy kis munkám számodra ma. Meg tudnád etetni ezt a 10,000 embert nekem?
0: Small job.
1: Egy apró kis feladat.
0: Philip gets out his calculator.
1: Fülöp elővette a számológépét.
0: Calls a meeting of the other 11.
1: Összehívta a másik 11-et. Menjetek, számoljatok meg az embereket. Visszajöttek.
0: 10,319.
1: 10,390.
0: 200 days wages.
1: 200 napi munkabér. Körülnézett.
0: We're in the middle of the desert.
1: a sivatag közepén.
0: There's no spar.
1: Nincsen spára a ruház.
0: He said, Jesus, I need to talk to you for a minute. Come on.
1: Azt mondta, Jézus, beszélnem kell veled egy kicsit.
0: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: Jesus has called us to lead people out of the natural into him.
1: Jézus arra hívott el bennünket, hogy hívjuk az embereket ki a természetes szintről ő belé.
0: Many times.
1: És ez egy olyan dolog, amit nagyon sokszor eltévesztünk, elvétünk.
0: He said, it's impossible, I can't do it.
1: Azt mondta Fülöp, ez lehetetlen,
0: nem tudom megtenni. And there's Andrew standing with his little cousin, Joey.
1: Aztán ott állt Andrew, a kis unokaöccsével,
0: Joey-val. Happy Meal from McDonald's, the McFish Happy Meal.
1: Joey-nál volt egy ilyen hal Happy Meal menü a McDonald's-ből.
0: A fish sandwich with some bread.
1: Egy halas szendvics egy kis zsemével.
0: Andrew says, Joey, can I have your Happy Meal?
1: És András azt mondta neki, Joey, ide,
0: he takes it to Jesus.
1: Ide adnád nekem a Happy Meal
0: menüket. And he says, I don't know, but can God do anything good with McDonald's?
1: És odavitte Jézushoz, és azt mondta, hát nem tudom, hogy tudod-e ezt használni valamire.
0: And Jesus says, Andrew.
1: Jézus azt mondta, András.
0: It's the right amount, it's perfect.
1: Ez a megfelelő mennyiség, ez pont elég lesz.
0: And a great miracle happens through Andrew's life.
1: És egy nagy csoda történt András életén keresztül.
0: How do you think Philip felt?
1: Mit gondoltok, hogy érezte magát Fülöp?
0: Can you imagine when the miracle was over?
1: El tudjátok képzelni, amikor lezajlott ez a csoda?
0: Jesus said, Philip, let's go for a walk.
1: Gondoljátok, hogy Fülöp elment sétálni egyet. Jézussal. Megkérdezte, hogy érzed magad, Fülöp? Fülöp meg gondolom, hogy sírt.
0: How come I don't get it, Jesus?
1: Ezt nem értem, Jézus.
0: How has Andrew learned that kind of faith and I'm still so natural and so unbelieving?
1: Hogy tudta András ezt a hitnek ezt a szintjét megtanulni, én meg még mindig ilyen
0: Jesus put his arm and said, come on, let's go for a walk.
1: Én meg még mindig ilyen földhöz ragadt vagyok.
0: Hey. And I believe this is what he said.
1: És azt hiszem, Jézus ezt mondta neki.
0: You're not Simon, you're Peter.
1: Te nem Simon vagy, te Péter vagy.
0: You may have not made it happen today, but you're gonna get it.
1: Tudod, lehet, hogy ma te ezt nem tudtad elvégezni, de meg lesz ez neked is. Értitek ezt?
0: This is what leaders do.
1: Ez az, amit a vezetők csinálnak, amit tennék kell.
0: In the kingdom there is no failure.
1: Isten királyságában nincsen bukás és nincs elégtelenség. Csak hogyha feladom.
0: Those are the things leaders need to communicate.
1: Ezek azok a dolgok, amikről a vezetőknek beszélniük kell. És hadd zárjam be a következővel.
0: Do I have any more time?
1: Ja, van még egy kis időm?
0: This is a miracle.
1: Ez egy csoda. Ez egy csoda.
0: Randy Boyd getting done early. This.
1: Randy Boyd majdnem túl korán befejezte. Ez természet fölötti lett volna, nem?
0: Let me tell you another principle of communication.
1: Hadd mondjam el még egy alapelvét a kommunikációnak.
0: The more you teach on a weekend, the lighter it needs to become.
1: Minél többet tanítasz egy hétvégén, annál világosabb lesz bizonyos dolog.
0: I've purposefully been funny. I'm not very funny very often, but it's been a miracle, another miracle.
1: Ezt,
0: the last thing people need to hear from you.
1: Az utolsó,
0: not just another thing.
1: Tehát egy másik olyan dolog, amit az embereknek hallaniuk kell.
0: They need to hear that you're human.
1: Hallaniuk kell azt, hogy te is ember vagy.
0: That you're weak.
1: Gyenge, vannak gyengeségeid.
0: And they need to hear you say, I was wrong when you made a mistake.
1: És azt is hallaniuk kell, amikor elismered, hogy hibáztam, amikor azt mondod, hogy hibáztam, amikor valamit rosszul csináltál.
0: Notice I did not say in the kingdom because this is not how kingdom leadership works.
1: Tehát még egy példát hadd mutassak, hogy a gyülekezetben hogy működik. Gyakran ilyen fajta vezetés van a gyülekezetben, mert ez nem a királyságbeli vezetés. Én itt vagyok fönt, én vagyok Istennek a szupermenje, ti pedig itt vagytok lent. És egy piedesztálra állítom magamat. És soha nem nyitjuk meg magunkat mélységeinkben az emberek előtt.
0: I have stopped trying to be more spiritual than I am.
1: Én már abba hagytam azt, hogy próbálok szellemibbnek tűnni, mint amilyen vagyok. Én megpróbálok én magam lenni minden időben. Amikor a franciák házában vagyok, akkor is ugyanolyan normálisan viselkedem, mint amikor itt állok előttetek, vagy amikor otthon vagyok az otthonomban. És nem fogom felkapcsolni, bekapcsolni a szellemi énemet. És nem fogom az emberi voltomat sem bekapcsolni és kikapcsolni. Jézus életének utolsó, földi életének utolsó estején óriási dolgot tanultak meg a tanítványai. És ahogyan mentek a Getsemáné kertbe, ránézett a tanítványaira, és azt mondta, hogy a szívem megtört. Nem tudom, hogy szembe tudok-e nézni azzal, amit meg kell tennem. Annyira gyengének és reménytelennek látom magam ebben a pillanatban. Megvan írva minden evangéliumban megvan írva, és azt mondta, hogy fiúk, szükségem van a segítségetekre most. Mert csak egy gyenge ember vagyok.
0: Although I am the son of God.
1: Bár Isten fia vagyok.
0: There are times as a leader when you're just a weak human.
1: Vannak minden vezető életében időszakok, amikor csak gyenge emberek vagyunk.
0: It's okay to be a weak human sometimes.
1: Ez teljesen rendben van időnként, hogy gyenge emberek vagyunk.
0: He stood right here in front of his congregation and spoke about a weakness in his humanity.
1: Franz megosztotta velünk tegnap este, amikor itt állt a gyülekezet előtt, és beszélt az emberi gyengeségeiről. Van egy veszély ebben.
0: People can misunderstand.
1: Mert az emberek félreérthetik.
0: There's another danger.
1: Van egy másik veszély is.
0: The devil's weapons can be taken away from him, of me hiding who I really am.
1: Az, hogy az ördögnek az az egyik fegyvere, amikor elrejtőzöm, hogy valójában ki vagyok
0: én. You don't tell everyone everything. You need to use wisdom in this.
1: És nem kell elmondanod mindenkinek mindent, bölcsnek kell lenni ebben.
0: Some people can't handle everything.
1: Vannak emberek, akik tudnak kezelni mindent.
0: And you need to have levels of relationship in your life.
1: És hát vannak többféle mélységű kapcsolat az életedben.
0: This group, I can show the whole everything.
1: Egy bizonyos csoportnak megmutatod a teljes egészet.
0: Because you know what happens when we live this way?
1: Mert tudod, mi történik akkor, amikor ilyen módon élünk?
0: He's the great man of God.
1: Franz, Isten hatalmas embere.
0: He is a great man of God.
1: Ő valóban Istennek nagy embere.
0: A word in the middle of that.
1: De van egy szó ott közben. Az, hogy ember.
0: I'm a man. You're men and women.
1: Én is ember vagyok, és ti is emberek vagytok.
0: When I live this way,
1: amikor ilyen piedesztára állított módon élek, akkor ez a következőt kommunikálja feléd.
0: There's a few who can live like this.
1: Vannak néhányan kevesek, akik úgy élhetnek, mint én.
0: There's a few special ones where God just calls and blesses.
1: Van néhány speciális kiválasztott, akiket Isten ilyen módon megáldott, és a maradék ti pedig csak kis emberek vagytok.
0: Come to church, be good church members.
1: Gyertek a gyülekezetbe, legyetek jó gyülekezeti tagok.
0: That wasn't Jesus.
1: De ez nem Jézus.
0: So the last one last thing.
1: Még egy utolsó dolog.
0: We need to let them know we're human.
1: Tehát az emberek tudomására kell hoznunk, hogy mi is emberek vagyunk, időnként gyengék vagyunk.
0: Sometimes we make mistakes and we say I'm sorry.
1: Időnként hibákat követünk el, és azt mondjuk, hogy bocsássatok meg. És ez két dolgot tesz.
0: As a leader, it puts me on the ground in a safe place.
1: Vezetőként lehoz bennünket a földre egy biztonságos helyzetbe. Követőként pedig a következőt mondja nekünk.
0: Well, Franz lives at this level, and yet he's still weak and human sometimes.
1: Hogyha Franz az ő szintjén, ahol él, mégis ember és gyenge időnként, akkor lehet, hogy én is élhetek azon a szinten, amin ő.
0: Kelly has heard this so many times in her life.
1: Kelly olyan sokszor hallotta ezt életében.
0: It's her greatest compliment.
1: Ez az egyik legnagyobb.
0: There is no pretense with my wife, man. What she is she's amazing.
1: Elképesztő feleségem van, annyira szabad attól, hogy az emberektől féljen.
0: She's had many people tell her this.
1: Nagyon sok ember mondta neki ezt.
0: The more I've gotten to know you.
1: Minél jobban megismerlek téged.
0: God uses you in great ways.
1: Isten hatalmas módon használ téged.
0: And if God could use someone like you.
1: És hogyha Isten tud valaki olyat tud olyan szemét használni, mint te, akkor biztos engem is tud használni.
0: So many people tell her that.
1: Olyan sokszor hallott ezt Kelly a feleségem, hogy ezt mondták neki. Miért?
0: Because her spirituality is well mixed with her humanity.
1: Mert az ő szellemisége nagyon szorosan összekötetésben van az emberi lényével.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father.
1: Atyánk.
0: I release the anointing in this room.
1: Felszabadítom a te kenetedet ebben a teremben.
0: To become master communicators.
1: Hogy a kommunikáció mestereivé váljunk.
0: We have talked about how to communicate.
1: Beszéltünk arról, hogy hogyan kell kommunikálni.
0: We've talked about the process of communication.
1: Beszélgettünk a kommunikáció folyamatáról.
0: Lord, we've spoken about even some things we need to communicate to those who follow.
1: Uram, beszélgettünk arról is, hogy miket kell kommunikálnunk azok felé, akik követnek bennünket. Jézus,
0: you are the communicator.
1: Te vagy a kommunikátor.
0: You are the word.
1: Te vagy a szó.
0: You are the great communication from God.
1: Te vagy Istennek a nagy kijelentése.
0: Lord, come to our lives.
1: Urunk, jöjj a mi életünkbe.
0: And in our situations where we are.
1: És a mi helyzetünkbe, ahol éppen benne vagyunk.
0: Now teach us.
1: Taníts minket.
0: Teach us.
1: Taníts minket.
0: Oh great communicating one.
1: Ó, hatalmas
0: in our own personalities,
1: a mi saját személyiségünknek, a mi saját utunknak,
0: teach us.
1: Megfelelően taníts minket.
0: Okay, everybody look at me.
1: Nézze mindenki rám.
0: Last word.
1: Egy utolsó szó.
0: Oh, and the world would say that you are Simon.
1: És a világ azt mondja, hogy ti Simonok vagytok.
0: You know what we see?
1: Tudjátok, hogy mi mit mondunk?
0: You're Peter.
1: Péterek vagytok.
0: You are perfect.
1: Tökéletesek vagytok.
0: You're perfect.
1: Tökéletesek vagytok ahhoz, hogy megérintsétek Magyarországot.
0: You are just the right material. You're perfect.
1: Ti vagytok az éppen megfelelő anyag.
0: You're Peter.
1: Péter vagy.
0: Perfect.
2: Tökéletes. Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat 9. része, melyben Randy Boydot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: János 10-ből olvastunk fel az első 16-os verset, és ott kétszer is elhangzik ez a rövid mondat, amit Jézus mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A zárt, nem online rész legelején pedig a 23-as Zsoltárt olvastuk föl, az szintén a jó pásztorról szól, és hát egy-két dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban elmondani. Lassan vége a nyárnak. Az elmúlt napokban mi is falvak között így bicikliztünk többet, és nem tudom, gyerektáborban melyik őtök volt. Volt egy ilyen rövid videós bejegyzés, hogy árok, és a birka beleugrott, nagy nehezen kihúzta a kis srác a lábánál fogva, aztán ugrott hármat, négyet, és mi volt a következő ugrása? Megint be az árokba. No, egy ilyen árkot láttam két bárányjal benne. Úgyhogy ez a hétköznapi valóság, hogy tényleg a bárányok, a birkák, az tényleg úgy van, hogy sokszor, ha látja is a bajt, nem fogja föl, hanem benne belemegy. Nem tudom, hogy a pásztor az mikor szedi majd, vagy szedte ki, de két birka volt, egy keskeny, valószínű, hogy víz vagy gáz vezetéknek kiásott ilyen árokba, úgy bele szorulva egymás mögött. És tényleg úgy van, hogy a jó pásztor pedig azért figyeli ezeket, jó pásztor az utána megy, az kirángatja, aztán van úgy, hogy a juh nem a pásztort követi, hanem megy megint a feje után, és mit csinál? Hups, megint beugrik. A 10. fejezet, az 1-től 16-os vers, csak néhány verset olvasok föl újból, a második. Az, aki az ajtón megy be, a juhok pásztora az. A hármas. A juhok hallgatnak annak szavára. A maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. Amikor kiereszti a juhait, négyes előttük megy. A juhok követik őt és ismerik a hangját. Ötös idegen nem követnek. Elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Hetes, én vagyok a juhoknak az ajtaja, mondta Jézus. Kilences, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam megy be, az megtartatik, az megmenekül, megszabadul, meggyógyul, be és kijár, és legelőtt talál. Tízes, a tolvaj nem másért jön, mint hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, mert én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. 14-es, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyém. Ahogy ismer engem az atya, én is ismerem az atyát, és életem adom a juhokért. Más juhaim is vannak, 16-os, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat elő kell hoznom szintén, és hallgatnak majd a szavamra, és lesz egy akol és egy pásztor. Hát itt a juhokról és a pásztorról van szó. Hogy fogalmaznád meg, vagy hogy határoznád meg, hogy ki a pásztor? Tehát mondjuk úgy természetes szinten, ki a pásztor, akinek mondjuk van egy nyája, onnan lehet fölismerni, és akkor legelteti a nyájat, és hát itt elmondja az evangéliumba Jézus, hogy a juhok hallgatnak a szavára, követik a pásztort, legelnek azon a legelőn, amire kiviszi őket a pásztor, ismerik a hangját, idegent nem követnek, és az ajtón közlekednek. Ki? Be. A pásztor pedig, hát ismeri a juhokat név szerint, juhok előtt jár, tehát vezeti őket, látható az élete. A juhoknak ajtaja, tehát rajta keresztül Isten ad megtartást, gyógyulást, szabadulást, megoldásokat, Azt mondja, hogy a rajta keresztül ad friss levegőt, legelőt, levegőt, és az se állt most. Megy, jó van. Friss legelőt is biztosít az Úr, és azt van, hogy leteszi az életét a juhokért. És azt mondja, a 23-as Zsoltárt is, ha megnézem, az igazság ösvényén vezet, a pásztornak ott van a vessző, a bot, hogy vigasztaljon, meg vezetést, fegyelmezést adjon. Ez a fiúságot biztosítja a számunkra, és az ellenség előtt terít asztalt számunkra a pásztor, a jó pásztor. Ezen elgondolkoztam, nem tudom, hogy gondolkodtál-e, hogy nem csak arról van szó, hogy a pásztor piff-paff-puff megoldja az ellenséget, és hogy eltörli, hanem az ellenség előtt terít asztalt. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, de nekem kell leülnöm. Nekem kell leülnöm az ellenségeim szeme láttára a terített asztalhoz. Meg tudom ezt csinálni. Miért egy fontos kép ez számomra? Azért, mert az ellenség, amikor néz téged a terített asztalt, hogy ott van, és leülsz, mi az első gondolat, amivel próbál támadni az ördög? A félelem és az aggódás. Mert az ellenséged ott van, és rajtra kész, hogy mikor támadjon, és te is tudod, hogy lát, meg ő is tudja, hogy te tudod, hogy látod. Nyilvánvaló, mert az én ellenségeim előtt asztal terít. Nem azt csinálja Isten, hogy elradírozza, kiradírozza, eltörli az ellenségeidet, az ellenségeimet, hanem az ellenségeid előtt lehet az betegség, fájdalom, lehet az bármilyen nyomás, nyomorúság, kísértő, az ellenségnek a szeme láttára terít neked asztalt. És neked ott az ellenség szeme előtt, úgyhogy látod, úgyhogy tudod, hogy ott van, úgy kell leülnöd a terített asztalhoz. Tudsz-e úgy a terített asztalnál jót lakomázni, hogy közben látod, hogy árgus szemekkel figyel az ellenséged? Ez belül sokszor gyomoridegességet okoz, vagy nyugtalanságot, félelmet, vagy aggódást hozna ki. Tudok-e úgy bízni az én pásztoromba? Tudok-e úgy bízni Jézus Krisztusba, a tökéletes juhok nagy pásztorába, hogy tudom, bár ott van körülöttem, körbevesz, és az életemet meg fogja támadni a vihar, a szélvész, és a többi, az eső, ami ott van a hegyi beszédben beszél erről Jézus. De biztos vagyok abba, mert ő mondta, hogyha az ellenségeim szeme előtt asztalt terít, én leülök, elfoglalom a helyemet, akkor nekem nem kell félnem, nem kell aggódnom, mert Isten gondot visel rám is. Azért terített asztalt, hogy azzal éljek. Sokszor mi keresztények, hívők azért nem élünk az Isten által nekünk szánt ajándékokkal és jó dolgokkal, ígéretekkel, mert túl sok az ellenség. És az ellenségre nézünk, és nem a terített asztalra. Nézz Isten ígéreteire, nézz a jó pásztorra, és nézz a terített asztalra. Az ellenség akkor is ott van, ha ránézel, az ellenség akkor is ott van, ha nem ő ránézel. De a jó pásztor akkor is ott van, ha ránézel, és a jó pásztor akkor is ott van, ha nem ránézel. És Isten azt akarja, hogy lásd meg az én általam számodra elkészített, terített asztalt. És ne félj az ellenségtől, ne félj attól, ami körülvesz, ne félj a körülményeitől, ne félj a betegségektől, a fájdalmaktól, azoktól az ellenséges, sátáni, démoni erőktől, ami szét akar cincálni, akár a kapcsolatot, a családot, bármit. Ne félj attól, hanem foglalj helyet, Nem olyan jó érzés leülni, étkezni, amikor látod, hogy körbenéznek, és ugrásra készen van az ellenség, hogy bármikor széttincáljon, öljön, lopjon és pusztítson. De azt mondja az Úr, hogy én jó pásztor vagyok, és gondot viselek rád, és nem engedem, hogy a te ellenséged kárt okozzon benned. Azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat engem, de milyen füves legelő, hogyha ott vannak az ellenségek körbe. Igen, ott vannak? Igen, ott vannak. Azt mondja, hogy csendes vizekhez terelgetsz engem. Hát sokkal harmonikusabb, romantikusabb lenne, hogyha a csendes vizek körül nem lennének ott az ellenségek. De mégis asztal terít neked az ellenségeid előtt, és azt mondja, hogy megvidámítja a lelkedet. A kérdés az, hogy mire néz a szívem? Mire figyel a lelkem? Mire fókuszálok? És amikor nézed, és csak ez a kép volt bennem, a te vesződés, botod, azok vigasztalnak engem. Bennem az is volt, hogy nézem Istennek a szabadítását, fogja a botját és szétveri az ellenséget. Isten engem megvigasztal. Fogja a botját és szétveri a farkas, szétveri az oroszlát, szétveri a medvét, mert látom, hogy az én pásztoromnak a botja megvigasztal. Aztán nyilván van úgy, hogy engem is fegyelmez, de ez pedig a fiúságba visz előbbre. A fiúságba segít előbbre. De bennem ez a kép most úgy megelevenedett, és ezt szeretném valahogy belétek szorítani, belétek gyömöszölni, mint a hurka töltő, hogy belenyomja a bélbe, hogy belétek szoruljon az a kép, hogy Istennek a botja és veszélye az rendet csinál az ellenségbe. Az ellenség sorai között. És nem engedi, hogy az ellenséged oda menjen és elvegye a te örökségedet. Higgyél ebbe. A János evangéliumában ugye azt mondja a 11-es vers, én vagyok a jó pásztor, és ugyanazok a tulajdonságok, amik Jézust a jó pásztorrá tették, ugyanazok a tulajdonságok vannak, amiket akar Isten, hogy bennem is, benned is, mert valamilyen módon Isten neked is osztott pásztorlási ajándékot. Apa vagy, anya vagy, munkahelyen, ha főnök vagy, valamilyen módon ott van benned a pásztorlási ajándék és felelősség. És azt mondja Isten, hogy kivezet tágas térre. És mégis, amikor látsz egy gyunyájat, akkor azt látod, hogy a gyunyáj az nem ezerfele megy, nem ezerfele szélet szét, van néhány, aki megy a maga feje után, de mégis a gyunyáj nyájba marad, egybe marad, egybe tömörödik, mert gyunyáj, ettől gyunyáj. És azt mondja Isten, hogy arra hív bennünket, hogy kövessük őt, mint jó pásztort, és ha őt követed, akkor nem leszel magányos, nem leszel egyedül, mert a nyájba maradsz benne. Ha el is kódorog valaki, el is kódorog valamelyik juh vagy birka, és beleugrik, beleesik abba a árokba, abba a szűk vájadba, akkor is Isten gondot fog viselni, hogy onnan megszabadítson téged, és ki ragadjon. Isten védelmet fog adni. Ne félj attól, hogy az én pásztorom az nem biztos, hogy ki tud szabadítani ebből a helyzetből. Hát lehet, hogy a te pásztorod nem, de Jézus Krisztus, a mi pásztorunk, az biztos, hogy ki tud szabadítani minden helyzetből, mert ő mindent tud, és mindent lát. És ha hozzáfordulsz, nem engedi, hogy valamikor is ingadozzon az igaz. Nem enged, hogy Nem engedi, hogy azt mondja a zsoltáros, hogy kenyér kéregetővé lett volna az igaz. Soha nem láttam ezt. Amikor hallod, hogy rezsi mekkora lesz, még lehet, hogy nem kaptad meg a maga számlát, de már mondják, és már készülsz, nem tudod, hogy hogy fizest ki, és hát ott van az aggodalom az áremelkedés, meg stb. Miatt, hogy hogy lesz, mint lesz. Isten megígérte, hogy nem leszel kenyérkéregető. Ő gondot visel rólad. Az ellenségeid előtt, az ellenségeid szeme láttára asztal terít, és leültet, de neked kell oda menni az asztalhoz. Neked kell leülnöd, neked kell erőt venned azon, hogy oda leülj, és ne zavarjon az, hogy ott vannak körülötted az ellenségek, hogy a környezeted tele van rémisztő, aggodalmasságot adó, vagy aggodalomra okot adó, vagy félelmet gerjesztő körülményekkel, ott van körülötted minden. Ne engedd azt. Amióta vannak pásztorok, emberpásztorok, azóta vannak összehasonlítgatások is, hogy ez a pásztor, meg az a pásztor, az én pásztorom, meg az ő pásztora. 1 Korintus 1-ben Pál apostol is beszél arról, néhány azt mondják közületek, én Pál követője vagyok. Mások azt mondják, hát én Apollóst követem, vagy azt mondják, én Pétert követem, de azt mondja, hogy vagy egyedül Krisztust követem. Van úgy, hogy hát én aztán nem követek senkit se, hanem csak Isten, csak Jézus Krisztust, majd amit ő mond nekem, majd azt én megcsinálom. De Isten rendelt emberpásztorokat is. És az a helyzet, hogy amikor vannak, amíg vannak, és hát addig, amíg nincs tökéletesség, és amíg itt vagyunk a Földön, addig nincs tökéletesség, addig lesznek pásztorok, ezt mondja az Efezusi levél, akkor végig gondolod, hogy hát a 20. század első felében ott van a helyi gyülekezeti pásztorokat, ugye az ismert rádiós pásztorokhoz hasonlították, rádiós prédikátorokhoz. Aztán ugye a 20. század második felében voltak, jöttek a híres, nagynevű televíziós pásztorok. Most a 21. században pedig ugye ott vannak a podcast pásztorok. És hát fantasztikusnál, fantasztikusabb, jobbnál jobb tanítások, előadások elérhetők az interneten bármelyikünk és bármelyikőtök számára. Vannak idealizált pásztorok is, vannak idealizált fogalmaink a pásztorról, hogy milyen a jó pásztor. De hát az én pásztorom, a mi pásztorunk azért nem olyan, mint, és akkor lehetne mondani híres neves platform személyt, és fantasztikus karizmával és hihetetlen, fantasztikus, jó kommunikációs képességgel bíró személyeket találhatsz a neten. És hát csábító lehet a gyülekezetnek a tagjai meg a juhok számára, hogy azt higgyék, hogy minden egyéb más képessége is fantasztikus, és messze az átlag fölött van, de nem ismered őt. Meggyőződésem, hogyha Isten azt akarta volna, hogy az ő nyájába tartoz, akkor gondoskodott volna, hogy ott a tengeren túlon szüles, vagy abban a másik országban szüles, ahol éppen ő ott van. A saját pásztorunkat testközelből látjuk, és testközelből ismertek engem is. Ismeritek azt, hogy vannak ajándékaim, van, amikor elvesztem a türelmem, van, amikor a más emberi dolgok jönnek ki, korlátokat látsz, igen, van, amikor a prédikációba elvesztem a fonalat, olyan is előfink a pásztorról, hogy milyen a jó pásztor. De hát az én pásztorom, a mi pásztorunk azért nem olyan, mint, és akkor lehetne mondani híres neves platform személyt. és fantasztikus karizmával és hihetetlen, fantasztikus, jó kommunikációs képességgel bíró személyeket találhatsz a neten. És hát csábító lehet a gyülekezetnek a tagjai meg a juhok számára, hogy azt higgyék, hogy minden egyéb más képessége is fantasztikus és messze az átlag fölött van, de nem ismered őt. Meggyőződésem, hogyha Isten azt akarta volna, hogy az ő nyájába tartoz, akkor gondoskodott volna, hogy ott a tengeren túlon szüles, vagy abban a másik országban szüles, ahol éppen ő ott van. A saját pásztorunkat testközelből látjuk, és testközelből ismertek engem is. Ismeritek azt, hogy vannak ajándékaim, van, amikor elvesztem a türelmem, van, amikor a más emberi dolgok jönnek ki, korlátokat látsz, igen, van, amikor a prédikációba elvesztem a fonalat,